Varis Dvarionász a Kis Túnál című zongora darabját Ginta Utas Venislovaszát dolgozásában hallottuk. Dvarionász, amint hallhatták, különösen érzékenyen bánik a dallammal, a líráisága a litván népzene világával is rokonságot mutat. Most Robert Schumann D-moll hegedű versenyét hallgatjuk meg.

Schumann D-moll hegedű versenyét Dmitro Udovicsinko és a Litván Szimfonikus Zenekar adta elő, vezényelt Goloberg. Schubert egyik leghíresebb műve a Nagy C-dur szimfónia. Annyira híres lett a darab, hogy mindig is árnyékában maradt az előtte levő C-dur, a kis C-dur a 6. szimfónia. Mi tehát a nagyot hallgatjuk meg.

Schubert nagy C-dur szimfóniáját játszotta a litván szimfonikus zenekar vezényelt Goloberg. Schubert nagy tisztelője volt Liszt Ferenc, aki a rövid életű mester több dalát is átültette zongorára. Liszt műve következik, a Liderc fény, a zongor irodalom egyik legnehezebb darabja. Janina Fialkowska zongorázik.

Liszt Ferenc Lidérc fény etüdje hangzott el Janina Fialkowska előadásában, ez az etüd a transzcendens etüdök között szerepel. Nagyon kevesen mernek kikezdeni ezzel a művel egyébként, nem csodálom, mert csuklógyötrő, rendkívül nehéz darab. Özsén Bozza zeneműve következik, Nyári nap a hegyekben.

Nyári nap a hegyekben Eugène Bozza kompozícióját a Litván Fuvola négyes játszotta. A komponista a párizsi konzervatoárban hegedülni tanult, aztán elvégezte a karmesterképzőt, elnyerte a római díjat, és csak hamar nagyon híres muzsikus lett belőle. Johann Joachim Quantztól következik az Es-dur trió szonáta.

Johann Joachim Quantz Esz-dur trió szonátáját az Atrium Musicium Kamra együttes adta elő. Quantz nevéről a zenéhez kicsit konyítóknak a fuvola jut az eszükbe, hiszen híres fuvola művész volt, legalább 300 fuvola versenyt komponált. Franz Schubert 8 Ländlere zárja ezt a blokkot. Leif Ove Ansnes zongorázik.

Schubert 8 Ländlerét Life Uwe Ansens játszotta. Mellesleg Schubert nem volt jó zongorista, de fantasztikus zongoraműveket írt. Igaz, amikor ő maga nem tudta egyik másikat eljátszani, akkor dühöngött és bizony a földhöz vágta saját kottáját. Ansens viszont korunk kiemelkedő pianistája. 4 óra van.

Otto Nikolaj Dédur miséje a német szerző kevésbé ismert, de figyelemre méltó egyházzenei alkotása. Nikolaj elsősorban opera szerzőként vált ismerté, különösen a Windsori Végnők című vígoperájának köszönhetően, de életművében az egyházi zene fontos helyet foglal el. A Dédur misében a bécsi klasszika és a korai romantika hagyományai egyaránt érzékelhetők. A kórus mellett a zenekar is jelentős szerepet kap, miközben a szólamokban az opera szerző Nikolaj dallam formáló érzéke is felismerhető. A mű hangvétele ünnepélyes, kifejezetten dallamos. Halljuk Nikolaj Dédur miséjét.

Otto Nikolaj D-dur miséjét hallottuk, előadta Irene Bár, Mirjam Kalin, Branko Robinschak, Marco Fink, valamint a Szlovén Rádió kamarakórusa és zenekara Marko Münich vezényletével. A zeneszerző alapította meg a Bécsi Filharmonikus Társaságot egyébként. Most Lajta László 4. tavasz szimfóniája szól.

Lajta László tavasz szimfóniáját a Magyar Állami Hangversenyzenekar adta elő Ferencsik János vezényletével, aki legalább fél évszázadon át a magyar zenekultúra meghatározó szereplője, egyik legnagyobb hatású, karizmatikus karmester egyénisége volt. Robert Schumann C-dur arabeszkje következik.

Eric Lou játszotta Schumann C-dur arabeszkjét. Francis Poulenc a Hatok népszerű tagja volt. A 20-as években a cirkusz és a balett zene felé fordult, később azonban a neoklasszikus stílus irányzathoz kapcsolódva írta humoros fricskákban, ironikus utalásokban bővelkedő műveit. Poulenc szonátáját hallgatjuk meg.

Poulenc szonátáját Otilia Cilke és Sergei Redkin szólaltatta meg. A francia komponista 30-as években, hogy úgy mondja, megkomolyodott, és elsősorban vokális és egyházi zenét írt. Most az 1982-ben született Caroline Shaw közjáték című zeneművét ismerhetjük meg.

Caroline Show közjáték című kompozícióját hallottuk. Ez a komponista hölgy 10 évesen már zenét írt, elsősorban Mozart és Brahms hatására. Ezek a szerzők voltak nagyon fontosak az életében, egyébként még Pulitzer díjat is kapott 2013-ban. Alexander Pierre-François Billy ünnepi miséje következik.

Alexander Pierre François Bully orgonadarabját hallottuk, mise ünnepi alkalmakra Marcel Verheggen orgonált. Ezt a versailles születésű szerzőt 11 évesen már felvették a Párizsi konzervatoárba, aztán a Notre Dame-ban tanított. Most hallgassuk meg Lodewijk Mertelmans lírai költeményét.

A flamand Ladaveik Smartelmans lírai költeményét a Flamand Rádió zenekar adta elő, vezényelt Bjarte Engezett. Befejezésül ma Lehár Ferenc a Mosoly országa című operettjéből Liza és Szucsong kettősét hallgatjuk meg. Búcsúzik önöktől a Notturno csapata, Katona Márta, Szabó Péter és Németh Attila.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben, ma kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál, folytatódik a napos, hűvös idő. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Gábor Anikó. Az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak ma az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte tegnap, mielőtt elindult Brüsszelbe. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij Londonban. A brit kormányfőnél tett látogatás alkalmával elmondta, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Közben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított a kijevi kormánynak katonai beszerzésekre. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a Norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttól esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. A hazai kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a cégeknél hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Az Erzsébetvárosi önkormányzat nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás következő részletét, közölte a 7. kerület polgármestere. Niedermüller Péter szerint a Fidesz által az önkormányzatokra kiszabott közteher egy büntető adó. Senki sem tudta megmondani, hogy az Erzsébetváros által befizetett 2,7 milliárd forinttal melyik települést hogyan támogatták, tette hozzá. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét vasárnap egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete építkezés közben került elő a szovjet rombolóbomba, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A Mohácsi csata és Buda első török megszállásának 500. évfordulója alkalmából kiállítás nyílik ma a Budapesti Történeti Múzeumban. A tárlat a másfél évszázados háborús időszakot, a Habsburg és az Oszmán Birodalom küzdelmeit mutatja be. A képzőművészeti tárgyak és régészeti leletek mellett több vizuális elem, például vetítések és digitális ábrák segítik a korszak megértését. A kiállítás április közepéig látogatható. Mától egész héten át várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők. A nyitónapon adják át az év legjobb első prózakötetes szerzőjének járó Margó díjat. A gomoly felhők mellett sok napsütés várható, északkeleten-keleten eleredhet az eső, a szél megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A pontos idő 6 óra 4 perc.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: Ma kora délután gála hangversenyt hallhatnak Brüsszelből. Az idei Erzsébet királyné zenei verseny a csellisták megmérettetéséről szólt. Az első helyezést elnyerő Ettore Pagano a győzelemért megkapta Pablo Casals legendás 1733-as Goffrie cellójának 4 éves használati jogát. hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 16 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Jonathan Biss zongorázik. A koncert különlegessége, hogy az amerikai művész Robert Schumann és Leos Janáček zongoraciklusainak részleteit egymásba fűzve, felváltva szólaltatta meg. A 2013-as hangverseny felvétele a Wigmore Hallból, ma 20 óra 38 perckor, a Bartók Rádióban.
4: A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofonművésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofonművész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Teréz nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Egyébként a Teréz egy görög eredetű név, jelentése hőség, forróság, nyár, aratás, szüret, de azt is jelenteti, hogy vadászat. Ha akarnak, hozzászólhatnak a műsorhoz a 0630-3030-160-as számon, vagy a muzsikáló reggel kukacradio.hu e-mail címen. 6 óra 7 perc van, a zenehallgatás Joseph Haydn Ezdur szonátájának harmadik tételével kezdjük, a finálét játsza Alfred Brendel zongorán.

Joseph Haydn Ezdur szonátájának fináléját játszotta Alfred Brendel, egyébként ehhez a darabhoz egy kedves kis levelezés is kapcsolódik. Haydn elküldte a szonátát egy bécsi női barátnőjének, a kiváló amatőr zongorista Maria Anna von Genzingernek, aki nagyon szerette a darabot, de a lassú tétel egyik kézkeresztezéses részét kicsit nehéznek találta, és megkérdezte a szerzőt, hogy nem lehetne egyszerűsíteni. Haydn azonban nem engedett, a rész maradt úgy, ahogy megírta, de most egyébként nem ezt hallgattuk meg, hanem a kicsit gondtalanabb finálét Alfred Brendel előadásában. Most következze Robert Schumann negyedik szimfóniájából az első tétel, a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekara játszik, vezényel Neville Marinőr.

Robert Schumann negyedik szimfóniájának első tételét a Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekara játszotta Neville Mariner vezényletével. Hát ugye ezek a számozások mindig érdekesek, ezt a tavaszi szimfónia után írta közvetlenül 1841-ben, úgyhogy időrendben ez tulajdonképpen a második, de aztán 10 évvel később alaposan átdolgozta, és csak ezután jelentette meg, így lett belőle a negyedik. Tommaso Albinoni zenéje következik, aki 1722-ben Amsterdamban jelentette meg a 12 koncertóból álló Opus 9-es sorozatát. A gyűjtemény elég szabályos rendben váltogatja a szólistákat, egy hegedű, egy oboa, majd két oboa, és ez a sorrend 4-szer ismétlődik. A sorozatot második Miksa Emmanuel bajor választó fejedelemnek ajánlotta Albinoni. Most a nyitó darab, a B-dur hegedű verseny mindhárom tételét meghallgatjuk Christopher Hagwood és a londoni Régi Zene Akadémia előadásában.

0: Tommaso Albinoni opusz 9 numero 1-es B-dur koncertóját játszotta a londoni Régi Zene Akadémia zenekara, vezényelt Christopher Hagwood. 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Október 15-én ma van avilai nagyszent Teréz ünnepe, aki kasztíliai katolikus szűz volt és egyháztanító. A spanyol katolikus írók, a spanyol hadsereg és hadbiztosság, valamint a fejfájástól szenvedők védőszentje. Ma van a látássérültek nemzetközi napja, vagy a fehér bot nemzetközi napja. Ugye múlt héten beszéltünk a látás világnapjáról, hát ez valamennyire kapcsolódik is ehhez. A Vakok Nemzetközi Szövetsége, később Vakok Világszövetsége kezdeményezésére 1969 óta tartják. Ma van a Bébi Gyász világnapja, amely egy nemzetközi hét utolsó napja. Azokra a gyerekekre emlékeznek világszerte, akik halva születtek, vagy az egyéves kort sem élték meg. Ma van a kézmosás világnapja is, a vidéki falusi nők nemzetközi napja, és még egy érdekes világnap, Magyarországon legalábbis, október 15-én van az ölelés világnapja is. Isten éltesse a mai születésnapján Rudolf Pétert, Ötvös József gitárművész és Kolonics Klára Kossuth Díjas énekesnőt. Születésnapjukon Isten éltesse őket. Egy komoly centenárium is van a mai napon. Karl Richter, a nagy Bach dirigens, orgonista és csembalista pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926. október 15-én született. És nézzük, hogy kik azok, akik még ezen a napon születtek. A Ábrányi Kornél zeneszerző 1822-ben, Dag Virén szintén zeneszerző 1905-ben. Most folytatjuk a zenehallgatást. Franz Schubert, Moma Musico című sorozatából a C-dur hangnemű darabbal Csalog Gábor játszik zongorán.

Franz Schubert MoMA műzikójából az egyest játszott a Csalog Gábor zongorán. Carl Nielsennel folytatjuk a mai zenehallgatást. A következőkben az Amos Itt első, illetve második tétele, az Intermezzo hangzik el a Bournemouth Szimfoniettától. Vezényel Richard Stott.

Carl Nielsen ámol vonós szitjének intermezzóját hallottuk, ez volt a fiatal dán zeneszerző első valódi közönség sikere. 1888-ban a koppenhágai Tivoliban mutatták be, és éppen a most hallott középső tételnek akkora sikere volt, hogy meg kellett ismételni. Nielsen maga is ott ült a zenekarban, a közönség pedig többször visszatapsolta. Most Mozart 33. B-dur szimfóniájának első tétele következik a Magyar Kamarazenekar előadásában, a hangversenymester Tátrai Vilmos.

Wolfgang Amadeus Mozart 319-es köhöljegyzékszámú B-dur szimfóniájának első tételét játszotta a Magyar Kamarazenekar, a hangversenymester Tátrai Vilmos volt. Egyébként eredetileg mindössze 3 tételes volt a mű, Mozart csak később már Bécsben egészítette ki egy menüettel. Említettem, hogy ma van az ölelés világnapja, hogy számos kutatás van arra vonatkozóan, hogy milyen hatása van az emberre egy-egy ölelésnek, de most minden tudományos ténytől függetlenül azért szerintem a józan paraszti ész és az érzéseink is azt diktálják, hogy egy ölelés, hogyha kívánt, tehát nem kívánt ölelésről van szó, hanem egy kellemes, megnyugtató ölelés bizony nagyon-nagyon jól tudja csökkenteni a stressz szintünket, a szorongásunkat, és hát nagyon jó érzéseket kelthet bennünk. Úgyhogy gondoljuk át, hogy ki az, akinek a környezetünkben nagy szüksége lenne egy nagy ölelésre ma reggel vagy a mai napon, és gondolják végig azt is, hogy mi tartja vissza önöket ettől. Hogyha van kedvük, osszák meg velünk azt, hogy van-e olyan ölelés az életükből, amelyre évtizedek múltán is pontosan emlékeznek, vagy ha ez túl személyes, azt is megírhatják, hogy ki lenne az a zeneszerző vagy zenész, akit szívesen megölelnének, ha tehetnék. Most folytassuk Doppler Ferenc zenéjével, aki testvérével, Károllyal együtt Európa szerte ünnepelt fuvolista volt, gyakran játszottak együtt, most is egy fuvola kettős következik, az Andante és Rondó, Andante tétele, Berényi Bea és Dracsai Ákos előadásában, zongorán közreműködik Révész László.

Doppler Ferenc Andante és rondójának első tételét Berényi Bea és Dracsai Ákos játszotta, fuvolár Évész László zongorán, és egy rövid üzenet: szerintem Schubertre ráférne egy ölelés. Hát lehet, hogy igaz, köszönjük szépen. Pietro Antonio Locatelli B-dur koncertújának második tételét, a Vivácsét halljuk most a Nizzai Barokk Együttestől, a hangversenymester Gilbert Bezzina.

0: Locatelli B-dur koncertójának Vivace tételét játszotta a nizzai barokk együttes. Gilbert Perzina volt a hangversenymester, 7 óra.
1: Híreink következnek. Az energia lesz az egyik kiemelt téma az uniós csúcson. Ma nyit az Art Market kortárs képzőművészeti vásár. Gomoly felhős napos idő lesz ma is. Jó reggelt kívánok a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Gábor Anikó. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét. A találkozó előtt Magyar Péter azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a Norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter közölte, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttól esett el, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Megújul a balatoni bringakör. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. A munkálatok várhatóan tavasszal kezdődnek. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. A foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben 2 éjszakát töltenek a szálláshelyeken. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzák, ahol állatkert, vár és gyógyfürdő van. Mától vasárnapig várja a látogatókat az Art Market Budapest Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásár az MTK Sportparkban. A rendezvényen több mint 500 művész több ezer alkotását mutatják be a világ mintegy 30 országából. Az eseményt fotóművészeti vásár, szabadtéri szoborpark és más kísérő programok színesítik. Ma van a látássérültek nemzetközi napja. Az alkalomból a Vakok Iskolája jótékonysági gála estet szervez vasárnap a Magyar Zeneházában. A koncerten vak és látó művészek, tanárok és diákok együtt lépnek fel. Elhangzanak a többi között Chopin és Debussy művei, valamint Szörényi Levente és Wolf Péter dalai. Végül a várható időjárásról. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb keleten, észak-keleten lehet eső. A szél sok felé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. Mereme.jegy.hu
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A Cannes Film Fesztivál versenyprogramjából izgalmas szomszédok és egy rejtélyes látogató. A párizsi írónő életében egyre inkább összefonódik a valóság és a képzelet. Asghar Farhadi új filmjében semmi sem az, aminek látszik. Párhuzamos történetek. Már a mozikban.
5: Amit örömmel hallgatunk, amire mindig rácsodálkozunk. Zenei kedvencek 60 percben a Liszt Ferenc Kamarazenekarral. Klasszikus zenei élmények egy órában, hétvégi koncerteken Budapest belvárosának különleges helyszínein. 18 és 20 órától. További információ és jegyvásárlás lfkz.hu.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután gála hangversenyt hallhatnak Brüsszelből. Az idei Erzsébet királyné zenei verseny a csellisták megmérettetéséről szólt. Az első helyezést elnyerő Ettore Pagano a győzelemért megkapta Pablo Casals legendás 1733-as Goffrie csellójának 4 éves használati jogát. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 16 perckor. A Bartók Rádióban. Az Old Age Jazz adásában Cecil McLaurin-Salvant énekel. A haiti és francia szülők gyermekeként született, többszörös Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő már 5 évesen zongorázni, 8 évesen klasszikus énekelni tanult. Barokk és improvizációs stúdiumokkal csiszolta sokoldalúságát, amit most With Every Breath I Take című albumán mutat be. Old Age Jazz. Cecil McLaurin-Salvant. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is, a mikrofonnál továbbra is ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Teréz nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Ebben az órában sok remek zene mellett lesz majd kulturális ajánló a Liszt Múzeum programjairól, Mátrai Diánával, és Katona Szilárdal pedig egy izgalmas szaxofon kvártett koncertről. Egy óra múlva a 8 órai híreket követően pedig ma is lesz Kinyerma játék és muzsika 10 percben. 7 óra múlt 7 perccel kezdjük a zenehallgatást Ludwig van Beethoven B-dur Erzherzog triójának második tételével. A szkercót játsza tehát a Stuttgarti zongora trió.

Ludwig van Beethoven B-dur Erzherzog triójának második tételét a Stuttgarti Zongora trió játszotta, ezt hallottuk az iminti percekben, és mi igazából arról is volt szó az ölelés világnapján, hogy ki az a zeneszerző, akire ráfért volna egy ölelés, szerintem Beethoven is ezek közé tartozik, azért ő is elég sok bajjal, depresszióval, szomorú és rossz gondolattal küzdött az élete során, de most következzen egy kicsit vidámabb napfényes zene. Telemann következik, akinek pályája kis híján már gyerekkorában véget ért. Édesanyja annyira ellenezte, hogy muzsikus legyen, hogy elvette a hangszereit, majd 13 évesen vidéki iskolába küldte, hogy saját későbbi szavaival megszabadítsák a zene mérgétől. Hát nem jártak sikerrel, ott orgonált, kórust vezetett és tovább komponált, és aztán utána a valaha élt egyik legtermékenyebb zeneszerző lett, ugye nagyjából 3000 műve maradt fenn. D-dur versenyművéből most 3 trombita és az üsdob kerül előtérbe, a La Stagione Frankfurt együttest Michael Schneider vezényli.

Georg Philipp Telemann D-dur koncertójából hallottuk az első két tételt, három trombitára, üsdobra és zenekarra komponálta, Hannes és Almut Rux, illetve Ute Rothkirch trombitáltak, Daniel Schébe játszott üsdobon, a Last Arjona Frankfurt zenekart pedig Michael Schneider vezényelte. Mendelssohn második vonós szimfóniája következik, és itt érdemes egy pillanatra megállni az életkornál. A zeneszerző mindössze 12 éves volt, amikor 1821-ben megírta. 12 és 14 éves kora között egy egész sorozatnyi vonós szimfónia született a tollából, amelyeket a Mendelssohn család berlini házában rendezett magán hangversenyeken is megszólaltattak. A numero 2-es D-dur vonós szimfónia első tételét az Európa Galante játssza Fabio Biondi vezetésével.

Félix Mendelssohn Bartholdy D-dur vonós szimfóniájának első tételét az Európa Garante játszotta Fabio Biondi vezényletével. Közlekedési információ, az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon 8-9 kilométeres a torlódás, úgyhogy hosszabb menetidőre kell készülni. Sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is, aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat. Guluk, Orpheus és Euridikéjéből következik most Orpheus híres panasza, de egy fontos pontosítással, most az opera 1774-es Párizs számára átdolgozott francia változatát halljuk. Guluk ekkor az eredetileg kasztráltra írt címszerepet magas tenor hangra dolgozta át. A negyedik felvonásban Orpheus másodszor is elveszíti Euridikét, és ekkor énekli ezt a részt, hogy j'ai perdu mon Euridicé, vagyis elvesztettem Euridikémet. Michael Spires énekel, az Il Pomodoro együttest Francesco Corti vezeti.

0: Christoph Willibald Gluck Orpheus és Euridike című operájából Orpheus áriáját hallották a negyedik felvonásból Michael Spires tolmácsolásában az Il Pomodoro zenekart, ha Francesco Corti vezényelt, illetve vezette, mint hangversenymester. Egy percen múlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, kulturális ajánlóval folytatjuk. Idén ünnepeljük Liszt Ferenc születésének 215. évfordulóját, ez alkalommal a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont október 15 és 22-e között színes programokkal tiszteleg névadója előtt. A részletekről Mátrai Dianát, a múzeum munkatársát kérdezte Bolla Milán.
2: Milyen programokkal, milyen koncertekkel ünnepli a Liszt Ferenc Emlékmúzeum Liszt Ferenc születésnapját?
3: A szokásos módon több koncertet, tárlatvezetést, sőt gyerek, illetve családi programot is kínál a Liszt Ferenc Múzeum. Olyan nagy neveket köszönhetünk a kamarateremben, mint Ránki Fülöp, Farkas Gábor, aki ugye a Zeneakadémia rektora, Kovács István, illetve Alexandr Kaspurin, aki pedig egy utrechti Liszt versenynek a győztese. Ránki Fülöp koncertje az például egy teljes Liszt anyag, talán mondhatjuk, hogy kései, egészen különleges művek, elhangzik majd például a Csárdás Makábr, meg a Spanyol Rapszódia, de Alexandr Kaspurin, ugye az utrechti Liszt verseny győztesünk, transzcendens etüdöket adja elő, Kovács István és Farkas Gábor pedig távolról közelíti Lisztet, ők ugyanis Schubert Téli utazás című dalciklusát adják elő. Amit még esetleg érdemes lehet megemlíteni, az nem kifejezetten az október 15-től 17-ig terjedő időszakban elhangzó koncert, ami ugye a Liszt Múzeum, illetve Régi Zene Akadémia születésnapi fesztiválja, de mégis kapcsolódik, hiszen október 22-én, ami konkrétan Liszt Ferenc születésnapja, a Zene Akadémia nagy termében Takács Nagy Gábor vezényletével a Zeneakadémia szimfonikus zenekarának a koncertje hangzik el, de itt is a rektor úr Farkas Gábor fellép és előadja Lisztnek az Angelus, illetve a Haláltánc című művét, de felcsendül Beethoven 7. szimfóniája is.
2: Utalta a tárlatokra is, milyen kiállítások láthatók most a múzeumban?
3: Állandó kiállításunk látható, meg persze még az utolsó heteit éli az időszaki kiállításunk, ami Liszt vonzásában Hubay Jenő élete és munkássága című kiállításunk. Ami érdekes, hogy a szokásos péntek 11 órás tárlatvezetés extra programunk megduplázódik, és csütörtökön is részt lehet venni egy tárlatvezetés extrán, az ugye attól extra, hogy nem csak múzeumlátogatás, hanem egy kis tárlatvezetés, sőt egy kis koncert is kapcsolódik hozzá.
2: Idén is gondolnak az egészen fiatalokra, milyen gyerekprogramok várják a családokat.
3: Az év minden pontján igyekszünk a gyerekek, illetve a családok kulturális igényeit kielégíteni, és most is készülünk a születésnaphoz kapcsolódóan is gyerekprogramra, mégpedig szombaton 1-kor lesz múzeumpedagógiai foglalkozás, a zongora titkai és Liszt, a nagy utazó a címe ennek a foglalkozásnak.
0: Mátrai Dianát hallották, a Liszt Múzeum munkatársát, akit Bolla Milán kérdezett az október 15 és 22-e közötti programokról, amelyek keretében Ránki Fülöp is fellép. Az ő előadásában hallgatjuk most meg Liszt Ferenc Desdur Consolation vigasztalását, ez a numero 3-as.

0: Liszt Ferenc Desdur vigasztalását, konzolációját játszotta Ránki Fülöp, aki fellép a Liszt Múzeumban a ma kezdődő program sorozat keretében. És most egy egész másik világ következik. A szaxofon a magyar kortárs zenei életben egyre markánsabb helyet vív ki magának, és mind több zeneszerző repertoáriában jelenik meg. A klasszikus szaxofon kvartett formációra íródott hazai darabok azonban ritkasság számba megnek még mindig. A most következő együttes, a Quattro per Tutti szaxofon kvartett három állomásos koncert sorozata ezt a hiányt kívánja pótolni. Az események során kizárólag a közelmúltban, illetve kifejezetten az együttes számára írt újonnan született magyar művek hallhatók, és ma október 15-én csütörtökön 19 órakor kezdődik tehát a Quattro per Tutti szaxofon kvartett hangversenye a Bencz Úrház Kulturális Központban, ez a sorozat második koncertje. A részletekről Katona Szilárd előadót kérdeztem, az együttes tenor szaxofonosát. Quattro per Tutti a szaxofon kvartett neve. Kérem, hogy mutassa be néhány szóban az együttest. Mióta dolgoznak együtt, és kik alkotják ezt a formációt?
1: Ugye a nevünk Quattro per Tutti szaxofon kvartett, aminek a jelentése négyen mindenkiért. A célunk az, hogy a eredetileg szaxofon kvartettre írt repertoárt közelebb hozzuk a magyar közönséghez, és ez a most következő koncertünk pedig a kortárs magyar zenét akarja közelebb hozni a budapesti közönséghez.
0: Együtt tanultak itt a Zeneakadémia, vagy mindenki máshonnan érkezett?
1: Én és Susovics Szilárd barátom a Zeneakadémián tanultunk, Mészáros Zsófi, ő pedig Utrechtben és Bécsben, Szánkár Gergő barátunk pedig Antwerpenben.
0: Ez egy nagyon izgalmas célkitűzés, hogy nem átiratokat játszanak, hanem az eredetileg szaxofon kvartettre írt műveket próbálják a közönséghez közelebb hozni. Mekkora ez a repertoár, és nem csak modern zenék vannak, nem csak kortárs darabok vannak?
1: Alapvetően a szaxofon az egy kortárs hangszernek tekinthető. Természetesen játszunk régebbi repertoárt is. Elég széles a köre a szaxofon kvartett repertoárunknak, és most ez egy új irány, hogy kortárs magyar zenét játszunk szaxofon kvartetten, mert a kortárs zenében gyakori a szaxofon jelenléte, viszont a szaxofon kvartett még nincsen jelen a magyar zenei életben, mint kortárs kvartett zene.
0: Most a mostani koncerten magyar zeneszerzők műveit játsszák, tehát kiket választottak, hogyan állt össze ez a műsor?
1: A történet ott kezdődött, hogy a Fuga építészeti központban adtunk egy koncertet, és akkor nagy segítségünkre volt kedves család, és közös ötletelésünk nyomán jött létre az, hogy mi lenne, ha a zeneszerző ismerősei és ő is írna nekünk kortárs darabokat, és ezt összeállítanánk egy közös koncertbe. Név szerint a zeneszerzőink Zarándi Ákos, Kedves Csanád, Horváth Bálint, Derecskei András, Tüszkő Csaba, és egy ma már sajnos nem élő, nyugodjon békében, Hidas Frigyes művét is játsszuk. Kortárs technikák is helyet kapnak a darabokban. Ez leginkább Zarándi Ákos művére jellemző, aminek a címe Makákó libidó. Ez majmok szertelen játszadozásáról szól. Ott egyes multifóniákat, trillákat, gyors, aleatórikus játékmódot kell folytatni, hogy jól lemintázzuk az állatiasságot.
0: Nyilván mindannyiótoknak van valamilyen munkahelye, tanítás vagy zenekar a kvártett mellett, de mennyi időt fektettek bele, mennyi időt töltötök együtt, és mik a terveitek, céljaitok a jövőre nézve?
1: A kvártett heti rendszerességgel próbál, hogyha komoly hangversenyre, koncertre készülünk, akár heti 3 próbát is összehozunk. A terveink a jövőre nézve továbbra is megjelenni különböző országos zenei fesztiválokon, mint például a Művészetek Völgye, vagy a Kerekdomb Fesztivál. Ugyanígy szeretnénk folytatni ezt a kortárs zenei koncertsorozatunkat, esetleg szívesen játszanánk a Bartók Rádióban is ezt a műsorunkat. Emellett tervezünk még gyermekkoncerteket, hangszerismertető alkalmakat iskolákban.
0: Katona Szilárd elődöt hallották, a Quattro per Tutti szaxofon kvartett tenor szaxofonosát a ma esti hangversenyükről mesélt, amely tehát csütörtökön ma 19 órakor kezdődik a Bencz Úrház Kulturális Központban. A Quattro per Tutti előadásában most hallgassunk meg egy rövid tételt, Hidas Frigyes Musique de Chambre című kompozíciójából a második tételt játsszák ezen a hangverseny felvételen.

Idas Frigyes Musique de Chambre című művéből a második tételt játszottak Quattro per Tutti ezen a hangversenyfelvételen, és ma este ugyanez a darab zárja majd a Benc úr házban a hangversenyüket, ott is a Musique de Chambre-t játsszák, előtte pedig Tűzkő Csaba, Kedves Csanád, Horváth Bálint, Derecskei András és Zarándi Ákos művei lesznek hallhatók. Maradunk egy kicsit a fafúvósoknál, bár ugye a szakszofon részből készül, de fafúvósok közé tartozik a fúvóka és a nád miatt, amivel megszólaltatják, de most egy igazi vérbeli fafúvós a fagot következik. Johann Nepomuk Hummel F-dur fagot versenyének második tétele, a Románc csendül fel. Janota Gábor játszik fagotton, a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenymestere, Rolla János.

Ez volt Johann Nepomuk Hummel F-dur fagott versenyének második románc tétele. Janota Gábor játszott fagotton, a Liszt Ferenc kamarazenekar hangversenymestere Rolla János volt. És még egy programot szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Magyarország rejtett zenei kincsei címen az Erdődi Kamarazenekar újabb hangversenyre invitálja a közönségét. Ma este 19 órakor az Egri Líceum dísztermében játsszák ezt a különleges műsort legfrissebb kutatásaik alapján. Műsorukban négy mű is felcsendül az Egri Főszékesegyházi Levéltár gyűjteményében őrzött kották közül. Ezen a koncerten Franz Ignác Tuma, Nikola Porpora, Johann Nepomuk Fuchs, Wolfgang Amadeus Mozart, Jan Baptist Van Hal, Fusz János, Zeiler József, Zsaskovszky Endre és Anton Zimmermann műveit játsszák. Közreműködik majd Ballabás Ali szoprán, Balog Eszter alt, Komáromi Márton tenor, Neubauer Lórán basszus, a koncertmester pedig Szevcsik Zsolt. Hallgassunk most egy felvételt mi is az Erdődi Kamarazenekartól. Ezt a művet József Leopold Eibler komponálta, és az A-dur kvintett negyedik tételét, a menüettet hallgatjuk most. Az előadók Szevcsik Zsolt, Szabó Sára, Polonyi István, Zárbog Zita, Újházi Gyöngyi és Martos Attila.

0: József Leopold Eibler ádúr kvintetjének negyedik tételét, a Menüettet játszotta az Erdődi Kamarazenekar, tagjai Szefcsik Zsolt, Szabó Sára, Polonyi István, Zárvók Zita, Újházi Gyöngyi és Martos Attila volt ezen a felvételen. Maradjanak velünk, ha tehetik, 8 óra.
1: Híreink következnek. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a tanárok sztrájkjogát. Közép-Amerikában fogtak el egy gyermekpornográfia miatt körözött magyar férfit. Gomoly felhős napos idő lesz ma is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Gábor Anikó. Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter. A miniszterelnök a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen is. Az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozásán a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a magyar pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és az oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. Lannert Judit úgy fogalmazott, míg a Fidesz-KDNP kormányzása alatt az iskolák elveszítették önállóságuk jelentős részét, a tiltakozó tanárok közül pedig többeket elbocsátottak, addig a Tisza kormány a köznevelési törvény módosításával visszaadta az iskolák autonómiáját és rendezte a sztrájkjog feltételeit. A Nemzeti Pedagógus Karnak a jövőben közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítani a tanárokkal, és hatékonyabban kell képviselni az érdekeiket az oktatási irányítás felé, véli a szervezet alelnöke. Rázsi Botond a Kossuth Rádióban azt mondta, a köztestületnek folyamatosan meg kell újulnia, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez. Az alelnök Horváth Péter lemondása után ideiglenesen átvette a pedagógus kar vezetését, az új elnököt az országos küldöttgyűlés várhatóan novemberben választja meg. Kihelyezett frakcióülést tart Lakiteleken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményeztek eljárást az Orbán kormány egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cég szerződésének ügyében. A megállapodást a COVID-járvány idején a közbeszerzési eljárást megkerülve kötötték, negyedévente 140-160 millió forint értékben. Jól lehet, korábban hasonló szolgáltatást egy másik cégtől 10 millióért kaptak. A szerződésről szóló 2021. januári kormányhatározatot 2040-ig titkosították. Elfogtak egy gyermekpornográfia miatt körözött magyar férfit egy közép-amerikai szigetországban. Nemzetközi elfogató parancs alapján Antigua és Barbuda hatóságai vették őrizetbe, egyéb bűncselekményekkel is gyanúsítják. A férfit tegnap az Interpol és a készenléti rendőrség munkatársai szállították Magyarországra. Végül a várható időjárásról. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb keleten, észak-keleten lehet eső. A szél sok felé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható. A pontos idő 8 óra 4 perc.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
3: Ma kora délután gála hangversenyt hallhatnak Brüsszelből. Az idei Erzsébet királyné zenei verseny a csellisták megmérettetéséről szólt. Az első helyezést elnyerő Ettore Pagano a győzelemért megkapta Pablo Casals legendás 1733-as Goffrie csellójának 4 éves használati jogát. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 16 perckor a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége Molnár Zoltán trombita művész. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar első trombitása, kamarazenész és szólista. Emellett a jövő generáció trombitásait képzi. Arckép. Alkotó emberek portréja. Molnár Zoltán. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban.
4: Kodály Zoltán daljátéka nyomán.
5: Jó fog meg legények azok a gárdisták, de csak amíg nem jön a magyar huszár, akkor aztán, jaj édesanyám!
6: Azt mondja el, Hári bátyú, hogy fogta el nagy Napóleon?
7: Ő nem hazudhat is, ha ilyen jól csinálja.
8: Nem akárki fia merészel így beszélni velem, ha csak nem te vagy a...
9: Hári János vagyok, és az is maradok.
4: 100 éves a Hári János. Pénteken 12 óra 30 perckor az M5 műsorán. Szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban, és vasárnap 13 óra 45 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra 6 perc.
3: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
10: Balázsné Lukács Katalin vagyok.
0: Jó reggelt kívánok. Örülök, hogy ismét játszunk. Köszöntöm tisztelettel. Játszottunk már korábban, és tudom, hogy kisgyermekes édesanya, tehát az év bizonyos szempontból inkább ősszel indul. Volt-e valamilyen nagyobb változás az ön számára idén ősszel?
10: Igen, a kisgyermekek mellett 10 évig voltam itthon, és most elkezdtem újra dolgozni tanítóként. Alsós tanító vagyok.
0: Hú, és hát hogy zajlott az évkezdés? Az egy elég intenzív időszak a szeptember.
10: Viharosan.
0: Ugye, és hány, bocsánat, szabad megkérdezni, hogy hány gyermeket nevel?
10: Négy gyerekem van, három iskolás, ez egy kis csoportos.
0: Hú, akkor ez tényleg intenzív, hogy elindítani a gyerekeket az iskolába, óvodába, és ugye plusz még ugye elindulni, tanítani és kezdeni a napot. Hát nagyon sok erőt kívánok az új évhez, az új munkahelyhez, azért remélem, hogy sok öröme van és lesz benne, és minden jól fog menni. Köszönjük, hogy ezeket
10: Köszönöm.
0: Megosztotta
10: Igen.
0: velünk. Elmondom, miket nyerhet. Hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor koncertjegyet tudunk felajánlani. Október 21-én 20 órakor a Mátyás templomban lesz hallható a Szent Márk Passió Johann Sebastian Bachtól Karosi Bálint átdolgozásában. A Magyar Rádió együtteseit Karosi Bálint vezényli majd. Ha jól emlékszem, a múltkor is jegyet nyert a Kinyermával a BMC-be talán. El tudnak menni október 21-én?
10: El, igen, és nagyszerű volt, hát gyönyörű lesz, és a tavalyi is fantasztikus volt.
0: Jó érezték magukat?
10: Fagott. Igen, fantasztikus
0: fagott
10: volt.
0: Koncert volt.
10: Lakatos Györgyel volt a, nem is tudom, mi
0: hát
10: volt
0: gondolom,
10: a téma.
0: Fagott versenyek, Vivaldi fagott versenyek
10: igen,
0: és társai.
10: Igen.
0: Az tényleg izgalmas lehetett. És a másik nyeremény pedig, ha mind a négy kérdésre jól válaszol, akkor egy koncert, illetve egy CD, egy lemez, a Concentus Hungaricus albuma Bartók és Britten műveivel. Ezekért lehet tehát most játszani. És akkor kezdünk is. Napsütéses itáliai játék a mai. Az első feladványhoz olyan zeneszerző művét idézzük, aki 1678-ban, ezen a napon született Velencében. Hát többet nem is segítünk a kérdés, ki ő?

0: Ki ez a zeneszerző?
1: Ez Antonio Vivaldi.
0: Így van. Esetleg azt is tudja, hogy miből idéztünk?
1: Hát a négy évszak, gondolom.
0: Így van, abszolút a négy évszakban. És az egyik legaktuálisabb koncertó a négy közül. Melyik lehet ez így október táján? Így van. Az ősz harmadik tételét játszotta a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a hangversenymester Rolla János volt ezen a felvételen. És megyünk is tovább. Vivaldinak a zeneszerzés mellett egy másik foglalkozása is volt. Segítségül mutatjuk egy jellegzetes szövegű mű részletét. A kérdés pedig, hogy mi volt Vivaldi foglalkozása a zeneszerzés mellett?

0: mi volt Vivaldi foglalkozása a zeneszerzés mellett?
1: Ő katolikus pap volt.
0: Igen, így van. Ugye már mennyiben ez egy foglalkozás, vagy szakma, de igen, tehát a Vörös Pap néven is emlegették őt. Tehát ez volt tehát a második helyes megfejtés. Ez a G-moll Kyrie volt, a Krista Eleison tétel, Kalavszki Adriána énekelt Fákja Erzsébettel, a Magyar Rendű Szimfonikus Zenekarát Dinyé Soma vezényelte. Vivaldi jelentős szerepet játszott a barokk koncertok népszerűvé válásában, olyan hangszerre is komponált versenyművet, amelynek hang erejénél fogva igencsak nehéz a dolga, ha versenyre akar kelni a zenekarral. A most következő részlet kapcsán az a kérdésünk, hogy milyen hangszer játssza a szólót.

0: Eddig a részlet. Milyen hangszer játssza a szólót?
1: Ez a mandolin volt.
0: Így van, mandolin hangszer volt a helyes megfejtés, és ez pedig Antonio Vivaldi C-dur koncertójából volt részlet. Bonifacio Bianchi játszott mandolinon, a velencei szólistákat Claudio Simone vezényelte. 3-ból 3 kérdésre helyesen válaszolt, úgyhogy a koncertjegyeket, azokat már biztosan tudjuk küldeni. Be lehet írni a naptárba az október 21 estét, mint koncert. És van még egy kérdés. Vivaldi témájú játékunk lezárásaképpen egy egészen egyszerű kérdés következik. Mit hallunk most?

0: eddig a részlet. Mit hallottunk?
1: Ez a őrület vagy téboly, a La Folia.
0: Nagyon jó a megfejtés, így van. Ez egy akkoriban nagyon népszerű ugye, basszusmenet vagy téma volt, amit aztán nagyon sok zeneszerző kibontott ilyen nagyon virtuóz variáció sorozattal. Ez volt a Vivaldi La Folia az Esperion 21 előadásában, ami ugye Jordi Savallhoz köthető együttes, ő a művészeti vezetője. Mind a négy kérdésre fölényesen válaszolt Katalin, és köszönjük, hogy velünk játszott. Nehéz volt a játék?
1: Nem.
0: Akkor a mai játék könnyű volt. Valamikor nehezebb azért, de ez tényleg a Vivaldit azt általában nagyon szeretjük és jól ismerjük. Hát minden esetre gratulálok, és nagyon jó szórakozást kívánok október 21-én a koncerthez.
1: Köszönjük szépen.
0: Illetve az évhez pedig sok erőt tanárként és szülőként egyaránt. Viszont hallásra.
1: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Balázs Katalin volt a mai játékosunk. És arra bátorítom, arra hívom a kedves hallgatókat, hogy jelentkezzenek önök is, próbálják meg a tudásukat, hogy nyerhessenek akár CD-ket, akár koncertbelépőket. Van egy üzenetrögzítő számunk, ez a 0630 759 6010, egy e-mail címünk pedig a kinyerma@radio.hu, de a szokásos reggeli elérhetőségekre is írhatnak. A zenehallgatás pedig Wolfgang Amadeus Mozart 314-es C-dur oboalversenyével. Folytatjuk a harmadik tételt, a rondót játssza Gabriel Pidó oboán. A Salzburgi Mozartum kamarazenekarát Howard Griffiths vezényli.

Wolfgang Amadeus Mozart 314-es köhöljegyzékszámú C-dúróból a versenyének harmadik tételét Gabriel Pidó játszotta a Salzburgi Mozarteum kamarazenekarával, vezényelt Howard Griffiths. Mozart ugye remekkel tudott hegedülni, és még ki tudja hányféle hangszeren, de az biztos, hogy zongora virtuóz volt. Ahogy a következő zeneszerző saját hangszerének virtuóza, ő Popper Dávid, Gordonka művész volt, a Spanyol táncok című művéből hallgatjuk most meg a másodikat, a Szerenádot. Bengt Forsberg játszik Gordonkán, Andreas Brantelid zongorán.

Popper Dávid Spanyol táncok című művét hallottuk, a második tételt, a szerenádot játszotta Bengt Forsberg csellón, Andreas Brantelid zongorán. Még egy rövid művet hallgatom meg, és utána pedig ismét játszunk, ismét rejtvény következik. François Adrien Boaelgyő a Falusi ünnep című Víg operájából következik részet, amelyet 1816-ban mutattak be a párizsi Opera Comique-ban. A történet középpontjában Madame de Ligne ül, egy fiatal özvegy áll. Milyen érdekes egybeesés, ugye ma van a vidéki nők, vagy a falusi nőknek a világnapja, úgyhogy ez kapcsolódik ez a zene ehhez. De hát ez a fiatal özvegy halálosan unja magát vidéki kastélyában, ezért áruhát ölt, és szolgálóival elszökik a szomszéd falu ünnepségére. Persze éppen ekkor érkezik hozzá leendő kérője, aki szintén áruhában indul utána. Az első felvonásból Madame de Ligne boleróját halljuk most Sumi Joe előadásában. Richard Boning vezényli az angol kamarazenekart.

0: François Adrien Boaelgyő, a Falusi ünnep című vígoperájából hallottuk Madame de Ligneul áriáját, boleróját, Sumi Joe tolmácsolásában, az angol kamarazenekar kísérte, vezényelt Richard Bonning. 3 percen múlt 8:30, azonnal játszunk.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk tehát a reggeli szokásos rejtvényhez, elmondom, miket lehet nyerni. Október 17-én holnap után, szombaton este 8 órakor az Opus Jazz Clubban a Yemen Blues lép fel. A kvartett legújabb műfajokon kívüli albuma az Only Love Remains, a hagyományokat nyers érzelmi erővel és kortárs hangzással egyesíti, amelyből mélyen spirituális, mégis zsigerekre ható repertoár születik, olvashatjuk a koncert ismertetőjében. Október 22-én csütörtökön 18 órától a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében folytatódik a Bartók Rádió Világjáró Művészeink című sorozata. Bál Dávid zongorázik, Asztalos Bence hegedül, Szabó Péter gordonkázik, Csajkovszki műveket szólaltatnak meg, az évszakokból szólalnak meg részletek, illetve az Ámol trió csendül fel. Október 22-én csütörtökön 19 órától a Turai Ida Színházban kávéházi kabaré, Kabaré jelenete, kuplé, kalandok két részben címmel láthatunk majd egy nagyon vidám és izgalmas estét. A szereplők Csere László, Frech Zoltán, Győri Péter és Nyírő Beáta, a rendező Vida Péter. Október 29-én csütörtökön pedig este 7:30 a Zeneakadémia nagytermében a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának koncertjére is van két jegyünk. Hontvári Gábor lesz a karmester, Langer Ágnes a hegedű szólista, Borodin második szimfóniája után Rimszkij-Korszakov Seherezádé szvittje hangzik el, hát amelyben valóban kiemelt szerepet kap a koncertmester, aki Langer Ágnes a rádiózenekarban. Ha tudják a megfejtést, akkor a nevük mellett kérem, hogy küldjék el azt is, hogy melyik eseményre pályáznak. Az Opus Jazz Clubba, a Világjáró Művészeink sorozat koncertjére, a Turai Ida Színházba, vagy a Zeneakadémia nagy termébe mennének-e. SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikálóreggel@radio.hu címre tudnak küldeni. Most következzen egy nagy klasszikus, egy örök kedvenc, ez pedig Mogyesz Muszorszki egy kiállítás képei című műve, illetve ennek részletei, tételei, Maurice Ravel egészen rendkívüli, tényleg minden túlzás nélkül zseniálisnak mondható hangszerelésében, és ez a válogatás most egy olyan tétellel kezdődik, amelyben egy olyan hangszer kap kiemelt szerepet, amely azért ritkán jut ilyen reflektorfényhez a zenekarban. Ugye nagyon sok különleges szóló, meg szóló hangszert alkalmaz különböző tételekben. Azt kéne eltalálni, hogy a bidlóban, ugye ami egy ökres szekérről, egy nehéz szekérről szól, tehát a bidló című tételben melyik hangszer játsza a tétel elején és végén a nagyívű témát, dallamot, szólót a vonós hangszerek kísérete fölött. Megadok 4 lehetőséget, és elég megírni a A, B, C vagy D betűt is, hogy melyikre tippelnek. A. Fagott, vagy esetleg kontrafagott. B. Szaxofon.

vagy esetleg tenorszaxofon. C. Eufónium vagy tuba. D. Harsona vagy basszus harsona. Ugye azért tettem hozzá, mert ezért egy olyan hangszerről van szó, ahol van egy kis játék, lehet választani, hogy melyikkel játsza a zenekari tag ezt a szólót, tehát a billónak melyik hangszer játsza a szólóját. Hallgassuk a londoni szimfonikus zenekart, vezényel Claudio Abbado, és a billó után elhangzik még ugye a sétazene, a promenád, a kis csébék tánca, és végül pedig a 10. tétel a személye Goldenberg és Smüle.

Ugye ezt Muszorszki egy kiállítás képei című művéből hallottunk négy tételt, a Bidlót, a Promenádot, a Kis csibék táncát és a Samuel és Goldenberg, illetve Smüle című tételt a londoni szimfonikus zenekar előadásában Claudio Abbado vezényletével. Még tart a sorsolás, úgyhogy a következő zene után hirdetünk majd nyerteseket, és a megfejtést is akkor fogom elárulni. Most hallgassuk meg Georg Friedrich Händel Dettingeni Tedeumából a Thou Art the King of Glory című tételt, illetve a When Thou Tookest Upon Thee című tételt. A Le Concert Spirituel játszik vezényel Arvénikéjével.

Handel Dettingeni Tedeumának 6. és 7. tételét hallottuk a Le Concert Spirituel előadásában Arvi Niki vezényletével, és megszületett a nyertesek névsora is. Ugyanis az volt a kérdés a rejtvényhez, hogy Mogyesz Muszorszki egy kiállítás képei című művéből a Bidlóba melyik hangszer játsza a Bidlóban, melyik hangszer játsza a szólót Maurice Ravel hangszerelésében. A londoni szimfonikus zenekarban is erre hallottunk példát, négy lehetőség közül lehetett választani, a helyes megfejtés a C volt, tehát eufóniummal vagy tubával szokták játszani, gyakrabban eufóniummal, esetleg tenortubával, és előfordul az is, hogy tubán játszák, de a sima tubának ezért ez nagyon-nagyon magas fekvés, nem lehetetlen. Nekem is volt már szerencsém eljátszani többször koncerten, de azért elég magas. Érdekesség, hogy Ravel idejében létezett egy egészen kisméretű C hangolású tuba en üt hangszer, ami, illetve tuba en üt, vagy tenor tuba, és valójában erre írta Ravel, de ez nem terjedt el világszinten, csak Franciaországban volt akkoriban ismert és használt, úgyhogy emiatt a mai gyakorlat az eufóniumot, a tenortubát vagy a tubát részesíti előnybe. Nagyon sokféle megfejtés érkezett, tehát volt szaxofon, volt harsona, de a helyes tehát az eufónium vagy tuba a Bidlóban, az én kedves hangszerem. Mondom is a nyerteseket. Szőnyi László, Fabok Éva, Vértes Gyula és Magyari Péter. Nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. A Bach családdal fejezzük be a műsorunkat. Először Johann Sebastian Bach C-moll francia szvittjéből hallgatunk meg egy tételt Andrei Gavrilov előadásában.

Bach Cémo francia szvitjéből a Gyík tételt játszotta Andrei Gavrilov zongorán, és most pedig következzen a Bach fiú Carl Philipp Emanuel Bach Ezdur szimfóniájából a Prestissimo tétel. Klaus Kirbach játszik csembalón a Carl Philipp Emanuel kamarazenekarral, vezényel Hartmut Hentgen.

0: Ezzel a könnyes sóhajjal ért véget a mai muzsikáló reggel Carli Philipp Emanuel Bach Ezur szimfóniájának első tételét, a Prestissimót Klaus Kirbach csembaló játszotta, Carli Philipp Emanuel Bach kamarazenekart Hartmut Hentgen vezényelte. Kedves hallgatóink, adásunk végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották. A pontos idő 9 óra.
1: Híreink következnek. Az energia lesz az egyik kiemelt téma az uniós csúcson. Jogsértően korlátozta a tanárok sztrájkjogát az Orbán kormány. Gomoly felhős napos idő lesz ma is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Gábor Anikó. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét. A találkozó előtt Magyar Péter azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és az oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. Lannert Judit úgy fogalmazott, míg a Fidesz-KDNP kormányzása alatt az iskolák elveszítették önállóságuk jelentős részét, a tiltakozó tanárok közül pedig többeket elbocsátottak, addig a Tisza kormány a köznevelési törvény módosításával visszaadta az iskolák autonómiáját és rendezte a sztrájk jogfeltételeit. A Nemzeti Pedagógus Karnak a jövőben közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítani a tanárokkal, és hatékonyabban kell képviselnie az érdekeiket az oktatási irányítás felé, véli a szervezet alelnöke. Rázsi Botond a Kossuth Rádióban azt mondta, a köztestületnek folyamatosan meg kell újulnia, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez. Az alelnök Horváth Péter lemondása után ideiglenesen vette át a pedagógus kar vezetését, az új elnököt várhatóan novemberben választják meg. Küzdelem helyett a kormánnyal partnerségben kezdődhet el a közeljövőben több fővárosi fejlesztés, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely példaként említette egyebek mellett a hármas metró meghosszabbítását, a diákváros megépítését, valamint a zöld területek, köztük a Népliget és a Gellért hegy megújítását. A külügyminisztérium szerint Bánki Erik kért diplomata útlevelet az óbudai korrupciós botrányban érintett Hungaszt tulajdonosának, írja a 24.hu. A fideszes politikus tagadja, hogy személyesen járt volna közben a közétkeztetéssel foglalkozó cég tulajdonosa érdekében. Az óbudai korrupciós ügy egyik kulcsfigurája azt vallotta, hogy Bánki Erik a Hungaszt csoport 50%-os csendestársa és tényleges tulajdonosa. Bánki Erik ezt határozottan tagadta. Elvárás volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szemben, hogy Balási Gyula cégével kössön több 100 millió forintos kommunikációs szerződést. Parrag László, a szervezet korábbi elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, ez volt a feltétele annak, hogy a kamara hozzájusson a szakképzéshez szükséges több milliárd forinthoz. Az interneten fellelhető adatok szerint az ő elnöksége alatt 327 milliós, idén a választások előtt alig egy hónappal pedig újabb 499 milliós szerződést kötött Balási Gyula cégével a kamara új elnöke. Végül a várható időjárásról. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb keleten, észak-keleten lehet eső, a szél sok felé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Interaktív zenei nyomozásra hívja a népszerű dallamok kedvelőit, Hollerung Gábor és Szűcsapor. A két zenei detektív utána jár, milyen titkos szálak kötik össze a mai slágereket a klasszikus mesterek műveivel. A Fürelisztől a Despacitóig követik nyomon a közönség kedvenc darabok titkait a budafoki Doknányi Zenekar közreműködésével. A Sláger DNS-e a Momkultban november 8-án vasárnap. További információk és jegyek bdz.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A Cannes Film Fesztivál versenyprogramjából izgalmas szomszédok és egy rejtélyes látogató. A párizsi írónő életében egyre inkább összefonódik a valóság és a képzelet. Asghar Farhadi új filmjében semmi sem az, aminek látszik. Párhuzamos történetek. Már a mozikban.
6: Október 16-án a Zeneakadémia Solti termében Aldona Bartnik és Naruhiko Kawaguchi előadásában elhangzik Chopin összes dala. Mazurkákkal, nocturnökkel és további zongoraművekkel kiegészítve. Jöjjenek és fedezzék fel az ismert szerző új oldalát. Részletes információ www.haydenon.com.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután gála hangversenyt hallhatnak Brüsszelből. Az idei Erzsébet királyné zenei verseny a csellisták megmérettetéséről szólt. Az első helyezést elnyerő Ettore Pagano a győzelemért megkapta Pablo Casals legendás 1733-as Goffrie csellójának 4 éves használati jogát. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 16 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Jonathan Biss zongorázik. A koncert különlegessége, hogy az amerikai művész Robert Schumann és Leos Janáček zongora ciklusainak részleteit egymásba fűzve, felváltva szólaltatta meg. A 2013-as hangverseny felvétele a Wigmore Hallból. Ma 20 óra 38 perckor a Bartók Rádióban.
7: Egy argentin szent, aki igazi gaucsó volt. Zarándoklat 6 napon át, lelki gyakorlat és emlékezés. Brocsero atya, a gaucsó szent. Szombaton 16 óra 30 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
8: Jó napot és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is. SMS számunk nem változott a reggelhez képest, 06 30 30 30 160. Elektronikus posta címünk muzsikáló délelőtt@kukacradio.hu, itt üzenhetnek nekünk, ha van kérdésük, észrevételük. Elsőként pedig Paganini zenéje szól, az E-dur hegedű verseny 3. tételét játsza Alexandre Dubach, közreműködik a Monte Carlo-i Filharmonikus Zenekar, vezényel Michel Sasson.

Alexandre Dubach, svájci hegedűművész, Paganini összes hegedű versenyét lemezre vette a Monte Carlo-i filharmonikusokkal és Michel Sasson karmesterrel. Ebből a sorozatból idéztük most Paganini E-dur hegedű versenyének harmadik tételét. Zongora muzsikával folytatjuk a délelőtti zenehallgatást. Domenico Scarlatti A-dur szonátáját játssza Mary Peralta.

Domenico Scarlatti A-dur szonátáját játszotta Murray Peralla zongorán. Csajkovszki egyik ritkábban játszott operájából következik részlet, ez a Cárnő cipellője című opera, bár régebben Papucskák néven volt ismertebb nálunk, és ez Csajkovszkinak egy korábbi operájának, a Vakula Kovács című operájának a feldolgozása, és a Cárnő cipelője bővelkedik különféle jellegű népi epizódokban, amelyek hol a derűs, jóindulatú humor és komikum síkján mozognak, hol pedig egyszerű meghitt költői hangulatot árasztanak. És ugye egy falusi életet ábrázol részben Csajkovszki ebben az operában, és ennek ellentéteként megjelenik a ratyogó és hatalmas Pétervár pompás képe is, amelynek zenében Csajkovszki a 18. századbeli gálán stílusnak hódolt. Sokak szerint Csajkovszki megkomolyította a könnyed és tréfás gogoli mesét, ugyanis Gogol Karácsony Éjj című elbeszélése nyomán készült mind a két opera. Egy korabeli kritikus azt írta az operával kapcsolatban, Víg opera mollban. Hát most hallgassuk a polonészt ebből az operában, ez viszont durban lesz, az orosz szimfonikus zenekart Jevgenyi Szvetlanov vezényli.

A polonészt hallottuk Csajkovszki a Cárnő cipellője című operájából. Az orosz szimfonikus zenekart Jevgenyi Szvetlanov vezényelte. Közlekedési hírek. Az Útinform írta, hogy az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között 10 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Hosszabb menetidőre készüljenek,

0: Rádió. Több, mint klasszikus.
1: 9:50, önök a muzsikáló délelőttöt hallgatják. Haydn szimfóniái, méghozzá londoni szimfóniái közül fogjuk most meghallgatni a numero 100-as G-dur szimfónia két tételét. Ugye címe is van ennek a szimfóniának, Katona. A második tétel tulajdonképpen a címadó tétel, abban hallhatunk olyan katonai dallamokat, jeleket, ami utal a különböző harcias és katonai jellegre, de igaz ez a hangszerelésre is, hiszen a korabeli katonazenekarok mintájára beemelte ebbe a szimfóniába Haydn a nagy dobot, a cintányért és a triangulumot, a háromszöget is, de ezeket nem szokták használni akkoriban a szimfóniákban, és ez a három ütős hangszer, hát persze az üsdob mellett szerepel a záró tételben is. Hallgassuk most a harmadik tételt, először a menüettet, majd pedig a gyors presto finálét, a negyedik tételt. Előadja az osztrák-magyar Haydn zenekar, a karmester Fischer Ádám.

József Haydn londoni szimfóniái közül szólt a numero 100-as G-dur katona szimfónia két tétele, a harmadik a menüett és a negyedik a finálé. Előadta az osztrák-magyar Haydn zenekar, vezényelt az együttest alapító Fischer Ádám. Opera részlet következik, a délelőttben Rossini a Sevillai Borbé című operájából hallhatjuk a rágalom áriát az első felvonásból, ez Don Basilio áriája. Ő ugye az énektanár, aki Rosina gyámjának, Bartolónak a szövetségese, és ebben a rágalom áriában Basilio vállalja, hogy rágalmat terjeszt el a városban, mert ez egy bevált módszer, előadja Bartolónak, miként tud egy kis kellemetlen információ földagadni. Az emberek önkéntelenül is továbbadják, hozzátesznek, és végül akkorát szól, mint az ágyú. Hát azt hiszem ez sokunk számára ismerős egy-egy pletykával kapcsolatban. Hallgassuk tehát a rágalom áriát, José Fandam énekel.

sotto il pubblico fratello per gran sorte va a creare.

Rossini a Sevillai Borbély című operájából hallottuk a Rágalom áriát, Don Basilio áriáját az első felvonásból José Van Damme énekelt, és hát a crescendo, ugye ez a fokozás, ez a hangerő fokozás nagyon jól illusztrálta azt, hogy egy kis információ hogy tud feldagadni. A Loire-menti szimfonikus zenekar kísérte José Van Damme-ot vezényelt Marc Sustro. Johann Sebastian Bach olasz koncertjéből következik most részlet, az Allegro átiratban. A Hárfa Konzort adja elő, a kibővített Hárfa Konzort, művészeti vezetőjük és csembalón közreműködik, Andrew Lawrence King.

Johann Sebastian Bach olasz koncertjéből szólt az első tétel az Allegro átiratban. Előadta a kiegészített Hárfa Konzort művészeti vezető és csembalón közreműködött Andrew Lawrence King. Balett zenével zárjuk ezt az órát, de nem a műsort. Leo Delibes Szilvia című balettjéből hallhatjuk az előjátékot. Ez a Vadásznők című részlet, ugye ez az előjáték nagyon harsány hangon intonálja a vadászat témát, az ünnepélyes felvonulási témát pedig komikus hangsúlyozással játssza a zenekar. Most a londoni filharmonikus zenekar tolmácsolásában halljuk, vezényel Stanley Black.

0: Dölib Szilvia című balettjéből szólt az előjáték, a Vadásznők című részlet, és hát ugye ott hallhattuk, szerintem ez nyilvánvaló, hogy Dölibre nagy hatással volt Wagner, és hát tagadhatatlan, hogy a vezérmotívumok következetes alkalmazására Wagner adta az impulzus Dölibnek, és a vadászó nimfák megjelenésénél például ugye a valkürök lovaglása is eszünkbe juthatott. És még egy érdekesség, hogy 1876-ban, amikor Dölib ezzel a balettel lepte meg a francia közönséget, akkor a távoli Oroszországban Csajkovszki éppen ebben az évben kezdett a Hattyúk tava komponálásához, és munkája közben támadt kételjeit, Dölib példájára gondolva oszlatta el, idézem, mi rossz van abban, ha valaki balettzenét komponál, vajon Dölib Szilviája nem a legtökéletesebb remek műe? Kérdezte Csajkovszki, mint egy önmagától egyik barátjához intézett levelében. Ezt a részletet most a londoni filharmonikusok játszották, vezényelt Stanley Black.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 2:10. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak a stúdióból. Bolna Milán köszönti önöket. Lesz majd játék is szokás szerint ebben az órában 10:30 körül. Most programot ajánlunk önöknek. Vasárnap este 7:00 lesz Faragó Béla zeneszerző DLA doktori záró koncertje a BMC-ben. A koncerten természetesen a saját művei szólnak majd. A részletekről Uzsali Bence kollégám kérdezte a zeneszerzőt.
2: Azt hiszem, hogy amikor egy művész a DLA doktori záró koncertjére készül, akkor mindig komolyan mérlegeli, hogy milyen műveket tűzzön műsorra, milyen gondolatmenet szerint, és hát talán különösképpen így van ez egy zeneszerzővel, akinek a saját műveivel kell kiállnia. Ön hogy gondolkodott, amikor ennek a koncertnek a műsorát összeállította?
3: Igazából nem volt nehéz, mert az utóbbi 10-15 évnek a termésén, vagy az általam legjobban szeretett műveimnek a során, ha végignézem, akkor vokális művek vannak ezek között mindenféleképpen. Sőt, hát olyannyira az utóbbi 5 évben ez teljesen tudatos felismerés, hogy egyre inkább az emberi hang és a vokális zene érdekel. Engem is az inspirál, tehát mint inspirációforrás, és mint kifejező eszköz számomra ez a fontos, úgyhogy ilyen szempontból könnyű dolgom volt, nem kellett nagyon sokat gondolkodni, de az mindenképpen azért az nagyon érdekes, hogy maga a doktori disszertáció az elektronikus zenének a kezdetéről szól a Kölni Rádióban az 1950-es évek elején. És hát ugye magam is tanultam és foglalkoztam is elektronikus zenével, és minél inkább, hát teltek múltak az évek, ez egy ilyen 40 év mondjuk, úgy egyre inkább rájöttem, hogy nem annyira akadályokat szeretnék magam elé állítani, és az inspirációm elé, hanem inkább ebbe szeretnék élni, ahogy ezek az emberiséggel egyidős hangszer, mint az emberi hang, ugye a legadekváltabb és a legegyszerűbb, és ugyanakkor a legsokrétűbb kifejező eszköz, tehát hogy ennek a lehetőségeit végtelenül lehet használni és élvezni ennek a gyümölcseit.
2: Azon kívül, hogy vokális művek hangzanak majd el ezen a koncerten, milyenek ezek a zeneművek?
3: Hát lesz egy férfikari mise, amit a Szent Efrém kórus számára írtam, ez egy szoprán, illetve cselló szóló jön ehhez még hozzá. Ez egy akapella férfikari mise, hát ez egy külön fejezet, hogy egyáltalán a Szent Efrém férfikar létezik Magyarországon, tehát egy olyan kórus, amelyik évtizedek óta nem csak a magam számára, hanem zeneszerző kollégáim számára is rengeteg új mű bemutatóját vállalták, és hát engem is korábban is az Átváltozás című operámban énekeltek, és hát egyszerűen egy csodálatos dolog ez a férfikar, és hát ez lesz, amit Eszterházy Jánosnak a tiszteletére íródott. Ez tulajdonképpen egy szabályos mise, de mise oratória, mert a mise tételek között magyar nyelvű tételek fognak elhangozni, amelyek Eszterházy János és a testvére Máriának a levelezéséből, az imáiból, hogy nagyon ugye gulágot megjárt, a csehszlovák börtönöket megjárt, magyar politikus volt, egy felvidéki magyar politikus, akinek elképesztő szenvedés és az egész családjának szenvedés jutott osztályrészül, és hát a szoprán szóló, amit Brejnik Beáta fog énekelni, az ennek köszönhető, és ez lesz az első részben, ez a mise oratórium. A második részben pedig lesz egy dalciklus, ami Ciglényi Boglárka verseire készült. Ez egy kamara összeállításra, zongorára, fuvolára, csellóra és szoprán hangra készült. És a befejező részben, a koncerten pedig a Hamlet című, hát mind a mai napig még készülő operámnak két jelenete lesz, ahol három énekes szólista fog közreműködni. Jekl László, aki a Szellem királyt énekli, Pataki Dániel, aki Németországból ebből az alkalomból jön haza, aki Hamlet lesz, és hát Breini Beáta lesz Ofélia-nak a megformálója.
2: Tematikusan vagy gondolatvilágában összekapcsolja valami ezeket a műveket?
3: Tulajdonképpen annyiban ez nagyon érdekes, hogy a Ciglényi Boglárka verseire készült dalciklusnak a négy dalból három az igazából egy női szemszögből, vagy női megszólaló, női szereplő által megszólaltatott gondolatokat fejez ki. És hát ennek a Hamlet operának is a fő gondolata az volt, hogy Oféliának a szemszögéből próbáljuk kibontani a történetet, hát természetesen nem megkerül fel a címszereplőjét az eredeti drámának, de hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez a szál, de sőt még azt is mondhatnám, hogy még a misénél is ezt a szálat látjuk, hiszen bármennyire is inspiráló számomra mondjuk a férfikari hangzás, de úgy éreztem, hogy ott is Eszterházy Mária, akit egyébként a történészek Eszterházynak a kutatói modern Antigonénak neveznek, tehát azt a harcot, amit a testvérért hosszú éveken át vívott, az elválaszthatatlan tőle, és hát ő is ugye megszólal, hát áttételesen is benne a misében is, tehát ez a komor, sötét, férfikari világ mellett ő egy mindenféleképpen egy másik szint képvisel.
0: Faragó Béla zeneszerzőt hallották, a zeneszerző DLA doktori záró koncertje tehát vasárnap este 7 órakor lesz a BMC-ben. Most hallgassuk Faragó Béla miséjéből a Credo tételt. Előadja Tomkins énekegyüttes és az Intermoduláció együttes. Vezényel Tihanyi László.

Faragó Béla miséjéből szólt a Credo tétel. Előadta a Tomkins énekegyüttes és az Intermoduláció együttes. A karmester Tihanyi László volt. Most Mozart zene következik. A B-dur szerenádból a negyedik tételt játssza a budapesti fúvós együttes vezénnyel Kocsis Zoltán.

Mozart 361-es köhjegyzékszámú B-dur szerenádjából, a Grand Partitából szólt a menüet, a második menüet, előadta a budapesti fúvós együttes, vezényelt Kocsis Zoltán. Még egy koncertajánló holnapra, a Cantica Eterna koncertje lesz október 16-án este 19:30-tól Veszprémben, az Érseki Palotában. 5 énekhang, barokk hegedűk, violadagambák és Árcsili úttó találkozásával idézik meg a Serenissima Velence zenei világát. A Serenissima hangjai című koncerten Claudio Monteverdi és velencei kortársainak művei hangzanak el, historikus hangszereken játszó zenészek közreműködésével. A Cantica Eterna tagjai Ballabás Alíz, Balog Eszter, Nagy Bernadett, Mészáros Péter és Nagy Bayer Lóránt. Az énekeseket pedig a következő hangszeres művészek kísérik: Lachegyi Róza és Bréda Zsófia barokk hegedűn, Szabó Zsolt és Schallinger Foigl Artúr violadagambán és Völgyi Attila Árcsili úton. Tehát ez a szép barokk koncert a Veszprémi Érseki Palotában lesz pénteken este 19:30-tól. A következő zene minket is Itáliába kalauzol. Ottorino Respighi régi olasz táncok című sorozatából hallgassuk az első szvit harmadik tételét, ez a Villanella. A Lozani Kamara zenekar játszik. A karmester Jesús López Cobos.

Respighi régi olasz táncok című sorozatából szólt az első szvit Villanella tétele. A Lozani Kamarazenekar játszott, vezényelt Jesús López Cobos. Most Handel opera részlet következik. Az Arianna Krétán című operából hallgassunk egy áriát Philippe Jaroussky tolmácsolásában.

Georg Friedrich Händel Arianna Krétán című operájából szólt egy részlet, egy ária, Filip Jaruzsky énekelt, közreműködött a Concert d'Astrée, vezényelt Emmanuel Aym. Még egy zenét hallgatunk meg a játék előtt, egy kis zongoramuzsikát, Chopin Azdur balladáját, ez az Opus 47-es balladája a szerzőnek, és annak idején, amikor ezt előadta, akkor nagy sajtóvízhangot keltett Chopin ezzel a balladával, illetve az utána következő hosszas improvizációval. A La France Musicale korabeli újság finom megfogalmazása szerint idézem a királyi közönség csodálatára. Hallgassuk most ezt a balladát Kovács Gergely tolmácsolásában.

0: Chopin az Dur balladáját hallottuk, opusz 47, Kovács Gergely zongorázott, és talán még azt érdemes megemlíteni a korabeli Chopin előadással kapcsolatban, hogy akkoriban a fellépő zongoristák rendszerint új hangszereken szerettek játszani, Chopin viszont nem habozott egy olyan zongorán játszani művét, amelyet Pleyel 5 vagy 6 évvel azelőtt adott el a király udvarnak, és bámulatosan tiszta hangokat csalt elő belőle, írja a korabeli újsága La France Musicale. Én az órára pillantok, 5 percen múlt 10:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délelőttben, mondom először a nyereményeket. Kisorsolunk 2 darab belépőt október 17-én szombaton délelőtt 11 órára a Régi Zene Akadémia kamaratermébe. Ugye a mai muzsikáló reggelben is szó esett arról, hogy a Liszt Múzeumnak most lesz a Liszt születésnapi fesztiválja, és ennek keretében játszik majd szombaton 11 órától Alexandr Kaspurin zongoraművész, aki a 2026-os utrechti Liszt nemzetközi zongoraverseny győztese. Transzcendens etüdöket játszik majd Liszttől, tehát szombaton délelőtt 11 órától a Régi Zene Akadémia kamaratermében. Aztán van 2 jegyünk szintén szombaton este 7 órára a Ram Art Színházba. Az Eltörött a hegedűm című zenés végjátékot adják elő. A főbb szerepekben Nagy Róbert, Unger Vanda, Pesák Ádám, Vanya Tímea és Mikó István, a rendező Tasnádi Csaba. Tehát szombaton este 7-től a Ram Art Színházban Eltörött a hegedűm. Van 2 jegyünk jövő héten csütörtökön, október 22-én este 8 órára a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe. Folytatódik az évfordulók sorozatunk, Falvai Attila hegedül, Fülei Balázs zongorázik, Mozart és Bartók műveket adnak elő. Tehát október 22-én csütörtökön este 8-tól. És van 2 jegyünk a Szent István Bazilikába, jövő héten szombaton, október 24-én este 8 órára, ahol Áhim Erzsébet orgonaestje lesz a Hit visszhangjai címmel. Tehát Szent István Bazilika, jövő hét szombat, Áhim Erzsébet orgonaestje. A tárgyereményünk pedig egy könyv, a Filharmónia évkönyve. A Filharmónia Magyarország jubileumára kiadott könyv a klasszikus zene szerelmeseinek számos érdekességet tartogat, művészportrékat, gyönyörű fotókat és számos koncert emlékét. Ez a kötet a 95. ünnepi könyvhéten külön díjban részesült. Ezekért lehet tehát játszani. A kérdésünk pedig úgy szól, hogy hol járunk, vagy hova

kalauzol minket a zene, mondok három lehetőséget, ebből kell választani. Galánta, Marosszék, Nagy Kálló. Többet nem is teszek hozzá, szerintem nem lesz annyira nehéz, tehát hova kalauzol minket a zene, hol járunk? Galánta, Marosszék vagy Nagy Kálló? SMS-t a 06303030160-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu, és kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményt szeretnék megnyerni.

Ez volt a rejtvényzenénk, Kodály Zoltán művét hallottuk természetesen, és ugye az volt a kérdés, hogy hol járunk, Galántán, Marosszéken vagy Nagykállón? Nos, a helyes válasz a harmadik, Nagykálló, ez ugyanis a kállai kettős volt. Talán nem volt annyira nehéz, hiszen a galántai táncokban meg a marosszéki táncokban nincs kórus, a kállai kettősben viszont van. Nagyon sokféle válasz érkezett azért ennek ellenére, de a legtöbben kitalálták, hogy Nagykállón gyűjtötte, ugye Kodály ezeket a dallamokat, Nagykállóhoz köthető a kállai kettős. Még tart a beérkezett üzenetek feldolgozása, mert nagyon sokan játszottak velünk, és ahogy említettem, azért sokféle válaszon. Úgyhogy még egy kis türelmet kérek, annyit elmondok, hogy a Magyar Rádió és Televízió énekkarát, illetve a Magyar Állami Hangverseny Zenekart Vásárhelyi Zoltán vezényelte ezen a felvételen. És akkor a sorsolás alatt pedig hallgassuk még Beethoven, hát meg az egyetemi zenetörténet egyik legismertebb alkotását, az 5. c-moll sorsszimfónia első tételét. A Bécsi Filharmonikus Zenekar játszik, vezényel Carlos Kleiber.

Talán ezt a zenét nem is kell konferálni, de hát elmondom, mert úgy illik, az első tételt hallottuk Beethoven 5. c-moll sors szimfóniájából. A bécsi filharmonikus zenekart Carlos Kleiber vezényelte. Granados zenéje következik, de előtte visszatérünk a játékhoz, integetnek kollégáim az üvegablak túloldalán, megszületett az eredmény, mondom már is a szerencsés nyerteseket. Montvai Dóra, Víg Zoltánné, Majoros Imre és Balog István nyerte a koncertjegyeket, a tárgynyereményt pedig Nagy Ildikónak sorsoltuk ki. Őt arra kérjük, hogy SMS-ben legyen kedves elküldeni a posta címét, hogy feladhassuk neki a könyvet. Köszönjük mindenkinek a játékot, a nyerteseknek pedig szívből gratulálunk. Őket gyártásvezetőnk fogja majd keresni a további teendőkkel kapcsolatban. És akkor következik Granados, Enrique Granados, a 12 spanyol tánc című sorozatból hallgassuk az andalúziai táncot átiratban. Heinrich Schiff játszik cellón, Samuel Sanders zongorán.

Enrique Granados opusz 37-es 12 spanyol tánc című sorozatából szólt az ötödik, az andalúziai tánc. Manuel Calvo szerintem nagyszerű átiratában hallottuk, Heinrich Schiff játszott cellón, Samuel Sanders pedig zongorán. Következik egy kis opera Verditől, a Trubadurból hallgassuk Luna gróf áriáját a második felvonásból. Dmitri Hvorostovszky énekel, a Hvorostovszkyra koncentráltam, ezért nem sikerült a Dmitri. Szóval ő énekel, a Rotterdami Filharmonikus Zenekart Valerij Gergiev vezényli.

0: Giuseppe Verdi a Troubadour című operájából szólt Luna gróf áriája a második felvonásból. Dmitri Vorostovszky énekelt, közreműködött a Rotterdami Filharmonikus Zenekar, vezényelt Valeri Gergiev.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 2:11, következik most Schubert zenéje itt a muzsikáló délelőttben, méghozzá az 5. szimfónia népszerű, kedves első tétele, szól az Allegro, a Budapesti Fesztivál zenekart Fischer Iván vezényli.

Ez volt Franz Schubert 5. B-dur szimfóniájából az első tétel, az Allegro. Előadta a Budapesti Fesztiválzenekar, vezényelt Fischer Iván. Johann Joachim Kvánc lesz a következő zeneszerzőnk, aki ugye kiváló fuvola művész és fuvola tanár is volt, és hát a következő művét is fuvolára komponálta, nem is egyre, hanem kettőre. A G-moll két fuvolás koncerto presto tételét hallgassuk, Alexis Kossenko és Amélie Michel játszik fuvolán, közreműködik a Les Ambassadors és a La Grande Auxurique kamarazenekar.

Johann Joachim Quantz két fuvolára komponált G-moll koncertójából szólt a harmadik tétel, a Presto. Alexis Kossenko és Amélie Michel volt a szólista. Közreműködött a Les Ambassadeurs és a La Grande Écurie kamarazenekar. Közlekedési hírek az utakról. Az Útinform írta, és már korábban is említettük, hogy az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé dolgoznak a 14-es és a 17-es kilométer között. Két sávra szűkült a szakasz, 9-10 kilométeres a torlódás, és a környező utakon is telítettek a sávok. Vezessenek figyelmesen, és segítsék egymást a közlekedésben. Most pedig hallgassuk Antonín Dvorák két keringőjét az Opus 54-es sorozatból, az első kettőt játssza Radoslav Kvapil zongorán.

két keringőt hallottunk Antonin Dvorzsáktól, két kicsit talán melankólikus, de nagyon szép keringőt. Radoslav Kvapil játszotta az Opus 54-es sorozat első két darabját. A mai muzsikáló délelőtt végén pedig hallgassunk egy részletet Haydn a Teremtés című oratóriumából, az első részből. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, vagyis az egek hirdetik Isten dicsőségét. Előadja Christina Oelze, Scott Weld és Péter Lika, ők éneklik a szólót, a Riász kamarakórust és az Európa Kamarazenekart, Roger Norrington vezényli.

0: Joseph Haydn a Teremtés című oratóriumából szólt részlet. Christian Ölce, Scott Weil és Péter Lika énekelt. Közreműködött a Riász Kamarakórus és az Európa Kamarazenekar, vezényelt Roger Norrington. És ezzel a részlettel véget ért a mai muzsikáló délelőtt. A zenéket szerkesztőnk Csík Gabriella válogatta, a hangmérnök Mátyus Ottó volt. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon, ahol a részletes rádióműsort is megtalálják. Én további jó napot és jó rádiózást kívánok Önöknek, búcsúzik a műsorvezető Bolla Milán, a viszonthallásra.
1: Műsorajánló. Ma kora délután gála hangversenyt hallhatnak Brüsszelből. Az idei Erzsébet királyné zenei verseny a csellisták megmérettetéséről szólt. Az első helyezést elnyerő Ettore Pagano a győzelemért megkapta Pablo Casals legendás 1733-as Goffrie csellójának 4 éves használati jogát. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 16 perckor. A Bartók Rádióban. Az Old Age Jazz adásában Cecil McLaurin-Salvant énekel. A haiti és francia szülők gyermekeként született, többszörös Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő már 5 évesen zongorázni, 8 évesen klasszikus énekelni tanult. Barokk és improvizációs stúdiumokkal csiszolt a sokoldalúságát, amit most With Every Breath I Take című albumán mutat be. Old Dead Jazz. Cecil McLaurin-Salvant. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a Bartók Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Madarás Zsolt.
3: Pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926. október 16-án mutatták be Kodály Zoltán Hári János című daljátékát az Operaházban. Az elmúlt 100 évben több mint 500 alkalommal tűzte műsorára ezt a darabot az Operaház. A művel köszöntötte például az intézmény Kodályt a 65., a 70., a 75. és a 80. születésnapján is. Halász Péter karmester viszont most találkozik először a darabbal, mint karmester. Gondolom azért jól ismerte, talán már gyerekkora óta többször is látta ezt az előadást.
4: Természetesen, mint magyar zenész és magyar ember, hát mi a Hári Jánossal növünk föl. És most, hogy említetted ezt a hihetetlen adatsort, hogy hányszor és milyen fontos alkalmakkor volt előadva ez a mű, megint átvillant rajtam, hogy mekkora súlya is van annak, hogyha az emberre rábízzák azt a felelősséget, hogy ezt a egészen csodálatos gyöngyszemet a Magyar Állami Operaházban egy ilyen jeles alkalomkor előadja.
2: Hogy kezdi a felkészülést egy karmester, ha még egy általán nem vezényelt darabbal találkozik?
3: Meghallgatja a régi nagyok felvételeit, bújja a kottát, hogy kezdődik egy ilyen fölkészülés?
4: Az teljesen evidens volt számomra, hogy itt egy nagyon különleges darabról van szó. És valóban a Hári János esetében tele van a darab ellentmondással. Egyszerre egy hatalmas apparátusú opera, és egyszerre kamarazene. Egyszerre a nyugati zenéből, a német zenéből és a francia zenéből táplálkozó mű, és egyszerre egy mélységesen magyar mű, ami a magyar népdalt viszi be a magyar színpadra, és állít ennek egy, nem tudom, azt mondom, hogy emlékművet állít, az olyan fennköltem, furcsa hangzik, mert ennél azért egy sokkal élőbb dolog, de a lényeg az, hogy itt csodás égkövekről van szó, hogy Kodályt idézzem, ami az ugye azt mondta Kodály, hogy ő foglalatot próbált készíteni.
3: Nagyon haladó darab volt ez 1926-ban?
4: Hogyne. Ugye magyar népdal elképzelhetetlen volt, hogy ez megszólaljon az Operaháznak a színpadán. Nem is oda tervezték eredetileg, ezt a Nemzeti Színházba tervezték. tervezték, és egyre mívesebb lett a darab.
3: Radnai Miklósnak köszönhető, hogy ezt aztán mégis az Operaházban mutatták be.
4: Pontosan, és csodálatos ez az ellentmondásokkal teli darab, és nagyon hosszú a darabnak a kialakulás története. Tehát az első megválaszolandó kérdés az az volt, hogy milyen

0: ritkán adják elő, egyébként szerintem szuper hangverseny darab, de például a partitúra végleges formájába beemelte a 48-ba komponált Honvéd indulóját, és ezzel egy nagyon ütős lezárást írt például a darab első felének a végére, ez sem szerepelt a bemutatókor.
1: Tulajdonképpen évtizedekig alakult ez a darab, hiszen a 26-os verzió az csöppet sem volt a végleges verzió, hiszen 28-ban is műsorra tűzték, akkor már egy átdolgozott formában, és azt mondta, hogy az 1962-es kiadáshoz nyúltak, és most tulajdonképpen azt hallják majd a nézők.
0: Pontosan, 62-ben az Universal kiadónak Kodály ezt az autorizált verziót úgy nyomta a kezébe, hogy na ez a Hár János. Úgyhogy én úgy gondolkodom, hogyha a szerzőnek ez a végleges véleménye a saját művéről, akkor ezt kéne előadni. Na most, ami engem nagyon meglepett, hogyha minden igaz, ez így még nem is volt előadva.
1: Ugye van egy Színházi Nyitány néven ismert kompozíció, ami nyilván Pontosan. A műsor legelején hangzik el, akkor ezt a korábbi verziókban szinte soha nem játszották?
0: Ha jól értesültem, akkor egy meghúzott verziót játszottak ebből a nyitányból. Volt egy klasszikus Békés András féle rendezés régen, ahol csak a legvégét játszották, és ha minden igaz, a legutóbbi produkcióban volt egy meghúzott rész. Én őszintén szólva, formailag, zeneileg nem tudom, hogy hogy kell ezt a nyitányt. Nem is akarom, de nem is tudom, hogy hogy kéne ezt úgy meghúzni.
1: Most a hallgatók, ha ezt hallják, akkor talán elcsodálkoznak arra, hogy mennyire kap szabad kezet egy karmester, hogy éppen egy adott darabot, aminek ennyiféle verziója létezik, hogy mutatja be a közönségnek.
0: Hát az opera azért az egy team munka, tehát azért nyilvánvaló, hogy ezt a rendezővel is meg kell beszélni.
1: Béres Attila a rendező, Béres aki a Miskolci Attila, Színházból igen. érkezik. Azt mondta, hogy nagyon jól dolgoznak együtt. Ugye ez manapság sokszor feszültségforrás karmester és rendező között.
0: Ez egy nagyon örvendetes munka Attilával. Egy igazi színházi ember. És nekem volt egy kívánságom felé, amikor legelőször leültünk beszélgetni, mégpedig az volt, hogy melyik zeneszámnak mi a dramaturgiai létjogosultsága. És arra kértem Attilát, hogy segítsen abban, hogy amikor megszólal egy zene, akkor tudjuk, hogy abban a pillanatban miért szólal meg ez a zene. Hiszen a Hári Jánosban vannak olyan dalok, például én így voltam a Helykét Tikom Tavai című dallal, aminek meg kell mondjam, hogy nem pontosan értettem a dramaturgiáját, hogy mit is keres a darabban, és miért szólal meg, és az volt a kívánságom Attila felé, hogy próbáljuk meg választ adni arra, hogy melyik pillanatban miért is kell dalolni, és én nagyon elégedett vagyok most ezzel, mert tényleg Attila nagyon jó partner ahhoz, hogy lehessen közösen gondolkodni.
1: Ugye nagy elődökhöz vissza lehet nyúlni, hiszen Ferencsik János ezt kétszer is fölvette, és ő ugye tudott konzultálni még Kodály Zoltánnal.
0: Ferencsik nagyon fontos. Összességében szerintem egy magyar karmester számára a magyar repertoárt vezényel Ferencsik János megkerülhetetlen. És nem csak azért, mert tudott konzultálni Kodálya, nyilván, hogy ez egy nagyon fontos dolog, de egy remek zenész, és egy nagyon nagy etikával rendelkező zenész, aki nem szokott önkényesen belenyúlni a partitúrákba, úgyhogy mind a kettő Ferencsik felvétel, a korai, Palló Imrés, és a későbbi Sólyom Nagy Sándoros felvétel is számomra nagyon fontos forrás
1: volt. És nem csak a szereplők miatt nem teljesen egyforma ez a két felvétel, de Ferencsik is máshogy vezényel az egyik és a másik felvételem.
0: Ez valóban így van. Elmesélek egy nagyon érdekes dolgot, ami nagyon sok fejtörést okozott nekem, és azt hiszem ez pont ehhez a kérdéshez illik, hogy a híres ajólovas katonának, tehát a toborzó számban, a harmadik kaland végén, azt tudom, hogy már a harmadikos általános iskolás kisfiam is tudja dalolni.
1: És mert... számára az óvodások is ismerik.
0: Igen, és az a jó, hogy szeretik. Tehát az a jó, hogy ösztönösen szeretik. Na szóval van ez a remek dal, és a végén nekem is ez úgy volt a fülemben, hogy itt egy több szólamú kórus van, aki több szólamba énekel, és nagyon magasan, és hát ez az operában is így hangzott el. Igen, ám, de 62-es partitúrában nem ez van, hanem egy szólamú ének van. Ami teljesen logikus olyan szempontból, hogy ugye a magyar népdal az mindig egy szólamú. És a Hári Jánosba is, amikor magyar népdalt énekelnek, bizony az egy szólamba van, kivételt képez a Gyújtottam gyertyát, de miért képez kivételt? Azért, mert ez az osztrák udvarba éneklik az osztrákok. Hiába magyar népdal az alapja, tehát Kodály nem csak, hogy a magyar világot teremti meg a magyar népzenéből, hanem még az osztrák világot is. Nagyon fondorlat.

0: Pontosan. Valószínű az ennek az oka, hogy ő nekünk azt mutatja be, hogy a magyaroknak a fejében milyen az az osztrák udvar.
1: Kertész Istvánnak is van egy londoni felvétele Mellis Györggyel és Komlósi Erzsébettel, egy nem Magyarországon élő világklasszis karmester, ez is egy etalonnak számít.
0: A zenekari hangzás egészen elképesztő. Peter Ustinov, zseniális világpolgár, mondja föl a prózai részeket egyedül, minden szerepbe belehelyezve magát, színészi bravúrral, igen ám, csak hogy az angol közönség nem fogja sose megérteni azt, hogy hogy gondolkodnak Nagyabonyban Bécsről, vagy hogy mi a Hári Jánosnak az igazi mondani valója.
1: Ezért is nem vált ez mondjuk az európai operaházak repertoárjával.
0: Pont erről szeretnék ennek kapcsán beszélni, hogy nagyon át kellett dolgozni a szöveget, ahhoz, hogy ez az angol közönség számára érthető legyen, és egy ilyen kedves parodisztikus farc jött az egészből létre. Igen, ám csak, hogy ilyenkor meg nagyon elveszti a mélységét a darab. Mert hogy a Hári János az abból él, hogy valóban van benne jó adag humor és gúny, ugyanakkor meg pillanat alatt tud, és ebben nagyon modern Kodály fényről árnyékra váltani, és rendkívül mély és rendkívül őszinte zenét komponál.
1: Azt mondta, hogy egy álom szereposztás ez a mostani. A két főszerepet Sándor Csaba és Balga Gabriella alakítják, de hogy mindegyik szerepe a megfelelő énekes találták, hiszen nagyon fontos talán egy ilyen népdal füzérből álló daljátékban, hogy az opera énekesek valóban népdalt énekeljenek, és ne pedig operát.
0: Pontosan, ez volt kezdettől kezdve nekem a célom, és remélem, hogy ez ezzel a remek gárdával meg tud valósulni, hogy valóban ne, most ezt a csúnya szót használom, árjázzunk, hanem megtartjuk a magyar népdal éneklésnek a természetes mi voltát, és hogy a zenekar is, egyébként Kodály nagyon vigyáz arra, hogy ott, ahol énekelnek, ott a zenekar ne legyen túl vastag. Kivéve mondjuk a toborzót, ahol mindenki kitombolhatja magát, de például Örzse megszólalásainál szinte kamarazenét hallunk.
1: Hogy a piánók is jobban érvényesüljenek.
0: Pontosan, és ebbe Béres Attila is például partner volt. Mondok egy példát, hátul van a császári palotának az erkélye a színpadon, mondtam neki, hogy ez így nem fog működni, mert akkor a Mária Luisának kiabálnia kell a saját dalát, ami hiába egy osztrák menüett, az egy magyar népdalból van, és egyébként se illene az esztétikában. Attilánk meg az volt a vesz, hogy semmi gond, akkor itt ebbe a pillanatban messziről előre fog jönni az erkély egészen a színpad széléig, és akkor onnan fogja énekelni ezt a dalt.
1: Akkor tulajdonképpen egy kicsit az is a szándék volt, hogyha mondjuk Kodály ezt láthatná, hogy elégedett legyen ezzel az előadással?
0: Ez egy karmesternek mindig ez a titkolt szándéka, hogy egy remek műnek olyan keretet tudjon adni, hogy megszólalhasson az a csoda, ami le van írva, és Kodály esetében tényleg arról beszélhetünk, hogy ez egy nagyon míves partitúra. Nem is tudom, hogy ennyire csodálatosan ki tud hangszerelni még a magyar zenei irodalomban, mint Kodály Zoltán, és hát ezekben a korai művekben egészen virtuóz és csodálatos hangszerelés van, és egyik hang sem mindegy. Úgyhogy reményeim szerint ezt meg tudjuk mutatni a közönségnek.

0: Az előadást Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója rendezi, az egyik próba előtt beszélgettünk. Ez az első operaházi rendezése, de operát már rendezett korábban is, Szegeden is, sőt, San Franciscóban is, tehát a műfajjal már találkozott, bár igazából ez nem egy klasszikus opera, hiszen daljáték a műfaja.
1: Az biztos, hogy nem klasszikus opera, és az is biztos, hogy nehéz behatárolni műfajilag, hogy ez fantasztikus népdalokból inspirálódó dalokkal teli próza, vagy abszurd prózával teli operai szándék. Ezt nehéz eldönteni, de talán nem is kell eldönteni, mert hogy ez a Hári János, és szerintem a műfaj meghatározása is olyan Hári Jánosos. Szerintem Kodály, akinek csodálatos humora lehetett, én nem ismertem, de abból, hogy ezt a darabot ő hogy álmodta meg, és hogy kereste a műfaji behatárolását, és hogy kereste azt, hogy ez hol helyezkedik el a magyar zene történetben ez a darab, az is egy klasszikus Hári János történet.
0: A Hári Jánosra azért már találkozott 12 évvel ezelőtt a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Akkor kicsit ilyen kártya motívumokra épült. Most, ha jól láttam, még a főpróbák előtt beszélgetünk, kicsit a sakk motívumra épít majd.
1: Igazából az én elképzelésemben ez a történet egy nagyon mai állomáson játszódik. Az állomás az a tér, ahova nem megyünk. Ahova azért megyünk, hogy elmenjünk, vagy azért jövünk, hogy elmenjünk. Nem egy állandó. És ebben a nem állandó térben, ami folyamatos mozgásban van, van egy ember, aki állandó, aki mesél. Aki a saját történeteit meséli, miközben sakkozik. És ezek a sakkfigurák elevenednek meg a történeteivel együtt, és valahogy az asztalon lévő dolgok nőnek óriásra, és keletkezik belőle mese. Ezért sakkfigurák, igen, valóban. Illetve azért, mert szerettem volna, és ezt majd a nézők megnézik, egy különleges csatát arra a négy kis zenére, amit a Kodály írt a franciákkal, hogy ez hogy néz ki ma szerintem ez a csata Hári és sok-sok francia katona között. Ezért is van sakk, de a sakk amúgy a történelmet is jelenti, és legfőképpen a sakk a gyalog harcát jelenti a futóval, a királlyal, a királynővel, a bástyával, a lóval és a többi gyaloggal. És valahol ez a darab erről szól. Hári egy gyalog, aki mattot ad egyszer a királynőnek, aztán mattot ad a királynak, aztán leveszi az összes bábut a sakktábláról, és teszi mindezt úgy, hogy közben azt mondjuk, hogy nem mond igazat. De nem az számít, hogy igazat mond-e vagy sem. Ebben a történetben az, hogy Hári mit túlóz, az teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy az ő képzeletében ő ezt a hatalmat, vagy ezeket a hatalmakat legyőzte.
0: Abban a 12 évvel ezelőtti előadásban a humor nagyon-nagyon markásan megjelent, kicsit bele is nyúltak a darabba. Most is számíthatunk ilyenre, vagy most az eredeti Hári?
1: Ez tulajdonképpen az eredeti Hári. Persze olyan mondatokat ki kellett idézőjelbe egyenesíteni, amit senki nem értene meg ma már a nézők közül, de nem, ez az eredeti dramaturgia. A 12 évvel ezelőtti Hárinak ugye volt egy különlegessége, hogy a Gérard Depardieu játszott a Napóleont.
0: Bodrogi Gyulától Gál Völgyi János.
1: Mindenkiben, igen. És hát ehhez egy kicsit alkalmazkodnia kellett a szövegnek, de ha az ember elolvassa pontosan az elmúlt 100 évben írottak a Hári János librettóról, vagy maga Kodály hogy változtatta a Hárit különböző korokban, akkor az, hogy az ember picit változtat a történeten, nem a történet alapján, hanem belecsempész humort, belecsempész egy pici aktualitást, vagy jobban rávezeti a nézőt, hogy ez akkor azt jelentette, ami ma ezt jelenti, azzal szerintem csak közelebb hozza a művet a mai nézőhöz, és érthetőbbé és szerethetőbbé tesz. A mostani Hári, azt bátran kijelentem, hogy egy abszolút klasszikus librettón és zenedramaturgiában pedig ez azt hiszem a legtökéletesebb Hári János, amit valaha játszottak. Azt hiszem a legtöbb dalt ebben a Hári Jánosban fogják eljátszani. Ha jól értettem Halász Péter karmestert.
0: A 12 évvel ezelőtti előadásban az Opera Színház művészeivel dolgozott főként együtt, hiszen ott volt főrendező. Most találkozik talán először az Operaház opera énekeseivel. Sándor Csaba és Balga Gabriella a két főszereplő színészileg.
1: Elképesztő jó színészek. ezt most viccen kívül mondom, elképesztő jó színészek. Számomra ez egy nagyon-nagyon nagy döbbenet, de közben meg ezt én tudtam, hogy ez így van. Tehát aki ének nyelven így tud fogalmazni színpadon, az csak rá kell venni, hogy a próza is ugyanaz, úgyhogy nincs nagy különbség. Tehát én nagyon bízom abban, hogy prózailag ez egy abszolút érvényes előadás lesz, zeneileg meg rendkívül ebbe biztos vagyok.
0: Ugye ez különlegessége a darabnak, hogy énekesek és prózai színészek is vannak benne. Ott is például olyan színészekkel dolgozik együtt, akikkel Miskolcon gondolom jól ismerjük.
1: Hát kellett nekem egy kis támasz ebben a fura helyzetben, ezért természetesen vannak benne olyan színészek, akikkel én sokat dolgoztam, Rusznák Andris, Szőcs Artur, de akár Csémi Balázs, vagy a Szemenyei Jani, ők pedig nagyon-nagyon alázattal dolgoznak alá annak, hogy majd megszólaljon a zene. Ők nagyon sokat segítettek most nekem.
0: És aztán van egy Kakukk Tojás, Csonka András. Azt hiszem, hogy ő most lép először az Operaház színpadára.
1: Hát ha az ember sokat gondolkodik, hogy ki lehet Ferenc császár, akkor minden út a Csonka Andráshoz vezet. Tehát azt gondolom, hogy Ferenc császárt valahogy értelmezni kell ebben a darabban. Mégiscsak ő a hatalom. Csak egy olyan hatalom, amit hogyha Hári közelről megnéz, akkor rájön, hogy ez a papírmasé figurától féltünk. Szóval ez folyamatosan megtörténik a darabban, hogyha közel kerül Hári a történetei révén a hatalomhoz, akkor rájön, hogy mi ettől félünk. Ugyanez mondjuk a Lucifer. Széttépett 500 embert. Veszélyben a palota. Hári találkozik vele közelről. Hát ez egy csikó. Ettől félünk. Az egész darabban ez működik. Az egész darab szerintem az alapgondolata az, hogy ami az első dalban benne van, hogy inkább nézem az Abonyi 2-t, mint Majlandban azt a 32-t. Tehát a Hári döntései mögött ez a motivum van, és ez az én döntéseim mögött is ott van. Szóval azért ebben találkoztunk Hárival meg. Hát azért Hári olyan, mint egy színházrendező. Jókat mesél. Olyan arisztotelészi poétika értelemben mesél jókat. Na ezt például most találtam ki, szerintem ez egy érvényes gondolat, hogy Hári úgy mesél, hogy Arisztotelész a poétikával leírta.
0: Azt hiszem, hogy a mai fiatalokat kicsit már nehéz bevonzani az operába. Cél ez is ezzel az előadással, hogy olyan Hárit rendezzünk, amit megnéz egy 10-20 éves, és aki ugye ezeket a népdalokat azért ismeri, vagy az intermezzót, tehát ebben sok úgymond sláger van.
1: Hát ha nem, akkor táncolt rá a szalagavatója. Nyilván megpróbáltunk egy olyan világot színpadra álmodni, ami kicsit Monty Pythonos, van benne mai humor, van benne mai tempó, dinamika, ritmus, van benne mai figurák. A lényeg, hogy a történetet úgy próbáltuk elmesélni, hogy az egy mai fiatal számára szerintem érdekes lehet. Nem azt mondom, hogy TikTokkul meséltük el a Hári Jánost, nem, de utalás rendszerében azt gondolom, hogy közelebb van a Monty Python gondolatához, és én tudomásom szerint a mai fiatalok nagy rajongói a Monty Pythonnak.
0: Reméljük akkor a Hárinak is azok lesznek.
1: Én ebben biztos vagyok.

0: A 100 éve bemutatott Hári János címszerepét Sándor Csaba opera énekes énekli. Kolozsváron már énekelted ezt a szerepet, de most egy kicsit, ugye a szöveg azért megváltozott. Gondolom, hogy ilyenkor az agyadban is egy kicsit át kell kapcsolni, hogy nehogy a kolozsvári szöveg ugorjon be.
1: Prózában van módosítás, és gyakorlatilag a próba folyamat kezdetén vettem észre azt, hogy amit nekem elküldtek korábban, az nem ugyanaz, ami a végleges változat. Úgyhogy igen, nagyon gyorsan át kellett tanulni.
0: Egy szereposztás van csak most, ugye, tehát minden előadásban téged hallhat majd a közönség. Ez gondolom még egy nagyobb felelősség is. A 100 éves évforduló eleve egy nagy súly lehet, hogy most azért még nagyobb figyelem övezi ezt az előadást.
1: Idefele jövet, pont a Máton Áron kollégium előtt álltam meg, én ott voltam 20 évesen bent lakó egy fél évet, amikor részképzéssel Budapesten tanultam. Én akkor nem szerettem se Budapestet, se ezt az egész folyamatot, és lelkileg is nagyon megviselt, nem találtam a helyem ebben a szakmában, és most olyan érdekes eljönni ide a Bartók Rádióba interjút adni, főszerepet játszani, így a 100 éves jubileumban Hári Jánost énekelni, hogy így visszagondolni, hogy mennyi minden történt 17 év alatt, az így egy kicsit pofán vágott az élet, és ez jó érzés. Jó érzés, és ugyanakkor nagyon hálás vagyok érte. És az is nagy dolog számomra, hogy ugye annak idején ez Pallo Imre énekelte először, aki szintén székelyföldi származású, sőt Hargita megyei, Jabolán megyéből származik, ahonnan én, akkor utána ugye Melis, nagyon sokan elénekelték, csak hogy ezek a nevek, ezek olyanok, hogy az ember fel kell kösse a gatyáját, össze kell szedje minden tudását, és szívvel, lélekkel kell tényleg odaállni. Az ember meghallgatja őket, hogy énekelték, akkor így egy éneklecke is hatalmas kihívás.
0: Ilyenkor a felkészülési folyamatban is sokat hallgatott, mondjuk Pallo Imrét vagy Melis Györgyöt. Ugye Melis Györgynek legendás volt a szövegmondása, és hogy mindent meg lehetett érteni, amit énekel.
1: Abszolút. Meghallgatom inkább azt, hogy bizonyos technikai dolgokat hogy oldanak meg, vagy hogy mondják, de ugye ez az előadás annyira sajátos, meg annyira más, meg annyira mai, hogy nem lehet senkit lemásolni, inkább azt kell megtalálni, hogy én hogy tudok belehelyezkedni ennek a Hárinak a szerepébe, és hogy tudok úgy belebújni ebbe, hogy hiteles legyen, valós és élő az egész figura. Aki nekem inspiráló például ilyen helyzetben, az Pazup Pista, hogy az ember, hogyha rákeres YouTube-on, szemrebben és nélkül tudja elmesélni, hogy ő hogyan lovagolta meg a medvét. És talán Hárinek ez a sajátja, hogy ő annyira hiszi azt a valóságot, amiben él és létezik, hogy az csodálatos. Számomra pedig pont ez volt a meglepő, hogy Őrzsét amennyire szereti, mindig amikor mesél, mert ugye nem hazudik, Hári nem hazudik, akkor megidézi. És amíg ő mesél, addig Őrzse létezik a mindennapokban. És ez annyira gyönyörű. És nagyon szépen rendezi meg ezt Attila is. Könnyes lesz az ember szeme, ahogy így elmesélte ezt a történetet.
0: Most itt a jelenben élünk, de lehet, hogy 50 év múlva ezt fogják majd etalonnak tartani, ezt a Hári előadást. Annál is inkább, mert Halász Péter például azt mondta, hogy ez most egy álom szereposztás, amit ő kapott, és hogy azért is fontos, hiszen azt kérte az énekesektől, hogy ne operát, ne áriákat énekeljenek, hanem valóban népdalokat.
1: Nekem a népzene az nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. Én abból a közegből jövök, tesejem nekem néptáncolt, én is végeztem néptánctanfolyamat, néptánctáborokba jártam, tehát a népzenei közeg az nekem a mai napig olyan, hogyha én szeretnék kikapcsolódni, akkor elmegyek táncházba, vagy táncolok. Tényleg hálás ez a feladat, és gyönyörű az, ahogy Kodály nem megerőszakolva a dalokat öntötte olyan formában, és kerültek be az operaház falain belül ezek a csodálatos dallamok, hogy nem idegen annak az embernek, aki esetleg Wagnert vagy ilyeneket hallgatott csak.
0: A Hári Jánosban ugye prózai szerepek is vannak, prózai színészekkel is együtt dolgoztak. Ez egy különös érdekesség lehet, akár színészileg is ellesni a prózai színészektől különböző dolgokat.
1: Kihívás, és én eleinte zavarba is voltam, hogy azt a kutya fáját, de jó, mondják a szöveget, hogy mennyire profik. Ők meg voltak ki oda jött, és akkor mondta, hogy de jól énekeltek, és mondom, hát ti meg milyen jól mondjátok a szöveget, hogy ez jó találkozás volt. Nekem egy külön iskola, én nagyon szeretem. Attilától meg a rendezőtől azt az utasítást is kaptuk, én is, meg a Gabika is, hogy ne próbáljunk magyarabbul beszélni, hanem nyugodtan hozzuk az erdélyi székely tájszólást. Ilyet még nem kértek tőlem. Mindig az volt a fontos, hogy ne érződjön az, hogy honnan jövök.
0: Pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926-ban mutatták be a Hári Jánost a Budapesti Operaházban, de ha ma 2026-ban elmegy egy fiatal és megnézi ezt a daljátékot. Mit jelenthet vajon számára ma a Hári János?
1: Biztos, hogy nevetni fog, tehát az tudja, hogy kirángatja őt a hétköznapi valóságból, változatos, nem fogja unni, mert nagyon pörög az egész történet. Emészthető, van benne próza, a zenék gyönyörűek, és maga a történet, hogy Hári, ahogyan beszél Örzséről, meg a szerelméről, meg ez a szerelmi szál, meg ez az igaz ragaszkodás, az egy példaértékű dolog lehet a mai világban. Azt kívánom tényleg minden hallgatónak, hogy minden nézőnek, aki eljön, hogy találja meg a saját Örzséjét a világ. És hogy tudjon róla ilyen szépen beszélni, és szeresse ennyire, mint Hári Örzsét.

0: A jubileumi hári sorozat október 17-e és 25-e között 7 alkalommal látható az Operaházban, a pénteki főpróbát pedig középiskolás diákok is megtekinthetik. A hangmérnök Molnár Rende nevében is köszöni figyelmüket az Összhang szerkesztője, Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek. Uniós jogot sértett az Orbán kormány az embercsempészek szabadon engedésével. Bombafenyegetés miatt kiürítettek két iskolát a 15. kerületben. Délután egyre több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Berente Marianna, a mikrofonnál Gábor Anikó. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődik ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését, olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő 2 év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. Bombafenyegetés miatt kiürítettek két iskolát a 15. kerületben. A Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegető levelet, tájékoztatott a kerület polgármestere. Cserdini Német Angéla közölte, a rendőrség átvizsgálja az épületeket, a gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból is el lehet jutni közvetlen Railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Mától egész héten át várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők. Fellép mások mellett Háj János, Kollár Klemenc László és Spíró György. Végül a várható időjárásról. Felszakadozik a felhőzet, és délután mindenütt több órás napsütés várható. Észak-keleten keleten lehet néhol eső, zápor. A szél sok felé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban a csípős hajnalok után kissé melegebb nappalokra készülhetünk, a keleti tájakon időnként esővel. A pontos idő 12 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. Reme.jegy.hu
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Cannes Film Fesztivál versenyprogramjából izgalmas szomszédok és egy rejtélyes látogató. A párizsi írónő életében egyre inkább összefonódik a valóság és a képzelet. Asghar Farhadi új filmjében semmi sem az, aminek látszik. Párhuzamos történetek. Már a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
4: Népzene újra gombolva.

Az út, a vándorlás, a tévejgés és a hazatalálás az emberi kultúra talán legősibb és leguniverzálisabb metaforája. Az út jelenthet fizikai helyváltoztatást, nomád életformát, számüzetést, de jelképezheti a belső fejlődést, az elválást, az életút elkerülhetetlen kanyarjait, vagy éppen a szülőföld utcáihoz fűződő nosztalgiát is. Mai adásunkban a világzene és a népzene sokszínű repertoárjából válogatunk olyan felvételeket, amelyeket mind ez a közös motívum köt össze. A felvezetésben a skót Fraser Fifield felvétele szólalt meg. A lámpfeneni régi útról szóló dal Aberdeenshire ősi kanyargó skót ösvényeit idézi meg a kelta dudás hagyomány segítségével. Köszöntöm Önöket, ez a népzene újra gombolva, Balog Éva vagyok. Skócia régi útjairól a magyar népdalkincs egyik legszebb és legismertebb elválási énekéhez kanyarodunk. Az útrakelés a magyar folklórban szinte mindig a bizonytalanság, a szerelmektől és a családtól való elszakadás drámája, és mindig benne van a lehetőség, hogy talán sosem látjuk viszont egymást. A Folkphonics zenekar feldolgozásában az Indulj el egy úton kap modern, finoman lüktető ízeket.

Kárpát-medencéből Észak-Ázsia, Tuva hegyvidéki tájai felé folytatjuk utunkat. A szibériai nomád népeknél az út nem csupán irányt jelent, hanem az élet szent folyamát. Az Albert Kuvezin vezette híres tuvai etnorok formáció, a Játká következik. Ak-Oruk című tételük címe magyarul azt jelenti, a fehér út. A tuvai és mongol hagyományban a fehér út kifejezés a jó szerencsével, áldással kísért tiszta és biztonságos utazást jelképezi. Ennek a jelentőségét akkor érezzük igazán, ha tudjuk, hogy ezt a lemezt csak nem végzetes autóbalesete után rögzítette Albert Kuvezin, gyakorlatilag a kórházi ágyáról, amikor a világ egyik leghíresebb torok énekese még nem tudott újra énekelni, így ebben nem is halljuk a hangját.

0: Következő felvételünk egy egészen különleges nemzetközi együttműködés gyümölcse, amely a magyar és a lengyel népzenei tradíciók közös útjait kutatja. Így a következő dal kettő az egyben, és mindkettő az úton levésről szól. Fudd el jó szél, fudd el hosszú útnak porát, énekli a magyar dal. Utcáról utcára, vidékről vidékre bolyongtam, feleli rá a lengyel Kujávják. Balog Melinda énekesnő, az Erdőfű zenekar és a lengyel János Pruszinovszki kompánia közös produkciója következik.
1: Fut

A lengyel-magyar zenei kollaboráció után a romániai Klezsány falujába látogatunk, amely a világ egyik leghíresebb cigányzenekarának az otthona. A Taraf de Aydu következik, akiknek élete és művészete a folyamatos útonlevésről, a virtuóz vándorzenészek örökségéről szól. A következő tétel címe azt jelenti magyarul, a kolostorhoz vezető úton.

A sodró tempó után Észak-Európa nyugodtabb, lebegőbb tájaira érkezünk. A Tulpense nevű svéd-finn fúvós együttes dalának címe Omväg lång, ami magyarul hosszú kitérőt jelent. A dal arról a tapasztalatról szól, amikor az életben nem a legrövidebb egyenesen haladunk a célunk felé, hanem kerülő utakat teszünk, és hogy ezek a tévelygések, kanyarok adják meg az utazás igazi szépségét és mélységét.

Műsorunk záró felvételével a fizikai utakról megérkezünk a szülőföld és a gyermekkor szűkebb utcáiba. Közép-Ázsiába, Üzbegisztánba látogatunk. A közép-ázsiai zenei világ élő legendája, a szamarkandi születésű Nasiba Abdullajeva következik. Kucsalár című híres felvételének címe magyarul egyszerűen annyit tesz, utcák. Abdullajeva nosztalgikus, mélyen érzelmes dala a régi szülőváros utcáit, a fiatalság emlékeit és a múló időt idézi meg.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban az utak, utcák és vándorlások metaforája köré gyűjtöttük össze különleges népzenei és világzenei felvételeinket, Skóciától és Tuvától, a Kárpát-medencén és Skandinávián át egészen Üzbegisztánig. A népzene újra gombolva műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarász Zsolt. Richard Wagner a Walkür című operájából Wotan búcsúját és a tűzvarást hallják a harmadik felvonásból. Anya Kampe és Hanno Müller Brachmann énekel, a budapesti fesztiválzenekart Fischer Iván vezényli. A felvétel Granadában, az 5. Károly palotában 2026. július 4-én készült.

0: Wotan búcsúját és a tűzvarást hallották Richard Wagner a Valkür című operájának harmadik felvonásából. Anya Campe és Hanno Müller-Brachmann énekelt, a budapesti fesztiválzenekart Fischer Iván vezényelte. Granadában 2026. július 4-én készült a felvétel.
1: Műsorajánló. Ma este Jonathan Bass zongorázik. A koncert különlegessége, hogy az amerikai művész Robert Schumann és Leos Janáček zongora ciklusainak részleteit egymásba fűzve, felváltva szólaltatta meg. A 2013-as hangverseny felvétele a Wigmore Hallból, ma 20 óra 38 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a 2026. évi Erzsébet királyné zenei verseny gála hangversenyét közvetítjük. A brüsszeli filharmonikusok játszanak. Vezényel Sami Rashid. Közreműködik Liland Co., Tejon Kim és Ettore Pagano Gordon Khan. A felvétel Brüsszelben a Palais de Beaux-Arts-ban készült 2026. június 10-én. Elsőként Antonin Dvorzsák Hámol Gordonka versenyét hallják, opusz 104. A szólista Liland Co. az Erzsébet királyné zenei verseny harmadik helyezettje.

Antonin Dvorák Hámol Gordonka versenyét hallották a harmadik helyezett Liland Co. szólójával. A brüsszeli filharmonikusok játszottak. Most az idei Erzsébet királyné zenei verseny második helyezettje, Taeyeon Kim következik, aki Camille Saint-Saëns első Ámol Gordonka versenyét játsza, opusz 33.

Az Erzsébet királyné zenei verseny második helyezettje Taeyeon Kim szólójával hallották Camille Saint-Saëns első ámol gordonka versenyét. A brüsszeli filharmonikusok játszottak. A gála hangversenyt közvetítjük, most a győztes Ettore Pagano következik. Az ő szólójával kérem hallgassák meg Dmitrij Sosztakovics első Ez-dur gordonka versenyét, opusz 107.

Dmitrij Sosztakovics első Ezdur Gordonka versenyét hallották, az Erzsébet királyné zenei verseny győztese Ettore Pagano szólójával, a brüsszeli filharmonikusok játszottak. Két ráadás is következik, elsőként Antonin Dvorák 9. Újvilág szimfónia Largo tételének témájára, címe Hazafelé, az átiratot Liland Kó készítette. Liland Kó, Teo Kim és Ettore Pagano játszik.

Elhangzott Antonin Dvorák Hazafelé, a 9. Újvilág szimfónia Lárgó tételének témájára, Liland Kó átiratában. Liland Kó, Tejo Kim és Ettore Pagano még egy ráadást adott Johann Sebastian Bach Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ című művét Liland Kó átiratában.

0: Johann Sebastian Bach Ich ruf zu dir, Herr Jézus Krisztus című művét hallották Liland Kó átiratában. Kedves hallgatóink, az Erzsébet királyné zenei verseny első három helyezettje Liland Kó, Tejon Kim és Ettore Pagano játszott. A 2026. évi Erzsébet királyné zenei verseny gála hangversenyét közvetítettük. Közreműködtek a brüsszeli filharmonikusok Samir Rashid vezényletével. A felvétel Brüsszelben, a Palais des Beaux-Arts-ban készült 2026. június 10-én. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Hat volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Holnap már sok napsütésre számíthatunk. A szerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó napot kívánok! Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését, olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő két év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. Hat volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Früht Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakemberhiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Kész tárgyalni az oktatási költségek növekedéséről, de nem mond le az albán miniszterelnök a diáktüntetések miatt. Edi Rama hangsúlyozta, Albániában tavaly törvényes választás volt, az intézmények elleni támadásoknak és a közbiztonság veszélyeztetésének pedig nincs semmi köze a diákok jogos követeléseihez. Tiranában két napja tartanak az erőszakos demonstrációk. Az albán fővárosban fiatalok felgyújtották és téglákkal dobálták meg az oktatási minisztérium. A tiltakozók a többi közt a hiányos oktatási körülmények és a diploma utáni rossz elhelyezkedési esélyek miatt vonultak az utcára. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő tüdejéről egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Hamis volt a ma reggeli bombariadó a két budapesti iskolában. A 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegetést. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de robbanó szerkezetet vagy robbanó anyagot nem talált. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészítése miatt rendelt el nyomozást. Végül az időjárásról. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten délutántól fordulhat elő gyenge eső. A szél sok felé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz, sok napsütéssel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Október 16-án a Zeneakadémia Solti termében Aldona Bartnik és Naruhiko Kawaguchi előadásában elhangzik Chopin összes dala. Mazurkákkal, nocturnökkel és további zongoraművekkel kiegészítve. Jöjjenek és fedezzék fel az ismert szerző új oldalát. Részletes információ www.haydenam.com.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A Cannes Film Fesztivál versenyprogramjából izgalmas szomszédok és egy rejtélyes látogató. A párizsi írónő életében egyre inkább összefonódik a valóság és a képzelet. Asghar Farhadi új filmjében semmi sem az, aminek látszik. Párhuzamos történetek. Már a mozikban.
6: Interaktív zenei nyomozásra hívja a népszerű dallamok kedvelőit Hollerung Gábor és Szűcsapor. A két zenei detektív utána jár, milyen titkos szálak kötik össze a mai slágereket a klasszikus mesterek műveivel. A Fürelisztől a Despacitoig követik nyomon a közönség kedvenc darabok titkait a budafoki Doknányi Zenekar közreműködésével. A Sláger DNS-e a Momkultban november 8-án vasárnap. További információk és jegyek bdz.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
7: Szép őszi délutánt kívánok a Bartók Rádió hallgatóinak, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is, Uzsali Bence vagyok. Különleges a mai muzsikáló délután, egyrészt azért, mert 4 órakor lesz az első játékunk, ez a tippjáték lesz, amelyhez nyereményeink is vannak, mert hogy megint sok nyereményünk van, és 5 óra után pedig azért nem tartunk már tippjátékot, mert meglepetés vendégek is érkeznek majd ide a stúdióban. Szóval sok nyeremény, sok játék, vendég és természetesen jó zenék várnak ma minket. Az első zenénk Ludwig van Beethoven B-dur zongora versenyének 3. rondó tétele, Schiff András a szólista, a Dresdai Állami Zenekart Bernard Haitink vezényli.

Ludwig van Beethoven B-dur zongora versenyének fináléját játszott a Schiff András és a Dresdai Állami Zenekar, Bernard Haitink volt a karmester. Maradunk a B-durnál, a zeneszerző most viszont Jan Dismas Zelenka lesz, a harmadik B-dur triószonát a második Allegro tétele következik. Ehhez a triószonátához a következők kellettek, Heinz Holliger játszik oboán, Thomas Zietmeier hegedűn, Klaus Thunemann fagotton, Klaus Toll bőgön, Jonathan Ruben lanton és Christian Jacotet csembalón.

Jan Dismas Zelenka harmadik B-dur trió szonátájának második tételét hallottuk. Heinz Holliger, Thomas Zietmeier, Klaus Thunemann, Klaus Toll, Jonathan Ruben és Christiane Jacotté előadásában. A következő zenénk az Évszakok című műből származik. Ki lehet a zeneszerző? Elsőre nyilván Haydnre gondolunk, hiszen nagyon híres az Évszakok című oratóriuma. Gondolhatunk Vivaldira is, hiszen neki van a Négy Évszak című hegedű versenyciklusa. Eszünkbe juthat Csajkovszki, akinek zongora ciklusa van, szintén Évszakok címmel, de ez esetben a zeneszerző Alekszandr Glazunov, akinek van egy balettje. Ez egy egyfelvonásos balett, négy képben a négy évszak allegóriái jelennek meg ebben. A cári udvar jelenlétében volt egyébként ennek a bemutatója, és tulajdonképpen ez volt Glazunov egyik első jelentős sikere a balett műfajában. Leginkább Csajkovszki hagyományokat folytat ebben a művében. Az érdekessége, hogy nem a tavasszal kezdődik, hanem a téllel, tehát a tavasz a második kép. Ezt hallgatjuk most meg. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Vásári Tamás vezényli.

Alekszandr Glazunov az Évszakok című balettjéből hallottuk a tavasztételt, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Vásári Tamás vezényelte. Franz Anton Hofmeister zeneszerzőként kezdte a pályafutását, de fontos zenemű kiadó volt Bécsben, és mint ilyen nagyon sokakat ismert, egyike volt azon keveseknek, aki jóba tudott lenni és jóba tudott maradni Beethovennel. És egyike volt azoknak, akik észrevették, hogy a klarinét egy új piaci rés, hogy egy fiatal és népszerű hangszer, aminek nincs igazán még irodalma, ő maga is több klarinét zongora szonátát komponált. Most a második D-dur szonáta harmadik tételét hallgatjuk meg, Klenyán Csaba játszik klarinéton, Csénagy Ildikó zongorán.

Franz Anton Hofmeister D-dur szonátájának harmadik tételét hallottuk Klenyán Csaba és Csénagy Ildikó előadásában. Egy madrigállal folytatjuk, Luca Marenzio a zeneszerző, Donna dell'alma mia della mia vita a madrigál kezdete, a La Veneziana együttest halljuk.

0: Luca Marenzio, Donna dell'Alma Mia della Mia Vita kezdetű madrigáját hallottuk a La Veneziana együttes előadásában. 3:02.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai lemez újdonságunkhoz. Virginie Robillard hegedűművész és Szabó Péter Gordonka művész adott ki egy érdekes lemezt, amelyen Kodály Opus 7-es hegedű cselló duója, illetve Ravel hegedűre és Gordonkára írt szonátája szerepel. A nemzetközi szaksajtó is foglalkozott a lemezzel, hogy milyen különös összhangban muzsikálnak, és milyen szépen megmutatják ezeknek a nem olyan gyakran játszott műveknek a különleges szépségeit. Fölhívja a figyelmet a kritikus arra is, hogy tulajdonképpen Ravel és Kodály kortársak voltak, és mind a ketten valahol hasonlóan bántak a diszonanciákkal, meg is megjegyzi, hogy talán Kodály műve, pedig külföldi kritikusról van szó, még közelebb áll hozzá, mint Ravelé. Most viszont mi a Ravel szonátába hallgatunk bele, a második tételt hallgatjuk meg Virginie Robillard és Szabó Péter játékában.

Maurice Ravel Szonáta hegedűre és gordonkára című művének második tételét hallottuk Virginie Robillard és Szabó Péter előadásában. Hubai Jenőnek van egy Concerto all'Antica című műve, ami tulajdonképpen egy kicsikét a szvitekre is emlékeztet, mégis koncerto, hiszen szóló hegedű is van benne. Ennek a műnek a második Corrente Musetto című tételét hallgatjuk meg. Szabadi Vilmos a szólista, a Miskolci Szimfonikus Zenekart Kovács László vezényli.

Ez volt a Corrente Musetto című tétel Hubai Jenő Concerto all'Antiqua című művéből. Szabadi Vilmost és a Miskolci Szimfonikus Zenekart hallottuk a felvételen, Kovács László vezényelt. Zongora muzsika következik, Franz Schubert három zongora darab című sorozatából a második, Rudolf Firkusnyi zongorázik.

Franz Schubert 946-os Deutsche jegyzékszámú S-dur zongora darabját hallottuk, Rudolf Firkusnyi zongorázott. Vissza a barokk zenéhez, Francesco Maria Veracini G-moll nyitánya következik. Ez az egy, tulajdonképpen egy nyitány suite, egy nyitánnyal, és aztán utána tánctételekkel. Most az első nyitány allegro tételt hallgatjuk meg, és szólista is van ebben a műben, Alfredo Bernardini játszik oboán, illetve az Ensemble Zeffiro együttest halljuk.

Francesco Maria Veracini G-moll nyitány szvittjének első tételét hallottuk Alfredo Bernardini és az Ensemble Zefiro előadásában. Újra zongora muzsika következik, Robert Schumann Meseképek című sorozatának második élénk tempójelzésű tétele. Jurij Bašmet játszik mélyhegedűn és Mikhail Muntian zongorán.

Robert Schumann meseképeiből szólt a részlet, Jurij Bashmet és Mikhail Muntian előadásában hallottuk. Joseph Haydn Fis-moll búcsú szimfóniájából jön most egy tétel, de nem a búcsúzós tétel, hanem ami előtte van, a menüett. A Philharmonia Hungarica játszik, Doráti Antal vezényel.

0: József Haydn 45. Fis-moll szimfóniájának menüett tételét játszotta a Philharmonia Hungarica, Doráti Antal vezényelt. 2:04.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Mielőtt hozzákezdenénk a játékokhoz, még egy vasárnapi koncertre felhívnám a figyelmüket. A Sonus Cordis Quartet egy új lemezt adott ki, amelyen Kondor Ádám vonós négyese és Andy Akiko marimba ötöse szerepel, tehát egy marimba játékos és egy vonós négyes játszik, és vasárnap este 6 órakor ez a két mű szerepel a koncertjükön a Kiscelli Múzeumban, tehát meg lehet hallgatni élőben is. És akkor ma, ahogy a műsor elején jeleztem is, más sorrendben vannak a játékok, most 4 órakor megtartjuk a tippjátékunkat, és a tippjátékunkhoz vannak már nyereményeink is. A nyereményeink a következők. Október 17-én szombaton este 6 órára lehet páros belépőt nyerni, nem tudok most beszélni, a Lővei Klára gimnáziumba, köztünk szólva a koncert címe, a Budapesti Medikántára vegyes kar hangversenyhez, és ez egy olyan projekt, aminél be lehet kapcsolódni a kórusnak a munkájába, éneklésébe, tehát alapvetően az éneklést iránt érdeklődőket várnak erre, de természetesen egyúttal ez egy színes koncert is, 17-én szombaton este 6-kor Budapesten a Lővei Klára gimnáziumban. A másik koncert szintén 17-e szombat, de egy órával később este 7-kor a Hagyományok házában Gera Gábor, Pál István Szalonna és Mihály Gábor a Bor dicsérete című produkciója, a Magyar Állami Népi Együttes előadása ez az alkalom. Ez tehát szombaton este 7-kor a Hagyományok házában. Ez a két nyereményünk. Az elérhetőségeink a szokásosak, 0630303060 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Egy ismeretlenebb zenemű következik, a szerzőt kell megtippelni, mindenki, aki küld be tippet, akkor is, ha nem találja el a szerzőt, de ha megírja, hogy melyik nyereményre pályázik, úgy szerepel a sorsolásban, mintha jó választ küldött volna, hiszen nem elvárás, hogy ismerjük ezt a művet, de a korszakot is meg lehet tippelni, vagy a műfajt is, amiből részletet hallunk. Egyébként van egy alcíme is ennek a most hallgatandó műnek, tehát akár karaktercímet is lehet javasolni. Várom a tippeket, azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak, és halljuk a zenét.

Ez volt a mai tippjáték zenénk. A megfejtést küldő hallgatók egyetértettek abban, hogy romantikus zenét hallunk, a legtöbben az orosz romantikára tippeltek, esetleg még Sibelius vagy az északiak kerültek még szóba. Név szerint megemlítésre került egyébként Borodin is, és hát nagyon sokan azért megtippelték, hogy Csajkovszki. Illetve a másik érdekes tipp, ami még elhangzott, hogy balettzenét hallunk esetleg, és hát igen, volt benne valami balett is, de ez egy szimfónia tétel volt, Csajkovszki első szimfóniájának első tétele. Az a címe ennek a szimfóniának, hogy Téli álmok, és az első tétel alcíme pedig, hogy egy téli utazás álmai. A Csajkovszki szimfóniáknak meg az érdekessége, hogy 6 szimfóniát írt összesen, plusz a Manfred szimfóniát. Ebből a 4., 5., 6. viszonylag sűrűn játsszák, az első 3 viszont nagyon ritkán, de úgy látszik, hogy a stílus az már ekkor is megvolt, hiszen senki sem került messzire attól, hogy orosz romantikus zeneszerzőről van szó. És voltak nyereményeink is, amelyeknek a következők lettek a gazdái, Asztalos Barnabás és Gály János. Gratulálunk mindenkinek, és köszönöm a megfejtéseket, és mindjárt egy bő negyed óra múlva folytatjuk a következő nyereményjátékunkkal. Most pedig Georg Friedrich Händel G-moll koncertó grosszójának első 2 tétele következik, a Concertus Musicus Wien játszik Nikolaus Arnoncourt vezetésével.

Handel G-moll koncerto grosszójának első és második tételét hallottuk, a Concertus Musicus Wint Nikolaus Arnonk úr vezényelte. A folytatásban Rómeó kavatinája szól Sárgúnó Rómeó és Júliájának második felvonásából, José Carreras énekel a londoni Covent Garden Opera énekész zenekarát Jacques Delacot vezényli.

José Carreras énekelte Romeo áriáját Sárgúnó Romeo és Júlia című operájából. Még egy zenénk van a következő játék előtt, Orbán György kriminál tangóját hallgatjuk meg, Kincses Margit zongorázik.

0: Orbán György kriminál tangóját Kincses Margit előadásában hallottuk. Fél öt van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm az időközben bekapcsolódó hallgatókat, Uzsali Bence vagyok. Elérkeztünk a mai nyereményjátékunkhoz. A szokásos elérhetőségeinken várjuk a megfejtéseket. 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. A mostani játékban a következő nyereményeink vannak. Október 18-án vasárnap este 7 órakor a BMC koncerttermében lesz Faragó Béla zeneszerzés DLA záró koncertje. A saját művei szólnak ezen a koncerten, három nagyobb szabású vokális mű kerül terítékre. Ez tehát egy kortárs zenei koncert vasárnap este. Október 22-én csütörtökön este 6-kor a Dohnányi Ernő Zenei Központban lesz a Világjáró Művészeink sorozat következő eseménye. Bál Dávid zongorázik, Asztalos Bence hegedül és Szabó Péter gordonkázik. Csajkovszki művek szólnak az Évszakok, illetve az Ámol trió. Ez tehát 22-e csütörtök. És van egy tárnyereményünk is, Manfred Krug Die Siebensachen című jazz CD-jét lehet megnyerni. A játékzene pedig Mozart 364-es S-dur szimfónia koncertántéjának második tétele lesz. A kérdés pedig az, hogy attól koncertánta ez a szimfónia, hogy van benne kettő szóló hangszer, melyik ez a két hangszer, ami ebben a műben a szólót játsza. Ezt kell megírni, és persze azt, hogy melyik nyereményre pályáznak, és az elérhetőségeiket. Jöjjön a szimfónia koncertánta második tétele.

Mozart S-dur szimfónia koncertantjának második tétele volt ez a komor zene. A szólisták Lawrence Power és Maxim Vengerov voltak, a Verbier Fesztivál kamarazenekara játszott. A kérdés az volt, hogy milyen hangszeren játszik a két szólista. A legtöbben tudták, ami tévedés előjött, hogy nem hegedűt és brácsát írtak, hanem hegedűt és csellót. Igen, hát gyakoribb szólóhangszer a cselló, de ebben a műben hegedű és brácsa a szóló. A nyerteseink pedig Udvari Antal, Pénzes Imréné és Csóka Imre. Gratulálunk nekik és mindenkinek a megfejtésekhez, és következik a szavazós játékunk, ami a mai október 15-i aktualitásokhoz kapcsolódik. 1905-ben Párizsban ezen a napon mutatták be Claude Debussy a Tenger című művét. A második tételt hallgathatnánk meg az évfordulón, a Hullámok játéka. Aztán október 15-én van Avilai Nagy Szent Teréz ünnepe, katolikus kasztíliai szűz és egyháztanító, a spanyol katolikus írók, a spanyol hadsereg, a hadbizottság, valamint a fejfájástól szenvedők védőszentje. Hát van sokféle Teréz kompozíció. Én most Haydn Terézia miséjét választottam, ez nem Avilai Szent Terézről kapta a nevét, hanem valakiről, aki utána kapta, az Eszterházi hercegné is Terézia volt, és aztán így áttételesen lett Teréz ez a mise. Ennek a Kyrie tételét hallgathatnánk meg. És a harmadik mai aktualitás, hogy október 15-én tartják a bébigyász világnapját, amely a bébigyász nemzetközi hét utolsó napja, azokra a gyerekekre emlékeznek világszerte, akik halva születtek, vagy az egyéves kort sem élték meg. Azt hiszem, hogy nagyon sokan vannak egyébként, akik hasonló gyászban osztoznak, és mégis nagyon keveset beszélünk róla. A zenetörténetben is nagyon keveset beszéltek róla. Kevés olyan mű van, ami egyáltalán gyermek halála kapcsán keletkezett, de még kevesebb olyan, aminek köze van egy egyévesnél kisebb gyerekhez. Van viszont egy ilyen, Michael Haydn-nek az első C-moll requiemje ugyan hivatalosan az érsek halálának kapcsán született, de ez volt az az év, amikor a néhány nappal az első születésnapja előtt meghalt gyermekét is eltemette, úgyhogy valószínű, hogy ennek a műnek a komorságában ez is benne van, szintén a Kyrie tételt hallgathatnánk meg. A három lehetőség tehát: a Debussy tenger második tétele, Haydn Terézia miséjének első tétele, vagy Michael Haydn C-moll requiemjének szintén első tétele. Ezekből lehet választani, írják meg, hogy melyiket szeretnék hallani. 3 percük van rá, ameddig Szergei Rachmaninov Momma Muzikó című sorozatának első S-moll tételét meghallgatjuk Dejan Lazic előadásában.

Szergej Rachmaninov első e-small zenei pillanatát hallottuk, Dejan Lazics zongorázott. A szavazás pedig nagyon szoros eredményeket mutatott, egyetlen egy szavazattal nyert a hullámok játéka a Debussy tengeréből, és rögtön szorosan mögötte Mihály Haydn c-moll requiemje, és amögött egy picikét József Haydn B-dur Szent Teréz miséje. Így aztán akkor a Debussy tételt hallgatjuk meg, a második tétel a tengerből, a hullámok játéka, a Swiss Roman zenekart Ernest Ansermé vezényli.

Claude Debussy a Tenger című művének második tételét hallottuk, a hullámok játéka, a Swiss Roman zenekart Ernest Ansermé vezényelte. A mű bemutatója 1905-ben ezen a napon volt Párizsban. A következő zeneszerzőnk Antonio Lotti, aki ugyan egy barokk zeneszerző, de van neki több egészen reneszánsz ihletésű műve is. Most viszont nem egy ilyet, hanem egy barokk jellegűt hallunk. Van egy nagyobb szabású krédó feldolgozása, ennek az első tételét hallgatjuk most meg a Balthasar Neumann együttes és kórus előadásában Thomas Hengelbrock vezényel.

0: Antonio Lotti krédójának első tételét hallottuk, a Balthasar Neumann együttest és kórust Thomas Hengelbrock vezényelte. Most hamarosan hírek következnek, úgyhogy álljon itt egy közlekedési hír. Az M0-as autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna-hidat is érintő munka van, ezért a 17-es és 14-es kilométer között a külső sávot lezárták. A két sávra szűkült útszakaszon 5-6 kilométeres a torlódás, hosszabb menetidőre érdemes készülni, ugyanúgy az M1-esen Budapesten erős a forgalom, szakaszos torlódás alakult ki. Most hamarosan hírek következnek, a hírek után pedig vendégeink is érkeznek, és folytatjuk majd a zenehallgatást. Maradjanak velünk. 17 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Felfüggesztették ügyészi állásából Früchtt Pált, az aranykomboly ügy miatt lemondott főügyészt. Havi 50 000 forintos ösztöndíjra pályázhatnak a roma középiskolások, folytatódik a hűvös, de szeles idő. A hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó napot kívánok! Döntött az uniós bíróság. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsájtását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. Felfüggesztették ügyészi állásából, és újabb fegyelmi eljárást indítottak a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője Früchtt Pál ellen. A döntést a legfőbb ügyészjog körében eljáró helyettes azzal indokolta, hogy a volt vezető nyilatkozataival és nyílt levelével titoktartási kötelezettséget sértett, egyoldalúan tájékoztatott, és ezzel aláásta az ügyészség függetlenségébe vetett közbizalmat. Früchtt Pál júniusban mondott le, szeptember pedig súlyos kritikákat fogalmazott meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben a hatóság eljárásával kapcsolatban. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 000 forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakemberi hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Havi 50 000 forintos ösztöndíjra pályázhatnak roma középiskolások. A támogatásban két tanéven keresztül részesülhetnek azok a diákok, akik tanulmányi átlaga legalább 4-es, és még 3 fél évük van hátra az érettségig, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága. A kiírás a kormány.hu oldalon érhető el, pályázni november végéig lehet. Tűz miatt adott le vészjelzéseket két hajó a Fekete-tengeren Románia partjainál. Az egyiken a legénységnek sikerült eloltani a lángokat, senki sem sérült meg. A másikon viszont 12 tengerész közül 7 eltűnt. A román védelmi minisztérium szerint az éjjel drónrajtér észleltek a térségben, de azt még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzeket. 3 ember életét követelte a heves esőzés okozta árvíz Isztambulban. A török nagyvárosban utcák és épületek kerültek víz alá. Az áldozatok között van egy 14 éves gyerek is, akit halálos áramütés ért az elárasztott utcán. Az elmúlt egy napban több mint 2700 lakost kellett kimenteni otthonából. Isztambul egyes részein 4 évtizede nem volt ilyen heves esőzés. Itthon az időjárásról, holnap már sok napsütésre számíthatunk, csak keleten délutántól fordulhat elő gyenge eső. A szél sokfelé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes őszi idő lesz, sok napsütéssel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. mrme.jegy.hu
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A Cannes Film Festival versenyprogramjából izgalmas szomszédok és egy rejtélyes látogató. A párizsi írónő életében egyre inkább összefonódik a valóság és a képzelet. Asghar Farhadi új filmjében semmi sem az, aminek látszik. Párhuzamos történetek. Már a mozikban.
5: Amit örömmel hallgatunk, amire mindig rácsodálkozunk. Zenei kedvencek 60 percben a Liszt Ferenc Kamarazenekarral. Klasszikus zenei élmények egy órában, hétvégi koncerteken Budapest belvárosának különleges helyszínein. 18 és 20 órától. További információ és jegyvásárlás lfkz.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm Önöket újra, Uzsali Bencét hallják. Bartók Béla 5. vonós négyesének szkercó tételével folytatjuk a zenehallgatást, a Kelemen Kvartett játszik.

0: Bartók Béla 5. vonós négyesének szkercó tételéből szólt a részlet, a Kelemen kvartettet hallottuk egy 2019-es felvételen. És nem véletlenül idéztük ezt a felvételt, hiszen országos és nemzetközi turnéra indul a Kelemen kvartett Bartók összes vonós négyesével, de ezek a vonós négyesek nem teljesen ugyanúgy fognak szólni, mint ezen a 2019-es felvételen, hiszen azóta a 6 Bartók kvartetten az együttes Kurták Györggyel és Rados Ferenccel összesen 128 órát dolgozott, tehát egy alapos kutatás előzte meg a mostani koncerteket és a lemezfelvételt, mert hogy lemezfelvétel is készült ebből. Itt van velem a stúdióban Kokas Katalina, Kelemen Kvartett tagja, és Farkas Zoltán zenetörténész, aki az első koncert műsorvezetője is lesz. Elsőként hozzáfordulok, hogy mi minden felfedezni és megbeszélni való van a Bartók kvártettekben, amiben Rados Ferenc és Kurták György tudott segíteni.
1: Hát, hogy Rados Ferenc és Kurták György miben segített, azt majd Kati elmondja. Én azzal tudom kezdeni, hogy Katiéktól érkezett egy megkeresés, hogy ezeken a páratlan eseményeken, amikor mind a 6 kvartett elhangzik, ismerjük meg, hozzuk közelebb a közönséghez Bartók személyét is, Bartókot, az embert, mégpedig a levelein, a megnyilatkozásain keresztül. Ezért mindegyik műhöz kiválogattam olyan leveleket, szövegrészleteket, amelyek hát nagyon fontosak olyan szempontból, hogy maga Bartók mondta, hogy egy embernek a legbelsőbb érzéseit, egy művész szenvedélyeit semmi nem fejezi ki jobban, mint a saját zenéje, egy-egy darabja. Kró György pedig, akinek ugye a 100 éve születésnapját idén ünnepeljük, azt írta a Bartók kalauzba, hogy minden műalkotás mögött egy darab élet áll. Na, ezt az egy darab életet 6 részletben szeretnénk bemutatni a kvártettek elhangzása közben.
0: Miben változtak meg akkor ezek a kvártettek így ez a hosszú munka során?
2: Nagyon érdekes, mert jóval még a Rados tanár úr és Kurták Gyuri bácsi előtti időszakban is, mert ezen nagyon sokat foglalkoztunk, még egy előző vonós négyes felállásban, és Kocsi Zoltánnal is foglalkoztunk ezekkel a művekkel, sőt Siff Andrással is egyébként a Lokalanzi Fesztiválon, és nem ismertem rá. Tehát, hogy más valami lényegében változott más, nem mondom, hogy jobb lett, vagy rosszabb lett, teljesen máshogyan látjuk a dolgokat. Én azt gondolom, hogy ez egyébként is így lett volna, ha Gyuri bácsi nem adja nekünk azt a mérhetetlenül drága idejét, és nem foglalkozhatunk vele. Úgy is változik az ember, mert egyébként, amit mondtál Zoltán előbb arról, hogy egy komponista gyakorlatilag amilyen életet él, azt viszi bele a műveibe. Ez ugyanígy igaz az előadókra is, és ahogyan mi élünk, az sugárzik ki, vagy azt tükrözzük vissza természetesen a műven, és a műnek a karakterén és keretein belül, de mégis saját magunkat játsszuk. Igazából az előadó olyankor mesztelen.
0: Szokták mondani különböző zeneszerzőknél, hogy kinek mi a legkedvesebb vagy legbensőségesebb műfaja, amiben a leginkább őszintén beszél. Bartók életében a kvártettek azok hol helyezkednek el?
1: Lehet mondani, hogy nagyon-nagyon fontos volt a számára, hiszen az elsőtől a negyedik kvártettig nem megrendelésre, hanem saját ösztönzésből, saját késztetésből írta. Ugye az első az egy nagy életrajzi vonatkozású, a szerelmi csalódás feldolgozása, a másodikban benne van az első világháború, a szintén a szakmai csalódása, a kékszakálú herceg visszautasításával kapcsolatban, és a harmadiktól kezdve, mondjuk az ötödikig, az a legérdekesebb, hogy miközben Bartók abszolút a kor legkorszerűbb zenei nyelvét beszéli, hogyan válik egyre fontosabbá az a népzenei tapasztalat, amit ő eddig megszerzett. Ugye gyűjteni már nem gyűjthet, nincsen eleven kapcsolata a népzenével, viszont nap mint nap kutatóként ezzel foglalkozik, és hogy ez egyre átszűrtebben, de egyre makacsabbul ott van, és csodálatos egységet alkot az ő abszolút kortársi nyelvével. És hát a 6. kvártetben megint az élet vastagon beleszól abba, hogy hogyan alakulja maga a mű, hiszen ezt 1939. augusztusában kezdte el, nem tudta befejezni Svájcban, mert a háború miatt haza kellett az utolsó pillanatban jönnie, és mire befejezte, már javába zajlott a második világháború, és az édesanyja pedig meghalt, tehát ez rányomja a bélyegét, az egész mű egy búcsú, nem csak az édesanyától, hanem tulajdonképpen a hazájától, amelyet nem sokára elkényszerült hagyni, és hát a régi világtól, amit elsöpört brutálisan a világháború.
0: Hogyan kell elképzelni ezt a közös munkát itt, ameddig hallgattuk ezt a kvartett részletet, már beszéltük azt is, hogy meg se tudjátok számolni, hogy hányszor játszottátok a Bartók kvartetteket, és hát azt gondolom, hogy akiket felsoroltál, azoknak mind nagyon határozott elképzelésük van arról, hogy hogyan érdemes ezeket játszani. Hogy zajlott ez a közös munka?
2: Nagyon érdekes, hogy a partnereink Jonyán Iliás Kadesa, ő görög-albán származású hegedűs, én most a brácsista vagyok, egyébként az előző felállásban második hegedűs voltam, tehát én gyakorlatilag az összes művet az ötödik vonósnyíjas kivételével áttanultam, másik szólamot játszom, ami egy különleges új megvilágításba helyezte számomra is a kvartetteket. Jonyánnak pedig a felesége egyébként kvartett játszás alatt házasodtak össze, ami elég pozitív dolog, mert a kvartettek inkább szétmennek, és a külön repülő, külön hotelek a jellemző, hát ők meg akkor házasodtak össze, úgyhogy ez egy elég nagy boldogság. Szóval ő pedig angol származású cellóművész, és akkor azt gondoljuk, hogy négy ember, és ugye egy nagy különbség például egy Bartók hegedűverseny és mondjuk egy Bartók kvartett szólama között az, hogy hasonló nehézségű, talán még sokkal mélyebb, ha szabad ezt mondanom, a hegedűverseny egyfajta, rosszul mondom talán ezt a szót, de egyfajta showműsor ahhoz képest, hogy milyen mélységekbe visz minket, meg magasságokba repít föl a vonósnyíjas játék. Ez egyébként általában a komponistáknak az életútjára szerintem mindvégig az, hogy az igazán a súlyú zenéket, ugye, hogy vonósnyíjasekre komponálták. De képzeljük el azt, hogy mondjuk egy Bartók hegedűversenyben a hegedű szólista, bár a legfontosabb szólamát talán, de ahhoz képest még hány felé kell, hogy osszák. Tehát, hogy egy zenekarban mennyi más és fontos dolog van. Itt pedig negyed részt megkapok. És ezért különlegesen értékes az, hogy olyan partnereket találtunk, és 7 csapatot kerestünk azután, hogy a mi régi vonósnyésünkkel elköszöntünk egymástól, és annak egyszerűen távolságok voltak akkor azok, meg az elfoglaltságok. De hogy 7 csapattal is próbálkoztunk, méghozzá nagyszerű művészekkel, mire itt azt mondtuk, hogy ez az. És milyen érdekes, hogy albán görög és egy londoni, egy angol. Azt hinni az ember, hogy ezek más világok, másfajta gondolkodás, és megint ide jön a tanári gyökerekre visszavezethető fontosság, hogy az ő tanárunk is Rados tanár úr volt, sőt Kelleren, Takács Nagy Gáboron, tehát Takin, ő rajtuk keresztül, ők velük nevelkedtek, tehát a zenei anyanyelvet gyakorlatilag tőlük kapták, méghozzá Vég Sándor által alapított prasakovi mesterkurzusokon, és így, amikor először leültünk próbálni, az olyan volt, hogy gyakorlatilag nem kellett beszélni. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon gyors egymásra találás volt, és azt hiszem, hogy ez itt egy rendkívüli dolog, és ezt tudtuk elvinni aztán a Radoshoz, aki a közös mesterünk volt, mert egyéni mester, és Rados tanár úr, aki már nem tudom, évtizedek óta nem tette be a lábát a Zeneakadémiára, akkor kitölt a Covid, és fehér kesztyűbe és maszkban, és jött a 10-es teremben, meg egyébként bárhova, ahol be tudtunk életőzni, és ott 60 órán keresztül gyötörtük egymást a szó legnemesebb értelmében.
1: Erről a 128 óráról és a mesterekről jut egyébként eszembe, hogy az első vonós négyest a Waldbauer Quartett 100 próbán át tanulta. És ez arról tanúskodik, hogy hát ezeket a remek műveket, szóval nem lehet megspórolni a fáradtságot, hogy amíg az ember odajut, hogy a vérévé váljon.
2: Visszajött, ha megspóroljuk. Nekünk volt egy elég fontos turnénk, a Presslerrel játszottunk, és az egyik Menahem Presslerrel, és egy holland turné volt, és a harmadik vonósnél is játszottuk, és én nagyon szerettem volna, ha lemondhatjuk, egy másikat tehetünk, mert nem tudtunk elég időt belefektetni. És minden alkalom egy halálfélelem volt a színpadon, és akkor utána jött a Kurtály Gyuri bácsi, és szeretnét ő meghallgatni a harmadik vonósnyést, és Barnabás akkor azt mondta, hogy csak akkor, hogyha heteket és órákat teszünk bele, tehát hogy ez így indultunk. És képzeljék el, hogy amikor Gyuri bácsi, az először mentünk, akkor a BMC-nek a Gőz Lászlója, ő mondta, hogy Gyuri bácsi már 2 hete tanulmányozza a partitúrát. Tehát, hogy ez neki is ugyanilyen, hogy is mondjam, tehát ez a bizonyos idő megspórolás, ez lehetetlen.
0: Pedig hát azért több országból érkező, alapvetően elfoglalt művészek vettek részt ebben a projektben. Mennyire ritka dolog az, hogy egy vonós négyes mégis annak ellenére, hogy talán mindenki érzi, hogy kell, de megadja ezt a rengeteg időt ezeknek a műveknek?
2: Ők Magyarországra elköltöztek, tehát hogy mi 7 hónapon keresztül napi 7-8 órában, de így kezdtük. És mellesleg egyébként akkor voltam úgy várandós, hogy bármelyik pillanatban született a negyedik gyermekünk, és megszületett, és 3 nap múlva újra próbáltunk. És ugye megvan az iPad dünkön az a pontos órarend, ilyen szinte ilyen, ha szabad ilyet merészséget mondani, hogy ilyen Bartóki precizitással volt az kiszámolva, hogy hogyan tudjuk beosztani azt a körülbelül 1 évet, hogy minden tételnek annak megfelelően legalább a minimum kellő mennyiséget, és napi 7-8 órát mutatott az iPad, ugye ez megmutatja, hogy mennyi munka volt, és ez semmi nem volt, tehát akkor kezdtük el csak nyitogatni ezeket a kis ajtókat.
0: Hát minden bizonnyal, hogy a koncerteken és a hamarosan megjelenő lemezen is azért majd ezt a hallgató is viszont hallja, hogy minden hang át van gondolva és ki van érlelve.
2: Ó, nem kell.
0: Nem?
2: Nekik ez nem kell tudni. Én azt hiszem, hogy ez inkább nekik, ha szabad ezt mondani, egy meditáció, vagy egy nagyon fontos, furcsa, egy olyan út, mint amikor az ember így zarándok útra megy. Én valami ilyesmit tudok elképzelni. És főleg azoknak annak a közönségnek mondanám szeretettel, hogy ne féljen, aki egyébként azt mondja, hogy Bartók, hát ő tudja, hogy fontos, de még hozzá nem áll közel. Mert talán kell, hogy egy első, egy második vonosnyíjas elteljen, és úgy megszokja azt a világot, és egyszerűen jön a harmadik, és jön a negyedik, és úgy érzi, hogy szerintem az emberek úgy érzik, hogy ez az én nyelvem, ez az én vérem, ezt beszélem, értem. Annyi, hogy akarnám érteni, vagy akarnám tudni, vagy akarnám látni, ez igazából nekik ott, hát sok munkájuk volt, nekik nem kell tudni,
0: ők
2: nem az a
0: értsék.
2: Dolguk. Igen.
0: Így van. Most ehhez az új felvételhez még nem tudunk visszatérni, de visszatérünk az imént idézett 2019-eshez, az 5. vonós négyes szkercó tételének második felét halljuk.

0: Bartók Béla 5. vonós négyesének szkercó tételét hallottuk a Kelemen Kvartett felvételén, és hát majd az imént említett kiérrelt előadás az április 4-én majd hallható lesz a Bartók Béla emlékházban. És ha már Bartók Béla emlékház, addig még más események is történnek ott, nevezetesen például, hogy most vasárnap, október 18-án este 6 órakor lesz a zenebeszéd következő felvétele, amin Farkas Zoltán lesz a műsorvezető, úgyhogy megkértem, hogy maradjon még egy kicsit, és beszélgessünk erről az eseményről is. Mozart H-moll ledadzsója és Haydn F-moll változatai szólnak majd Borbély László zongorajátékában. Számomra feltűnő, hogy ez a két alapvetően durban komponáló zeneszerző egy-egy moll műve kerül most így elő. Milyenek ezek a zeneművek?
1: Hát általában nem szoktam két különböző szerzőt egy zenebeszéd adásban összepárosítani, de hát egyrészt Haydn nem áll távol Mozarttól, és Mozart sem Haydntől. Időben is 5 év választja ezt a két kompozíciót, de rátapintottál a lényegre, hogy ez a két moll kompozíció valahogyan a szerzők legbelső lelkéből szólnak, és méghozzá olyan tragikummal, olyan érzelmi kifejezéssel, ami megdöbbentő. Haydn olyan ütemeket, olyan harmóniákat ír le, amit talán soha az egész életművőben, és valahogy Mozartnál is érezzük, hogy kibillent az egyensúlyt, valami nagy érzelmi válság az, amit hangokba önt. Ezért kerül ez a két ilyen szempontból nagyon hasonló moll mű egymás mellé.
0: Általában azért a zenebeszédeken megszokhattuk, hogy egy kicsikét bele tudunk tekinteni a műveknek a keletkezésébe, hátterébe. Tudunk ezekről a művekről valamilyen fajta konkrétumot, hogy mi okozta ezt a szokatlanul sötét tónust?
1: Haydnról talán többet ebben a vonatkozásban, Mozartban talán nem lehetünk ennyire biztosak, de az bizonyos, hogy 1788 első fele Mozart életében egy eléggé zűrzavaros és nehéz időszak volt. Egyrészt akkor készültek a Don Giovanni bécsi bemutatójára nagy izgalommal, mert hát ugye Prágában mutatták be nagy sikerrel, de Bécsben még nem. Másrészt az édesapjával kapcsolatos problémák, valahogy a halállal való szembenézés, ez más művekben is tetten érhető, de soha nem olyan tömör formában, mint ebben a H-moll adagiumban. Azt hiszem, hogy Mozart esetében nem is az a lényeg, hogy tetten érjük, mint egy nyomozó, hogy konkrétan mi volt az az életrajzi momentum, ami kiváltotta ezt a fantasztikusan mély zenét, hanem hogy hogyan dolgozza föl ő ezt a fajta élményvilágot. Haydn esetében pedig azt szokták mondani, hogy volt egy nagyon-nagyon kedves barát, aki nagyon értette az ő zenéjét, ez Marianne von Genzingerné, aki hát tényleg egy hihetetlenül művelt, okos asszony volt, aki átírta zongorára a szimfóniatételeit, akivel nem csak levelezésben álltak, hanem az ő estéjeiken, mert a férje, az Esterházy Herceg orvosa volt. Tehát egy igazi szellemi partnere Haydnnek, és ő nagyon fiatalon, 38 és fél éves korában meghalt, ez időtájt, és sokan azt gyanítják, hogy az ő halála áll e mögött, a tragikus hang mögött, amit Haydn itt megpendít.
0: Beethoven esetében szokták említeni, hogy egy kicsit rokonságban állnak egymással, például a C-moll zongoraszonáták. Haydn és Mozart esetében lehet ilyet mondani, hogy az a ritkán előkerülő moll hang nem használat valami fajta összefüggést tartogat?
1: Hát ezt azért nehéz így megalapítani, mert Mozartnál a H-moll úgy szólván elő se fordul az életműben. Van egy korai fuvola négyes, amiben van, illetve a Ezúr szimfóniának a hátulról a harmadik utolsó szimfóniának az egyik részletében, de alig-alig komponált H-mollban, annyira kerülte ezt a sötét hangnemet. Haydn többször írt F-mollban, és valóban őket azért összeköti egy ilyen közös, mély, szomorú, melankolikus vagy egyenesen tragikus tónus.
0: Ezt a két nagyon mély művet van lehetőség vasárnap este 6-kor megismerni a Bartók Béla emlékházban Farkas Zoltán vezetésével és Borbély László előadásában. Most mi így szünet nélkül meghallgatjuk Mozart H-moll adagiumát, ezen a felvételen Alfred Brendel zongorázik.

0: Mozart H-moll adagióját hallottuk, Alfred Brendel zongorázott. 9 perc elmúlt 6:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójával folytatjuk. Szilágyi Erzsébet áriája szól a második felvonásból, másik nevén ez a Lagrange ária. Ágai Karola énekel, Barlai Zsuzsát halljuk még a felvételen. A Magyar Állami Operaház zenekarát Komor Vilmos vezényli.

A La Grangeariát hallottuk Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójának második felvonásából. Ágai Karola énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Komor Vilmos vezényelte. Martino Pezzenti 5. balettója következik, egy rövid kis hangszerestétel, a Linde Consortot Hans Martin Linde vezeti.

Martino Pezzenti 5. balettóját játszotta, Hans Martin Linde vezette, Linde konszort. Visszatérünk az opera műfajához, azaz, hogy hát nem teljesen az opera műfajához, mert egy mise részletet hallunk a nagy opera szerzőtől, Gioacchino Rossinitől. Őnek is van egy Messa di Gloriája, a Quisedes ad Dexteram Patris kezdetű áriát Francisco Araiza énekli, a Saint Martin in the Fields kamarazenekart és énekkart Neville Mariner vezényli.

Ez volt a Quisedes a Dexteran Patris kezdetű tétel Gioacchino Rossini Messa di Gloriájából. Francisco Araiza énekelte a szólót, a St. Martin in the Fields kamarazenekart és énekelt Neville Mariner vezényelte. Még egy zenére van időnk, Johann Sebastian Bach F-dur oboa versenyének befejező tételét hallgatjuk meg Hadadi László, Dobozi Borbála és a Weiner 100 kamarazenekar előadásában.

0: Johann Sebastian Bach F-dur oboa versenyének befejező tételével zárjuk a mai muzsikáló délutánt. Hadadi László volt a szólista, Dobozi Borbála játszott csembalón, és a Weiner Szász kamarazenekart hallottuk a felvételen. Ezzel véget ért tehát mára a muzsikáló délután, most hamarosan kezdődik az új zenei újság, utána pedig a muzika szakrában várom majd önöket vissza. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Kollégáim Csík Gabriel a zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok. Uzsali Bencét hallották.
1: Műsorajánló. Ma este Jonathan Biss zongorázik. A koncert különlegessége, hogy az amerikai művész Robert Schumann és Leos Janáček zongora ciklusainak részleteit egymásba fűzve, felváltva szólaltatta meg. A 2013-as hangverseny felvétele a Wigmore Hallból, ma 20 óra 38 perckor, a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége Molnár Zoltán trombita művész. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar első trombitása, kamarazenész és szólista. Emellett a jövő generáció trombitásait képzi. Arckép. Alkotó emberek portréja. Molnár Zoltán. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Kodály Zoltán daljátéka nyomán.
3: Jó fog meg legények azok a gárdisták, de csak amíg nem jön a magyar huszár, akkor aztán mi, jaj, édesanyám!
4: Azt mondja el, Hári bátyú, hogy fogta el nagy Napóleon?
5: Ő nem hazudhat is, ha ilyen jól csinálja.
6: Nem akárki, fia, merészel így beszélni velem, ha csak nem te vagy a...
7: Hári János vagyok, és az is maradok.
2: 100 éves a Hári János. Pénteken 12 óra 30 perckor, az M5 műsorán. Szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban, és vasárnap 13 óra 45 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Zenei újság, a klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Mini fesztivál, magyar kincsek ünnepe, illetve Steve Reich 90, ezek mai főbb témáink. Kezdjük azonban a Solti versennyel. Itt ül mellettem Bóka Gábor, ő hallgatta meg a döntőt, illetve a gála koncertet.
9: Kezdjük talán azzal, hogy most úgy tűnik, hogy megint van karmesterversenyünk, televíziós karmesterversenyünk. Azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert egyszer már úgy tűnt, hogy újraéled ezeknek a sora, de hát menjünk talán vissza odáig, hogy ez a műfaj tulajdonképpen a magyar televízióban született 1974-ben, és aztán 3 évente meg is rendezték ezt, összesen 10 alkalommal az utolsóra, akkor már nem 3, hanem 4 éves szünettel 2002-ben került sor, és aztán megszakadt a televízió által rendezett karmesterversenyek sora. 2017-ben volt egy feltámasztási kísérlet, azt az Országos Filharmónia szervezte és rendezte, Maestro Solti karmesterversenynek hívták, és most 9 év elteltével Solti Nemzetközi Karmesterverseny néven, immáron a MÜPA szervezésében. Kicsit érdekes volt azért számomra, hogy elsőként hirdették ezt, hiszen rendben van, hogy más a szervező, más a rendező, de hát mégiscsak ugyanazt a nevet használják. És akkor rögtön fölmerül egy kérdés is a névhasználatot illetően, ami engem nagyon sokat foglalkoztatott, mert ugye a régi televíziós karmesterversenyeknek nem volt ilyen névadója, de hát voltak kulcsfigurái, az első alkalmakkor Ferencsik János, később Petrovics Emil, és hát minden alkalommal már Ferencsik halála után az ő emlékére ajánlották tulajdonképpen ezt a versenyt, hiszen hát ő mégiscsak a magyar zenei élet egy meghatározó valakije volt, Solti pedig egy világhírű magyar karmester, aki nyilván, hogy nagyon erős húzónév a nemzetközi zenei életben, de hát lássuk be, a magyarországi zenei élethez olyan nagyon sok köze nem volt.
8: Hát azért az élete végén volt, és az élete elején is volt.
9: Az élete végén nagyon-nagyon rövid időszakra és nagyon-nagyon ritka esetben magyar együttesekkel, bár azért előfordult, tudunk róla. Szóval számomra egy kicsit egyszerre szép dolog, hogy megemlékezünk róla, persze a marketing értékét is felhasználva, de egyszerre fájó, hogy azokról, akik viszont ténylegesen megalapozták ezt a televíziós műfajt, hogy karmesterverseny, mintha megfeledkeztünk volna. Ezt nem Solti ellen mondom, hanem inkább a többiekért mondom. Szerintem lehetett volna legalább egy fél mondatot az ő emléküknek is szentelni.
8: Ez utóbbiban igazad van, de amúgy én úgy gondolom, hogy a Solti név az nagyon fontos nekünk is, tényleg a magyar zene életnek. Akkor is rengeteget tett, hogyha tényleg volt egy időszak, amikor a rendszer miatt nem jött ide hozzánk, ezt ki is mondta.
9: De ez az időszak azért 40 év volt, ezt se felejtsük el. No, hát ebben nem fogunk 100%-osan egyetérteni, de az biztos, hogy azt senki sem kérdőjelezi meg, hogy Soltiról méltó elnevezni egy ilyen versenyt, és azt senki sem kérdőjelezi meg, hogy szükség is lehet egy ilyen versenyre, bár a versenyeknek úgy általában a hasznát azért meg szokták kérdőjelezni. Ahogy visszaolvasgattam a régi versenyeknek a sajtóvízhangját, úgy általában a versenyzés, mint olyan is vita témája szokott lenni, aztán a versenyeknek az elfogulatlan megítélése is vita témája szokott lenni. Egészen hosszú beszámolót olvastam például a Muzsikában, hogy a 98-as televíziós karmesterversenynek az eredményét mennyien vitatták. Hozzáteszem, valószínűleg azért, mert ez az egyetlen alkalom volt, amikor a Magyarországon rendezett versenyt magyar versenyző nyerte meg. És jegyezzük meg, hogy egy szempontból sajnálatos újítást hozott ez a mostani karmesterverseny. Az első olyan volt az összes, az eddig felsoroltak között, ahol nem volt magyar döntős. Igaz, hogy kisebb is volt a döntő létszáma, eddig 6-os döntőket rendeztek, most ha az összes előzményt ide számítom, most viszont 4-es döntőt rendeztek, de nem egy művet kellett vezényelni, hanem 2-t. Egy mondjuk nagyjából 10 perceset a nemzetközi repertoárból, és egy 15-20 perc közötti időtartamút a magyar repertoárból, a nemzetközileg legjobban ismert 4 zeneszerző Liszt, Bartók, Doknányi és Kodály egy-egy művét. És hát akkor néha egyet fogok érteni a zsűrivel, néha pedig nem, ezt talán megelőlegezhetem.
8: Mivel nem értesz egyet, kezdjük ezzel.
9: Hát nem értek egyet például azzal, és nem csak a zsűrivel, de a közönség szavazattal sem, hogy Jute Wu, illetve Wu Jute, tajvani karmester, harmadik díjat, illetve közönségdíjat is nyert. Bevallom, hogy lehet, hogy ő technikai értelemben nagyon meggyőző volt, nekem viszont volt valami nagyon tőlem távol álló vonása a vezénylésének, egyáltalán a zenéhez való közelítésének, amit nagyon nehéz szavakba önteni, de valahogy nagyon erősen feladatmegoldást éreztem abban, ahogy ő kiállt a zenekar elé, ahogy dolgozott velük, megengedem, valószínűleg igen látványos eredménnyel. Ez egészen odáig menően is igazolható, hogy a közönség a táncvit kellős közepén, ugye a harmadik tétel utáni szünetben tapsviharban tört ki, ami egyszerre mutatja a munka minőségét, másrészt a közönségnek a
8: sajnosságát.
9: Egyre fokozódó tájékozatlanságát, így van, és hát ez félig meddig még a gála koncerten is megtörtént, ott azért viszonylag hamar elhalt a taps. Szóval bevallom, hogy itt valószínűleg egyéni ízlésbeli különbségről van szó, Geschmacksfrage-ról, ahogy a német mondaná, de vállalom ezt, én nem ráadtam a közönség szavazatomat, azt mondhatom.
8: Hát akkor kire adtad?
9: Én a későbbi egyébként második helyezetre, Drumado Weinhammerre adtam, aki ugye úgymond a verseny legjobbja lett, hiszen nem adtak ki első díjat. Egyébként a régi tévés karmester versenyeken ez nem volt jellemző, de volt, hogy előfordult, emlékeim szerint. Nagyon meggyőző volt az, ahogy a zenekarral kommunikált Weinhammer, ő ugye Düka bűvészinasát és Kodály galántai táncait vezényelte, és ebből a kommunikációból közvetlenül születtek zenei megoldások, egyáltalán zeneiség volt a mozdulataiban és a kommunikációjában is. Míg Wu-nál inkább azt éreztem, hogy van kommunikáció és van zenélés, és ez a kettő valahogy mintha egymástól független lenne.
8: Éppen a galántait azt én is láttam egyébként egy közvetítés során, és az ott az érzésem, hogy hát nagyon profi, ahogy vezényel, de azért nem egy nagy egyéniség.
9: Ez kétségtelenül elképzelhető, tehát egy pályafutásnak ezen a pontján én nem mernék ezzel akár vitába szállni akár egyetérteni, mert nagyon ott van bennem az, hogy megnézegettem, hogy a korábbi karmesterversenyek helyezettjei és nem helyezettjei közül kiből mi lett. És hát nagyon sokszor a későbbi pályafutás az nincs összhangban a versenyhelyezéssel. Van, amikor igen.
8: És Kobayashi.
9: Például, igen. Akkor rögtön hozzá kell tennem, hogy a Magyarországon működő karmestereknek a pályáját nyilván teljesen más optikával látjuk, mint a külföldiekét, de például a 2002-es televíziós karmesterversenynek megnéztem a külföldi indulóit, és hát akik első, harmadik, negyedik helyezettek lettek, egyáltalán nem ismerős a nevük azóta, de például az ötödik helyezett végig vezényelte Európát és Amerikát, Gianpaolo Maria Bizanti. Még a nagyon idézőjelben mondom vertmezőnyben is találtam olyat, külföldi cseh karmestert, akkor nevesítsük Tomás Netopilt, aki nagyon-nagyon jó helyeken dolgozik azóta, míg sokan, akik előtte voltak, nem. Vagy pedig jól indultak, de mára eltűntek, mondjuk itt most nem mondanék nevet szándékosan külföldit sem. Szóval nagyon-nagyon óvatosan kell mindig fogalmaznunk, amikor olyanokat mondunk, hogy nagy egyéniség, nem nagy egyéniség. Én egyébként a nagy egyéniséget, ha szabad ezt mondanom, egyikükben sem éreztem, de ez nem jelenti azt, hogy igazam van, és nem jelenti azt, hogy 10 év múlva is tudom majd vállalni ezt a véleményemet. Egyébként beszéljünk még a másik két döntősről is, Francesco Cagnasso, olasz, svájci karmester, a Denevér Nyitányát és Liszt Léprelügyét vezényelte, abban teljesen egyetértettem a zsűrivel, hogy neki nem adtak helyezést, mert nagyon merevnek éreztem mind a két produkciót, tehát volt egyfajta szakmai megbízhatóság benne, de olyan értelemben nagyon biztosra ment, hogy mind a két darabot nagyon lassú tempókkal vezényelte, tehát minden a biztonságról szólt.
8: A Denevér meghal ilyenkor.
9: Esetleg a Denevér a sajnos meg is hal, de meglepő módon a Léprelüd is meghal, pontosabban atomjaira esik szét. Ez egyébként másnap a gálakoncerten nem volt annyira zavaró, de itt meg fölmerül ez a kérdés, hogy csak megszoktam, mert már másodszor hallottam, vagy pedig tényleg egy kicsit jobb lett a produkció. Fernando Gaggini argentin karmestert hallhattuk még Muszorszkij Éjakopárhegyen, illetve Doknányi szimfonikus percek című darabjaitban. Az Éjakopárhegyen számomra halvány volt, a szimfonikus percek sokkal inkább meggyőző volt, és sokkal, ha szabad ezt mondanom, szimpatikusabban közelített a zenéhez, mint a később előbbre rangsorolt tajvani versenyző. Igaz, tegyük hozzá, hogy azért a szimfonikus percek nagyságrendileg nem olyan nehézségű darab, mármint zeneiségében, mélységében nem olyan nehézségű darab, mint a táncvit, inkább technikailag jelent kihívást, olyan értelemben viszont technikailag könnyebb is, hogy 5 önálló rövid tételről beszélünk, a nagy egészet nem kell átfogni, egybefogni benne, mint a táncvit esetében. Ezzel együtt nálam ő lett volna a másik helyezett, hogyha én döntöttem volna.
8: Nemzeti Filharmonikus Zenekar, egy szót azért arról is szóljunk.
9: Mindenképpen szóljunk, nem is egy szót, mert azt kell mondanom, hogy jó formában játszottak, és ezzel most nem meg akarom kerülni semlegesen, hogy jót vagy rosszat mondjak, hanem azt szeretném kifejezni, hogy karmester függő volt, hogy hogyan játszottak. A teljesítményükön szerintem nagyon jól emérhető volt, hogy ki az, akikkel együtt tudtak dolgozni, és megint nem arról van szó, hogy hol húztak vagy fújtak mellé többet vagy kevesebbet, mert gyakorlatilag elhanyagolható mennyiségű hibát hallottunk, bár hallottunk, sokkal inkább a játékban való elmélyültség, az involválódás volt az, ami szinte műszerrel mérhető különbség volt. És jegyezzük meg még azt is, hogy ugye két este voltam jelen, a döntőn és a gálakoncerten. Számomra egy kis csalódás volt, ami ugyan érthető, hogy ugyanaz a műsor volt a két estén. A gálakoncerten a magyar műsorszámokat játszották el, illetve ugye a legjobb helyezést elérő holland karmester ráadásnak a rövidebb számát, a bűvészinast. A régi karmesterversenyeken azért legalább a győztes kapott lehetőséget egy egész fél időre egy szimfónia eldirigálására, aminek nyilván volt olyan hátulütője, hogy hát mikor próbálták, hogyan, nyilván nagyon kevés idő volt rá, de mégis adott valami újat, valami pluszt a közönségnek, meg a karmesternek is.
8: Weinhammerrel meghallgatjuk most a galántai táncokat.

0: A galántai táncok után következik most a minifesztivál, amely október 9-től 11-ig zajlott. Fekete Gyula zeneszerzővel, Madarász Zsolt készített riportot.
1: Kicsit megtévesztő is lehet ez a mini fesztivál elnevezés, hiszen a hazai kortárs zeneszerzők legnagyobb rendezvényéről van szó, amit immár 39. alkalommal rendeznek meg az utóbbi években az Óbudai Társaskörben.
2: 1987-ben alapította Durkó Zsolt a Magyar Zeneművészeti Társaságot, és ennek az egyik megszólalási formája a minifesztivál, és valóban 39. alkalommal rendezzük már meg. Ez úgy van, ahogy mondod, a magyar kortárs zenének mára már az egyetlen megszólalási lehetősége. Korábban volt a korunk zenéje és kisebb fesztiválok, de valahogy, hát gondolom a támogatás hiányában vagy az anyagi háttér miatt ők nem maradtak a piacon, nekünk sikerült túlélni, és tulajdonképpen az, hogy 26 élő magyar zeneszerzőt tudunk mutatni, ez az egyszerűen egészen rendkívüli dolog. Valóban minden korosztályból, minden stílusból, elfogultság nélkül válogatunk darabokat, és azt hiszem, hogy aki erre a fesztiválra ellátogat, az egy elég jó képet kap arról, hogy mi történik ma a mai zeneszerzők körében, milyen stílusokat, irányzatokat képviselnek az Óbudai Társaskörben. Történik mindez esténként.
1: Ugye 26 zeneszerző, tulajdonképpen ez a közönségnek is egy fontos alkalom, hiszen ráláthat a mai magyar kortárs zeneszerzésre, de gondolom a zeneszerzőknek is egy fontos dolog, hogy megismerik egymás műveit.
2: Igen, ugye szűk szakma vagyunk, mindenki ismer mindenkit, minden korosztályból, és hát tényleg követjük egymásnak a munkáját, és ez egy jó találkozási lehetőség is, hogy itt három este tulajdonképpen összeszalad a szakma. Még azt is el szeretném mondani, hogy ez tulajdonképpen egybeép egy zeneszerző workshoppal, amit a fiatalok számára biztosítunk, amit az Artisius szíves támogatásával tudunk megvalósítani, mert ugyanis a komoly zenei zeneszerző szakma az, hát hogy úgy mondjam, most nincs reflektorfényben. Ezért azok a fiatalok, akik érdeklődnének a zeneszerzés pálya vagy szakma iránt, azoknak valamit ajánlunk, előadásokat tartunk, és hát beszélünk, hogy mi is ez a szakma.
1: Minden napra jut ősbemutató is, itt is nagyon színes a paletta, hiszen lesznek majd dalok, lesz klarinét duó, lesz szoprán hangra és gitárra komponált mű, de akár szaxofon és hárfa párosítás is.
2: Igen, de kis kamaradarabok, amiket a fesztivál fel tud vállalni szóló és trió kvártett összeállításban, ugye hát ugye anyagilag ezt tudjuk biztosítani. Lehetne más utat választani, hogy 5-6 zeneszerzőnek nagyobb lélegzetű darabjait tűzzük műsorra, de azt gondoltuk, hogy ez a fesztivál olyan legyen, hogy az egész magyar zeneszerzői palettát kvázi felvonultatja.
1: Tulajdonképpen akkor a mini jelző az nem arra vonatkozik, hogy ez egy kis fesztivál, hiszen 3 napon át 26 zeneszerző művei, hanem kis apparátusra komponált kamaraműveket hallhatnak. Így. Azt hiszem, egy részfúvós kvintett a legjobb
2: apparátus. Hát az a maximum, igen. Amikor ez minifesztiválra keresztelődött, akkor valóban voltak nagy fesztiválok, korunkzenét, tehát zenekari estek is szerepeltek a budapesti koncertrepertoáron, de azok ugye kipottyantak már, ezért ugye rajtunk maradt a minifesztivál, de hát ez most egy óriás fesztivál tulajdonképpen, mert ez a kortárs zenei fesztivál most Magyarországon.
1: Mint a zeneszerzés tanszékvezetője, hogy látod a mai magyar fiatal zeneszerzők helyzetét? Ha belegondolunk a rendszerváltás előtti időszakba, akkor a széles nagy közönség is ismerte a zeneszerzők, a kortárs zeneszerzők nevét Szokolai Sándortól Petrovics Emilig. A mai zeneszerzőkre ez már azt hiszem, hogy sajnos nem mondható el.
2: Igen, hát nem akarok abba a hibába esni, hogy bezzeg a régi szép időkben, de az biztos, hogy az úgynevezett szocializmus alatt a művészek általában elég jó helyzetben voltak a zeneszerzők is, mert hiszen volt kottakiadás, állami kottakiadás, állami hanglemezkiadás, fesztiválok, dotálva a magyar állam által, tehát volt megjelenési lehetőség, a rádió, televízió, ugye nem volt ennyi televíziócsatorna, tehát aki megjelent az MTV1-en, akkor az valahogy ismertséget szerzett. Tehát így volt ugye Petrovics Emil a jó példa, aki ugye a Ki mit tud zsűriében ült, az egész ország ismerte az arcát, a munkásságát, műveit. Ma ezek nem állnak rendelkezésre, tehát a mai fiatal generációnak nincs lemezkiadása, kottakiadása, megjelenése sajtóban, médiában. hanem tulajdonképpen áttevődött az egész tevékenység az internetre, és ez egy teljesen új terület, tehát ez még alakul, hogy hogy tudnak pályát csinálni maguknak a fiatal zeneszerzők, az egy megoldandó feladat most.
1: Ezen a fesztiválon tehát akkor felmérhetjük, hogy hol tart ma a mai magyar kortárs zene, de azt hiszem, hogy azt is fontos lenne megemlíteni, hogy például Zombola Péter egy darabját is bemutatják, aki viszont nemzetközileg is megmérettette magát, hiszen nem is olyan régen a 2026-os év zeneszerzője lett, a világ egyik legnagyobb klasszikus zenei díját nyerte. Hát talán ez sincs eléggé a köztudatban.
2: Így van, nincsen. Volt róla hír, de hát valahogy ez ugye a mai sajtó olyan, hogyha valami megjelenik, akkor 3 nap múlva már egy újabb hír törli. Tehát nagyon nehéz megkapaszkodni a hírfolyamban, ezt látjuk nap, mint nap. Tehát nagyon sok szerzőnknek vannak eredményei itthon, külföldön, egy-két hírportál hírt ad róla, és tulajdonképpen ennyi. Nem hiszem, hogy külföldön jobb a helyzet, illetve annyiban talán jobb, hogy ott vannak fesztiválok és koncertesemények, ahol a fiatalok meg tudnak jelenni. Nálunk Magyarországon ez nem egészen van így. Van egy-két zenekar, aki néha felvállal kortárs szerzőtől darabot, kisebb kamaraegyüttesek is néha, de korán sem olyan mértékben, mint amilyen az régebben volt.
1: De azért ezek a workshopok a fiatal zeneszerzőknek talán mutatnak egy pozitív kitörési lehetőséget.
2: Feltétlenül még, és hát próbálunk a szakmáról beszélni, remélem nem elriasztjuk a fiatalokat, hogy lehetetlen pálya. De az is igaz, hogy akiben megvan a késztetés, hogy zenei hangokkal foglalkozzon és kreatív módon alkosson, azt nem lehet lebeszélni. És tulajdonképpen ez rendben is van, mert akiben nincs meg ez a késztetés, azt meg rábeszélni se kell, mert hiszen ha nincs meg, akkor nincs meg.
0: Zombola Péter Passacaglia című művét idézzük fel Vámosi Nagy Zsuzsa és Marci Marian előadásában.

0: Magyar kincsek ünnepe Kródh György emlékére. Ugye Kródh György 100 éve született, mi is megemlékeztünk róla, és hát nagyon fontos konferencia is volt ezzel kapcsolatban. Mácsa János a konferencián is ott, kezdjük ezzel.
1: Hát te is ott voltál a konferencián.
0: Hát én is ott voltam, igen, de nem ez a lényeg.
1: Nem ez a lényeg, és ott voltunk Kródh tanár úr óráin is a Zeneakadémián, és hát ő alapította a műsorunkat, az Új Zenei Újságot. Picit próbáltam megnézni, talán ez a Magyar Rádió legrégebben futó műsora, amit most nem azért mondok, hogy akkor gyorsan szüntessék meg, hanem azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos intézmény, amit ő alapított annak idején. És hát volt egy konferencia is az ő tiszteletére, és még sok minden más ebben az évben, a 100 éves évforduló alkalmából. Itt 25 előadás hangzott el, és a Zeneakadémia, illetve a Zenetudományi Intézetben közösen szervezte a Zenektikai Társaság. Szóval azt hiszem, hogy mindenki kitett magáért, és egy nagyon reprezentatív, szép és jó sikerült konferencia volt. A végén Balogh József adott egy nagyon szép koncertet Beethoven, Brahms, Liszt és Bartók művekből. Az utolsó esemény az egy nagyon érdekes három részes koncertsorozat volt, és mind a három rész egy nap zajlott le. Ez most legutóbb október 11-én vasárnap volt a Zeneakadémia nagy termében.
0: Mielőtt a koncertről beszélünk, azért egy dolgot tudom, te vagy a szerző lényegében, vagy az egyik szerző Batta András mellett. Megírt zenetörténet egy könyv, éppen most jelent meg.
1: Igen, ma reggel kaptam az értesítést a kiadóból, hogy megjelent. Ezt Batta Andrással együtt jegyezzük, hát oly módon, hogy ő írt egy fantasztikus 200 oldalas tanulmányt. Úgy volt, hogy megkértem, hogy írjon egy pár oldalt, és abból ez lett. Én pedig készítettem 18 beszélgetést nagyon sokakkal, akik még ismerték Kródh Györgyöt. Tehát az ő személyiségéről és munkásságáról azt hiszem, hogy talán eddig ez a legnagyobb terjedelmű könyv, ami megjelent, és hát igazán megérdemli, hogy emlékezzünk rá. Na most ez a koncert, ami a Zeneakadémián volt, a Koncertó Budapest zenekar hős tette, hogy úgy mondjam, egy nap három hangversenyt rendezni, ez sportteljesítménynek sem akármi. Délelőtt 11-kor volt az első esemény, ahol Dubrovai Rózsa, Szőlősi, Perényi és Bartók művek voltak. Itt talán azt érdemes megemlíteni, hogy Szőlősi Andrásnak van egy Addió című gyönyörű darabja, amiben egyébként Perényi is játszott annak idején, ez egy kamaramű, és ez Kródh György emlékére komponálta. A délutáni koncert, én azon voltam jelen először, aztán az estén, egy nagyon érdekes vegyes műsort hozott, Liszt Kocsis, Goethe Festmarsch. Ez egy Liszt darab, amit Kocsis meghangszerelt, és zenekari változatban hallottuk, ugyanúgy, ahogy Schubert híres négykezes F-moll fantáziáját, ami mindenkinek nagy kedvence, Dohnányi meghangszerelte, tehát így adta most elő a zenekar, illetve a szünet után Veres Sándornak a hegedű versenyét hallottuk, Kelemen Barnabás szólójával. Ez egy remek darab, amit nagyon ritkán játszanak, és nagyon virtuóz hegedű verseny. Svájci komponista volt, Svájcban élt, Magyarországról
0: hát
1: való, igen, emigrációja után, és valamiért egyszer-kétszer azért lehetett már hallani Budapesten, de nem nagyon játsszák. Pedig egy nagyon hálás, nagyon virtuóz és nagyon-nagyon hallgatható darab, tehát nem kéne ettől félni a hegedűsöknek.
0: Többször elmondtam itt ebben a műsorban, hogy Heinz Holliger, a híres oboista és zeneszerző, mesterének tekinti, és nagyon oda volt Veres Sándorért.

Nem csak kitűnő darab, hanem valami egészen fenomenális módon játszott a Kelemen Barnabás. Hihetetlen formában van, és az meg kifejezetten ünnepi pillanat volt, amikor ráadásként Keller András is megfogta a hegedűjét, és ketten kijöttek, és játszottak három Bartók duót a 44 duóból. Ez egy nagyon jó hangulatú hangverseny volt, és ezeket a, én azt hiszem, hogy jól sikerült hangszereléseket is érdemes meghallgatni. Hát nem tudtam elképzelni, hogy az F-moll fantáziából hogy lehet zenekari darabot csinálni, de Doknányinak sikerült. Egyébként nagyon sok Schubert műről mondják, különösen későiekről, hogy szinte zenekar után kiáltan, az utolsó nagy szonátákról is mondanak ilyet, hát én nem tudom, nekem annyira azért nem hiányzik, de ez kifejezetten jó volt hallgatni. Na most a nagy dobás, azt hiszem, az esti koncert volt, már olyan értelemben, hogy ennek a műsora volt talán a legkülönlegesebb, vagy a legszokatlanabb, ugyanis csupa Kurták darabot hallottunk, egyetlen kivétellel. Itt aztán kamarazenei formáció és mindenféle egyéb volt, fölvonultak a legjobb erők a koncertó környékéről. Virág az ember, Kurták 100, ez volt az esti nagy koncertnek a címe. Kró György és Kurták György egyidősek voltak, sőt Kurták egy fél évvel idősebb egyébként, mint Kró György volt, aki már lassan 3 évtizeden nincs közöttünk, és Kurták viszont még itt van. Sajnos a koncerten nem tudott eljönni, de nagyon élénken figyelte a közvetítést, azt tudom. Egy játékok részlettel kezdődött, Noah Hendrix játszott, aki egy 10 éves, vagy talán 11 éves kislány. Ritkán van úgy az ember, hogy egyszer csak így majdnem felkiált a koncerten, amikor az első hangot leüti, vagy az első skálát megcsinálja ott a zongorán, hogy úristen, ki ez? Áradó tehetség, egyszerűen világít. Fantasztikus, mi lesz belőle, remélem, hogyha minden jól megy. Néha megszólalt, ezt a három darabot játszotta a koncert elején így bevezetőképpen, ez már rögtön felforrósította a hangulatot. Aztán Krenyán Csaba, Szalai András játszott a klarinét, cimbalom darabok, a trepedzit. Utána Kacander Orsolya, aki egyébként egyik főszereplője volt az estének, és hol a pódiumon, hol az orgona alól, ugye, amikor föl kell menni, kvázi félig meddig a Mennyországba, és ott játszik, ő is játszott Noah Hendrix-el egyébként. Krenyán Csabát már említettem, neki több megszólalása is volt, aztán Tabányi Tibor nagybőközött, és hát végül Perényi Miklóst említeném, de természetesen nem utolsó sorban, aki több mindent is játszott. A Kró György In Memoriam Kurták darabot is, ami egy ilyen nagyon bensőséges Kurták, ezt ő maga mondja, hogy talán egyik legjobban sikerült darabja, neki ez nagyon fontos. Lefelé menő, rendkívül érdekes, hát mondjuk így skála hangokból álló, hihetetlenül intenzív, szomorú darab, és ezúttal azt hiszem szordinóval játszott, tehát alig lehetett belőle hallani valamit, de ez nem is feltétlenül baj, szóval mintha tényleg valami túlvilági jelenés lett volna ez, túlvilágról idehangzó sóhaj. Volt még egy kakukktojás darab, Liszt gyász gondolája, amit Magyar Valentinnel játszott el Perényi Miklós. Volt egy nagyon érdekes jelenség, hogy nem a pódium közepén, hanem kimentek a szélére. Ott, ahol ugye ez a nagy félkör alakú rész van, favételingris, ugye az van fölírva, ugye ez a jelmondatot föléjük, és egészen másképp hangzik, mint a pódium közepéről. Régen, amikor voltak még szóló zongora felvételek a Zeneakadémia nagytermében, sosem középen volt a zongora, hanem mindig oda kitolták, mert egy olyan meleg, puha, bársonyos, telített hang jelenik onnan meg, ami egészen különleges élmény, és így hallani ezt a késői Liszt darabot egészen csodálatos, úgyhogy ez eredetileg egy zongoramű, szóló zongoramű, és hát így cselló átirattal pedig ebben a hangtérben, vagy ebben a hangzásban felejthetetlenül szép élmény. És hát ugye a cukor a végére marad, az utolsó része a koncertnek, Kurták második operája, a Dichte Hardin című egyfelvonásos opera szólalt meg, amit egyszer már hallhattunk Budapesten, tehát ez nem az ős bemutató volt. Így van, a Műpában volt. Itt most rendezés nélkül, színpad nélkül hallottuk, de tulajdonképpen ez egyetlen szóló énekesre írott mű, tehát 4 zenekari dalnak is felfoghatjuk. Nekem nem nagyon hiányzik a rendezése mögül. Szépen ki volt vetítve a szöveg, tehát azt lehetett látni, úgyhogy tulajdonképpen ez számomra teljesen kielégítő volt így is.
Azt el kell mondani, hogy Cserei Zsolt készítette a hangszerelést, ami rendkívül szép, színes, izgalmas, mégsem ízléstelen, tehát visszafogott, de ugyanakkor élővé teszi ezt az anyagot. Mária Huszman énekelte, ugye, aki a bemutatót is, tulajdonképpen neki írta Kurtág ezt a darabot. Első meghallgatásra nagyon tetszett a zene, és most is tetszik, semmi negatívat nem tudok mondani, és nagyon élveztem, és ez egy nagyon szép zene, tehát aki fél Kurtágtól, az nyugodtan hallgassa meg ezt az operát, meg persze minden más Kurtág darabot is, nem kell tőle félni. Ez kifejezetten szép és élvezhető zene, sőt, egyre könnyebben hallgatható, minél jobban bele megyünk a darabba, és az utolsó két dal, hogy így mondjam, vagy jelenet, az már kifejezetten a 20. századnak a legdallamosabb, legharmonikusabb stílusrétegéhez tartozik. Egy kicsit a darab maga, volt, aki nagyon keményen fogalmazott, és azt mondta, hogy ez egy ilyen rózsaszín lányregény mű. Nem tudom, ez egy időskori gondolkozás, kapcsolódás a túlvilághoz. Valaki ugye várakozik arra, hogy ifjúkori szerelme végre utána jöjjön, és majd ott találkozni fognak. Igen, szóval ez egy ilyesfajta történet. Ilyen is van, ilyen gondolkozás is van. Inkább talán a szövegkönyv irodalmi minősége az, ami nekem egy kicsit hiányzik. Mert hát ugye a Beckett szöveghez, ami Kurtág előző operájának a szövege azért nem méltó, vagy nem nő föl ez az anyag. De hát nagyon szép hallgatnivaló, és nagyon megható végül is az egész. Úgyhogy ez volt a Kurtág ünnep, és az egész Kró ünnep is tulajdonképpen ezzel a három koncerttel, hogy igazán nem lehetünk elégedetlenek.

0: múlik az idő, Steve Reich 90 éves, vagy hát Steve Reich, hogy mondjam, Molnár Szabolcsot kérdezem.
1: Én általában Steve Reichnek hallottam az elmúlt 40 évben, úgyhogy, de én is hallottam más, hogy mostanában, de szerintem a Steve Reich, azt mindenki érti Magyarországon, hogy ez a jelentős amerikai zeneszerző, talán ennek az iskolának, ennek a repetitív minimalista iskolának azt gondolom, hogy a legjelentősebb képviselője, és hál' Istennek Magyarországon tulajdonképpen szinte kultusza van, azt lehet mondani, köszönhető az Amadindának, köszönhető az Umzénak,
0: 180-as
1: csoportnak, tehát már a 80-as években is nagyon fontos Reich művekkel lehetett Magyarországon találkozni.
0: Egyébként Amerikában mondják Reichnek, én úgy tudom. Na, nagyon érdekes művek voltak, Clapping Music nagyon híres volt nálunk is.
1: Ebben az esetben a London Sinfonietta két ütőhangszeres művésze indította a koncertet, és tényleg egy dramatikus értelemben is meglepő, de hatásos kezdés, hogy kijön két nagyon civilnek kinéző ember a színpadra, és elkezdenek tapsolni. Ugye ugyanazt tapsolják, csak az egyik az mindig átugrik egy nyolcadot egy bizonyos pillanatban, és akkor ezáltal nagyon érdekes, komplex ritmikai összekapcsolódások alakulnak ki, és akkor utána kezdődött tulajdonképpen a koncertnek az az érdemi része, amit a London Sinfonietta, ez az egészen kiváló, főleg kortárs zenére specializálódott angol együttes reprezentált. Az első részben elhangzott két ensemble kompozíció, a Pulse, illetve a Radio Rewrite című darab. Én figyeltem a karmester Toby Thatcher működését, részben azért is figyeltem, mert mindkét darab olyan, hogy az ember azt gondolná, hogy nem igényel jelentős karmesteri közreműködést, mert hiszen állandóan pulzál egy egyenletes metrika, folyamatosan érzékelhető. Ugyanakkor a nagyobb apparátusra írt műveket azért jellemzően karmester segítségével szólaltatják meg, de mivel mondom, hogy feltűnt, hogy olyan 50%-ban értem csak a jelenlétét ezen a koncerten, arra figyeltem, hogy vajon mit koordinál. És amit koordinál, az elég érdekes volt, a számomra egy szokatlan új élmény volt Steve Reich zenéjével kapcsolatban, hogy milyen sok hangsúly került most a hangszínekre, a dinamikai különbségekre, a dinamikai, illetve hangszín különbségekből létrejövő kontrasztokra, a hangszerelési apró eltérésekre, és ezáltal kialakult egy jól figyelhető, jól apercipiálható zenei folyamat, ami ugyanakkor egy idő után kevésnek bizonyult, legalábbis számomra. Úgy is fogalmazhatnék, hogy egy idő után unalmassá vált ez a fajta előadása Steve Reich zenéjének. Én hiányoltam azt, amit itt Budapesten megszoktunk, hogy azért egy Steve Reich koncert, főleg, hogyha minden darab az ő munkája, tehát egy ilyen életmű koncert, hogy az valamiképpen rituálévá váljon, hogy az valamiképpen ősi energiákat szabadítson fel, valamifajta elementális, atavisztikus, ösztönös reakciókat váltson ki a közönségből, és ez most annyira jól neveltre sikeredett, annyira patika mérlegen volt mindenki számítva, még a hangosítás is, teszem hozzá, ugye Steve Reich műveit nagyon gyakran észrevétlen x-edik előadó közreműködése alapvetően határozza meg az, aki a leghátsó sorban egy keverőasztalnál ül, és most is nagy méretű hangszórók voltak a Zenakadémia színpadának mindkét oldalán, de valahogy nem éreztem azt, hogy ezek a hangszórók ezek használva is

0: vannak, tehát hogy ilyen diszkrét erősítés funkciót töltöttek be. Magyarul, hogy hiányzott az a fajta élmény, ami egyszerre emlékezteti az embert mondjuk a rock koncerteknek az élményére, és ugyanakkor mégiscsak egy kortárs klasszikus zenei koncert. Tehát pici sápadságot éreztem ebben a produkcióban. És ez nem nagyon változott meg egyébként a második részben sem. A második rész Steve Reich Electric Counterpoint című elektronos gitára komponált művével kezdődött, ami tulajdonképpen a London Szimfonietta nélkül is létrejöhetett, mert hiszen Gyémánt Bálint, kiváló magyar jazzgitáros adta elő ezt a darabot egyedül, ez egy szólómű. Azt érdemes róla tudni, hogy a gitáros előre rögzít több szólamot, és csak egy x-edik szólamot, talán 10. vagy 11. szólamot játszik élőben a koncerten, és emiatt ugye az, hogy milyen gitáron rögzíti ezeket az anyagokat, meg egyáltalán, hogy ki a személyiség a gitár mögött, fogalmazunk így, ez nagyban meghatározza ennek a kompozíciónak a profilját. Én ismerem Pat Metheny előadásában, ismerem Johnny Greenwood előadásában, róla majd még kicsikét fogok beszélni, az első rész egyik kompozíciójához kapcsolódik az ő neve. És hát nagyon más mindegyik. És most Gyémánt Bálint azt gondolom, hogy egészen nagyszerű munkát végzett, és valóban egy jól felismerhető egyéni arcéllel mutatta be ezt a darabot. Nekem ez egy nagy felfedezés volt. Milyen érdekes, hogy a London Szimfonietta koncertjéről beszélünk, de az igazán nagy felfedezés az Gyémánt Bálint közreműködése volt. És akkor itt a második részben elhangzott egy nagyszabású darabja Steve Reichnek, a City Life című öt nagyobb egységből álló kompozíciója, ami kivételes az életműben abból a szempontból, hogy New York utcáin rögzített zajokból, New York utcáin rögzített autódudálásokból, rikkancsoknak a hangjából mintavételezett Steve Reich hangokat, amit a színpadon aztán élőben két keyboard vagy két szintetizátor segítségével szólaltatnak meg, és ezek a hangok integrálódnak egy nagyobb ensemble együttesnek a hangzásába. Egy speciális, tényleg az életművön belül azt gondolom, hogy ilyen szigetszerűen egyedülálló darab. Ezt annak idén az Ensemble Modern mutatta be, de úgy emlékszem, hogy a London Szimfonietta is a megrendelők között volt. Annak idén a frankfurti bemutatóról még egy DVD is készült, amit én elég jól ismerek, és valahogy most a darabnak bizonyos hangzásbeli arányaira, sőt még a hangszerelésére is picit olyan gyanakodva néztem, mintha lehet, hogy lenne egy másik változata ennek a kompozíciónak, de Steve Reich honlapja nem árul el erről semmit, csak az, hogy van egy fúvós zenekari változata is, de most nyilván nem erről volt szó. Tehát az is lehet, hogy egészen egyszerűen csak az általam megszokott előadáshoz képest ez is mondja, egy kicsikét olyan visszafogottabb és alványabb volt. És hogyha már említettem Greenwood nevét, az első részben volt ez a Radiohead Ride című mű, ami a Radiohead elnevezésű angol rock együttesnek a dalaiból dolgozott fel elemeket. Én nem vagyok a Radiohead együttes ismerője, sőt egyáltalán nem ismerem a munkásságukat, ugyanakkor tudom, hogy ők a progresszív rock zenének egy nagyon jeles képviselői, és Johnny Greenwoodnak a zeneszerzői munkásságát viszont főleg a filmzenéi révén azt gondolom, hogy elég jól ismerem. Csak azért vagyok ilyen hosszadalmas, mert a Radiohead hivatkozott számát még a Radiohead rajongók sem ismerik fel ebben a feldolgozásban. Tehát olyan nagyon érdekes, hogy vajon mi az az elem, mi az a harmóniasor, mi az a hurok, ami Steve Reichnek a fantáziáját megragadta. Ez a darab is egyébként már elhangzott korábban Magyarországon, és itt hogy említsem meg, hogy azért legtöbbször az Amadinda együttes, vagy az Amadinda együtteshez kapcsolódó ütőhangszeresek is az Umze, illetve az már általában említett 180-as csoport szolgáltatta számunkra a legmeghatározóbb Steve Reich élményeket, és valahogy én folyamatosan ezekre a régi élményekre gondoltam, miközben ültem a Zeneakadémia nézőterén. Toby Thatcher egy nagyszerű karmester, de nem biztos, hogy Steve Reich zenéjéhez ő most a legjobb utat mutatta meg a budapesti közönségnek.
1: Egy utolsó kérdés, a Te Hillim számomra az a főműve Steve Reichnek. Most a mostani bemutatók után ezt aláírod, vagy mást választanál?
0: Biztos, hogy az életműnek az egy kimagasló darabja, ahogy azt gondolom, hogy a drumming is egy egészen kimagasló darabja, és a zene 18 hangszerese, tehát ezek azt hiszem az életműnek az igazán csúcs teljesítményei.
1: Most a Radio Rewrite című darabból idézünk egy részletet egy régebbi felvételről.

0: Mesterházi Mátét egy érdekes előadásról kérdezem, természetesen Bécs, oda szokott általában menni, bár nem mindig. La Calisto, ez egy Cavalli operának a előadása volt. Cavalli, Monteverdi utáni generáció, mostanában ezeket felfedezik. És ezek a felfedezések mindig érdekesek, és egy ilyen barokk opera, hát kérem szépen, itt a címlapja ennek az ismertető füzetnek, egy medvét látok, légy szíves, magyarázd
1: el. Hát a történet az annyi, hogy Jupiter ahhoz, hogy meghódítassa Callisto nymfát, ahhoz hát mindenféle cselhez kell folyamodjék, és hát Mercurius, a nagykerítő, azt találja ki, hogy Jupiter Diana arcképében hódítsa meg, tehát egyfajta nők közötti intim viszony jön létre, ebből aztán nagyon komikus szituációk teremtődnek, amikor megjelenik a valódi Diana, Ovidiusnál olvassuk ezt a történetet, és miután Callisto nymfa szüzességet fogadott neki, Ovidiusnál teherbe is esik Jupitertől, úgyhogy Diana kiátkozza őt. Ebben az operában viszont van egy csavar, miután Juno, a feleség, a féltékeny feleség medvévé változtatja a szerencsétlen Callisto nymfát. Jupiter, hogy valamiképpen revanzsálja magát, a nymfát fölemeli a csillagos égbe, a nagy medve csillagképé változik Callisto nymfa. Ez az opera prológusában rögtön előre bocsátják az allegóriák, hogy ez lesz a megoldás. Ez persze a rendezésben, a bécsi rendezésben az antik görög mitológián egyfajta keresztényi szemléletébe, vagy átváltásába jelenik meg, tulajdonképpen joggal egyfajta egyházkritikát is gyakorol itt a rendező, de ez joggal történik, hiszen a mennyország és ez az empírium, ahova felemelkedik, a legfelső rétegbe, ahova felemelkedik a nymfa, ez tulajdonképpen egy keresztényi képzet, míg hogyha neoplatonikus is, de ez egy keresztényi képzet, és ez a reneszánsz egy elég gyakori megoldás volt, hogy az antik mitológiát ötvözték ezzel a keresztényi világképpel. Mondtad, hogy mostanában felfedezik ezeket az operákat. Na, az érdekessége ugye a La Calisto című Cavalli operának, hogy állítólag a 17. század legnagyobb bukása volt Velencében, és most viszont a Monteverdi operákon kívül a legtöbbet játszott 17. századi opera, nem véletlenül, 1970-ben Raymond Lepard próbálta újraéleszteni Glyndebourne-ban, de hát az igazi nagy újrafelfedezését René Jacobs tette meg Brüsszelben, egy híres rendezésben, Herbert Wernicke csodálatos rendezésében, ami aztán bejárta egész Európát, ebből született egy ma etalonnak számító hanglemez felvétel is. Most viszont a nagyszerű L'Arpeggiata együttes adta elő Krisztina Pluhá vezényletével, akiket a budapesti közönség jól ismer, és én az együttesben, ebben a régi zenei együttesben nagy örömmel fedeztem fel egyébként az első hegedű szólamában, illetve az első hegedűt magát, hiszen itt egy kis barokk együttesről van szó, Újszászi Kingát fedeztem föl, aki a Zeneakadémia neveltje, később aztán Londonban képezte tovább magát barokk hegedűsként.
0: A rendezés egyáltalán nem historikus, de az előadás meg historikus volt. Gondolom.
1: Így van, hát ma ez a nem historikus, nagyon is modern, de ugyanakkor a színpadkép a maga absztraktságában azért utal a barokk perspektívikus színpadképekre, tehát egy nagyon finom megoldása van, az istenek, a főistenek, azok mai ruhákban vannak, a félistenek, az erdő különböző szatírjai és pányai pedig már sokkal inkább a korabeli kosztümöknek felelnek meg. Én azt mondom, hogy nagyon érdemes ezeket az operákat újra felfedezni, ugye legutóbb Cseszti operájáról beszéltem, amelyik első Lipót esküvői operája volt. Nagyon érdekes, hogy ennek egyfajta konkurencia operája Cavallitól volt, a Szerelmes Herkules, az Ercole Amante, amelyik 14. Lajos esküvőjére készült, ez a Cseszti opera pedig első Lipót esküvőjére. No, ez a két opera az udvari reprezentatív művészetnek a képviselője, és jellemző, hogy Cavalli elsősorban Párizsban akart sikert aratni, Cseszti elsősorban Ausztriában, Bécsben, de igazából a gyökereik Velencéhez kötötték őket, és a velencei opera volt az igazi otthonuk, ott akartak nagy sikereket aratni, és tudjuk, hogy a velencei operaházak azok nyereség érdekelt, tulajdonképpen polgári operaházak voltak, a pénztárcától függött, hogy ott ki az, aki a nézőtéren helyet foglalhat, és ezért aztán az előadások nem tudtak annyira a technikai bravúrokra, a színpadtechnikai csodákra építeni. Itt a zeneszerzőnek kellett nagyon találékonynak és invenciózusnak lennie. Ezért van az, hogy Cavalli és Cessi operáiban túlcsordulnak a dallamok. Egyszerűen véget nem érő szépséget hallunk. Azt kell mondjam, hogy a Monteverdi féle nagy drámai pillanatok talán hiányoznak belőlük, de egyfajta kegyelmi állapotban vagyunk, mert ugyanakkor még a recitativo, a cantar parlando még a drámai kifejezés szolgálatában van. Tehát a zenei szépség még nem érkezik el az önmagáért való szépséghez, bár elindul, egy lépést tesz e felé, és hát nagyon élvezhető és csodálatos zenéket hallunk, és tulajdonképpen Jupiter és Callisto nimfának a kettősei nagyon emberi konstellációt mutatnak. Az idősödő férfi és a fiatal lány epizodikus szerelmét gyönyörű zenébe oltja és gyönyörű zenékkel ábrázolja Cavalli.

0: Eddig tartott az Új Zenei Újság. Várgede Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Old Age Jazz adásában Cecil McLaurin-Salvant énekel. A haiti és francia szülők gyermekeként született, többszörös Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő már 5 évesen zongorázni, 8 évesen klasszikus énekelni tanult. Barokk és improvizációs stúdiumokkal csiszolt a sokoldalúságát, amit most With Every Breath I Take című albumán mutat be. Old Age Jazz. Cecil McLaurin-Salvant. Ma, 23 órakor, a Bartók Rádióban. Péntek este az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara játszik. Debussy és Ravel szimfonikus alkotásait adják elő, valamint Johannes Brahms második B-dur zongora versenyét, melyben Life Ove Ansnes a szólista. Vezényel Alan Gilbert. Élőben kapcsoljuk a hamburgi Elbphilharmonie különleges épületét. Pénteken 20 órakor a Bartók Rádióban.
2: Egy argentin szent, aki igazi gaucsó volt. Zarándoklat 6 napon át. Lelki gyakorlat és emlékezés. Rocsero atya, a gaucsó szent. Szombaton 16 óra 30 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Muzika sacra. Egyházzene.

Mához egy hétre, október 22-én kezdődik a 20. Budavári Bach Fesztivál a Budavári Evangélikus Templomban. November 8-áig összesen 8 különböző ingyenes koncert várja az ide látogatókat. Mai adásunkban áttekintjük a program kínálatot. A szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják, tartsanak velem!

0: Az őszi Bach Fesztivál mottója, hogy Bach plusz valami. A valami lehet szerző, korszak, műfaj. A koncertek között találunk szólóesteket, kantáta előadásokat és kamarakoncerteket is. A templom orgonistája és a fesztivál művészeti vezetője Bán István. Őt kérdeztem a részletekről, elsőként a nyitó koncertről, ami Bach és Scheidt.
1: Jens Kondörfer érkezik közénk, aki Amerikában élő német orgonaművész világhírű karriert futott, a Baylor Egyetemen tanít. Ő Scheidtot azért választotta, mert hogyha van egy Bach plusz egy mottónk, ami Bach mellé bármi lehet, és szabadon választanak a művészek most már 10. alkalommal ezen a fesztiválon. Scheidt volt az, aki valójában igazán megalapozta az evangélikus orgonazenét, tehát amikor még Franciaországban gyakorlatilag mini pedálokat építettek, vagy azt se. Ő már dupla pedálos orgonaműveket írt Németországban, de hát ez annak a luteri lavinának az eredménye, amit az egyházzenében a mi reformátorunk elindított.
0: 26. hétfő a következő koncert, Bach és Carl Philipp Emanuel Bach, apa-fia.
1: Itt az volt az elgondolásunk, hogy egy zenekari koncertnél az emberek mindig úgy eszébe jött Carl Philipp. Tehát amikor ezt valaki kért, hogy Carl Philipp, akkor az ember tudja, hogy na az biztosan jó. Tehát egy Bach fesztiválon mindig csak tiszta Bachot játszunk, de a Bach plusz egy motto mellé ezen a zenekari koncerten tényleg a fia Carl Philipp Emanuel Bach jön két szimfóniával, de hát azért nem szabad elhallgatni, hogy emellett lesz egy gyönyörű szólókantáta Lökösházi Máriával, és egy oboa verseny Phyllis Bright-tal, természetesen minden régi hangszeren, ahogy a zenekar is.
0: Aztán, ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy Bach és a német romantika, Mendelssohn és Brahms nevét látom itt Johann Sebastian mellett, és itt is van Carl Philipp Emanuel Bach.
1: Igen, Niklas Jahn a Dresdai Frankécsének az új organistája, az új generációnak az egyik legmeghatározóbb szereplője. Amikor kiírták a pozíciót, a Frankécsében olyan embert kerestek, aki remekül improvizál, és a kis ujjában van a komplet zeneirodalom. Hát Niklas Jahnra ez illik, tehát ő már most tényleg a legnagyobbak között van számon tartva. És én kérdeztem, hogy nem akarja plusz egynek az improvizációt választani, de ő azt mondta, hogy inkább a német romantikát választja, mint német orgonista, de természetesen itt is egy fantasztikus élmény lesz, hisz a barokk orgonánk, ez a gyönyörű Bach orgona Budavárban, az alkalmas még a német romantikának a kiszolgálására, annak ellenére, hogy semmilyen játéksegítő rendszer nincs benne.
0: Annál is inkább, hogy Brahms és Mendelssohn is előszeretettel fordult vissza a barokk hagyományokhoz, valószínűleg a barokk orgona is ínyükre lett volna.
1: Ebben én biztos vagyok, és abban is, hogyha ők nem táplálkoztak volna a Bachból, akkor ezt az életművet nem is tudták volna letenni az asztalra.

0: Viszont egy kevésbé ismert név, Dandrieu, a 30. koncerten, ami pont a te koncerted.
1: A 31-én van mindig a reformáció istentiszteletünk, amit én nagyon szeretek belerakni az őszi fesztiválba, hogy azok is megismerhessék azt a gazdag protestáns liturgiát, zenei liturgiát, ami akkorában is általános volt, de most, miután a reformátusokat közösen csináljuk, a református templomban lesz az Isten tiszteletünk a Szilágyi Dezső téren. Így úgy döntöttem, hogy akkor ezt nem elbolygatva előző nap fogok játszani, és miután ez az első fesztivál, ahol nincsen francia vendégünk, senki ne jegyen, meg lesz még egy csomó, már jövőre előre vannak jegyezve. Most végre én játszhatok francia barokk zenét, mert Budavár Bach orgonája az egyik legalkalmasabb orgona erre ma Magyarországon. Ennek nagyon egyszerű oka van, egy Gottfried Silbermann jó értelemben vívett kópiát építettünk, és ő Elzászban tanult András Silbermannnál, és azokat a francia orgonai jegyeket és orgonaépítési trükköket, amiket ott tanult, ő egyszerűen átvitte Németországba, tehát az ő német barokk hangszerei remekül alkalmazhatóak francia barokk zenére, és most végre megkaphattam én a lehetőséget, a házigazda, aki amúgy is sok francia barokk zenét játszik az Isten tiszteleteken, hogy most koncerten is Bach mellé egy francia barokk szerzőt választak, Dandrieut.
0: Dandrieu egyébként milyen zeneszerző? Kihez hasonlít az ő zenéje?
1: Hát az összes kortárs, Clérambeau, Couperin, valójában ők sematikus zenét írtak, tehát az akkori miséken, és még valójában ma is a francia katolikus templomokban, ezek ilyen töltelékművek, tehát mind a barokk szvitek, mind gyakorlatilag a modern francia improvizációk arra valók, hogy amikor nem az ordinárium szólal meg a misén, vagy nem történik bármi a liturgiában, akkor ezt orgonával töltsék ki. Tehát ezek az úgynevezett barokk szvitek, ezek kicsit egy sémára mennek, de pontosan ez a szép benne, hogy meg van határozva a formája, a regisztrációja, és így tudjuk összevetni ezeket a nagy barokk szerzőket, hogy ki miként használta ezeket az adottságokat, ami természetesen a kor szellemének és akaratának megfelelően ezek a gyönyörű hangszerek, amik ott épültek Franciaországban, ilyenkor ki is tudtak szolgálni.

0: Aztán, ha a novemberi programot nézzük, akkor november 1-én Bach és a 20. század egy amszterdami orgonaművész közreműködésével.
1: Igen, Laurens de Man egy unikum az orgonatársadalomban. Ha rátekintünk a weblapjára, előre választani kell, hogy mint zongoraművész, jazzzenész, vagy mint orgon és régi zenész vagyunk kíváncsiak rá. Tényleg én voltam a legkíváncsibb, hogy milyen műsort fog választani pont ő, akinek ennyire táglátásköre van a komplett zenei világra. És ő azért választotta a 20. századot, mert sok olyan szerző van, akik táplálkoztak Bach zenéből, tehát nem csak mint Brahms és Mendelssohn, ahogy említettük, de ez egészen elért a 20. század, sőt, megkockáztatom természetesen a kortárs zenéig is, és fog játszani például Michelsentől egy preludiumot, aki barokk stílusban írt egy modern művet, Jean Guillou-tól kisebb műveket, amit az Olga Büchlein korájaival párosít a művész, és még lesz egy Bartók Mikrokozmosz is, hisz még Bartók is visszanyúlt Bachig. Ez talán a legizgalmasabb koncert, mert ez egy párbeszéd 300 év távlatából.
0: Itt a Muzika Szakra műsorában is foglalkoztunk azzal, hogy a reformátusoknál idén zajlik a Gárdonyi évforduló, Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt is kerek évfordulót ünnepel, és itt a Bach Fesztiválon is van egy gárdonyi koncert Tabajdi Ádámmal.
1: Ez egy nagyon szerencsés dolog, mert azért nincsen francia művész, mert ő kiesett most a sorozatból. Johann Vexo, aki a Nancy katedrális organistája, csak egy amerikai turné a korábban indult végül, mint tervezte. Ő majd jövőre fog jönni, és emiatt volt egy szabad helyünk. És természetesen most, hogy Gárdonyi év van, én is látom a híreket, és valamennyire, mint az orgona társadalomnak a része, azért szeretem is követni. És Tabajdi Ádám nagyon nagy szeletet vett ebből ki, a hátán hurcolja a koncerteket, a szervezést. És azért azt ne felejtsük el, hogy az új generációnak egyik legkiemelkedőbb alakja ma hazánkban. Úgyhogy ez a Bach plusz Gárdonyi koncert, ez tényleg az, amiért érdemes egy Gárdonyi 120 ünnepséget megszervezni, megtartani, és ebben az esetben egy barokk fesztiválra, vagy egy barokk orgonára, egy nemzetközi orgona fesztiválra ugyanúgy integrálni.
0: És van még egy kevesebbet hallott zeneszerző a 6. koncerten, Bach és Kluge.
1: Őt maga a művész azért választotta, mert nagyon szereti a műveit Klugenak. Ő Ernst Walli, a Bécsi Stefánzomnak az egyik orgonistája. Érdekes, hogy a modernkori orgonaművek és a barokk nagyon közel állnak egymáshoz. Ez már a 60-as, 70-es években lehetett hallani, tehát amennyire a kortárs irodalom próbál elmenni egészen vadutakra, a modern orgonirodalom az még próbál táplálkozni Bachból. És az ilyen műveknél pontosan ezt tudjuk megismerni, hogy hol vannak a hatalmas különbségek, de hol vannak azok a hasonlóságok, amik valójában a gyökereiket képzik ezeknek az alkotásoknak.
0: És aztán november 8-án lesz a záró koncert, a Musica Vivax Wien és a Bach Akadémia Budapest közös koncertje a te vezetéseddel, és itt pedig Bach és Mozart találkozik. Annak ellenére, hogy mind a ketten nagy billentyűs játékosok voltak, és Mozartnak komoly egyházzenei vonatkozása is van, mégis sokszor tekintünk rá talán egy kicsit úgy, mint valami egész másra, mint Bachra.
1: Ez nagyon egyszerű, mert mint említettük, hogy például Scheidt milyen súlya bírt az evangelikus orgonazenében, és természetesen milyen hatással volt az orgonaépítésre, és érintettük Dandriót, illetve az összes francia barokk szerzőt, akiknek ezeket a hangszereket építették. Tehát a hangszerépítők mindig az igényeket szolgálták ki, és az igényeket pedig hát az egyház támasztotta. Na most a klasszikában az egyház nem támasztott ilyen igényeket a katolikus körökben, emiatt születtek ezek a gyönyörű misék Mozarttól, Haydntől, és akár kisebb szerzőktől is, ha rengeteg van, de nem a billentyű zene uralta az egyházzenét. Talán ezért is van olyan sok világi, fantasztikus billentyűs műve Mozartnak, mert ott végre kilőphetett a templomból, viszont azért ő mindig hű maradt a szolgálatához, és ahogy ismerjük az ő életutát, azért gyanítom, hogy ehhez sok erőre volt szüksége.
0: A 339-es vesperás hangzik majd el. Miért erre a műre esett a választás?
1: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mint fesztiváligazgató és részvevője a sorozatnak, aki a zenekari koncerteket is vezényli. Ez a Bach plusz egy motto, ez mindig egy kilépést jelent a mindennapokból, az istentiszteleti liturgiából ugyanúgy, mint a barokk művekből és a Bach művekből. Volt már Brahms Requiem, volt Schubert misénk, és ez a Mozart Vespera, ez nagyon közel áll a szívemhez, mint Arnold Schönberg kórustag, Nicholas Hanonkultól ezt többször adtuk elő, és ez így megragad bennem, hogy jaj, ezt mindenképp meg kéne csinálni. És most úgy éreztem, hogy miután a zenekarban úgyis vannak a bakkantátákban trombiták, hisz két bakkantáta kíséri természetesen ezt a zenekari koncertet, akkor legyen most végre a Vespera, és akkor egy régi álmom válhat valóra, és kiváló énekesekkel, művészekkel, meg hát a Bach Akadémia kórussal, akik páratlanok ebben a műfajban ma Magyarországon. Természetesen semmi sincs ingyen, viszont az Evangélikus Egyház missziója az, hogy bárki betérhessen a templomaiba, így a Budavári Evangélikus templomba is, és hogyha Bach vagy más nagy zeneszerzőnek a művein keresztül tehetjük ezt meg, ez nekünk is egy ajándék. És ott áll mellettünk a Budavári Önkormányzat, aki évek óta támogat minket, nem is véletlen, hogy Keckó Pál, az új püspök urunk, és Börösz László, a polgármester, a két fővédnöke a fesztiválnak, de sokan vannak még mellette, hisz a Holland Nagykövetség, a Német Nagykövetség, a Német Nemzetiségi Önkormányzatok mind-mind magukénak érzik ezt a fesztivált és Bachnak a fontosságát a modern világban, de még a Budavári Evangélikus Egyházközség is anyagilag támogat minket, amiért mi művészek ugyanolyan hálásak vagyunk, mint a publikum. Bátorítok mindenkit, hogy jöjjenek, ha adományaikat támogatnak minket, az nagyon nagy segítség, a helyszínen megtehetik, de az a fontos, hogy megéljék Istennek ezt a csodáját, amit az egyházen keresztül adott nekünk ilyen fantasztikus előadásban.

0: Bán István, a budavári evangélikus templom organistája beszélt az október 22-én kezdődő 20. budavári Bach fesztiválról. A beszélgetés közben előbb az elhangzó Brahms művet, a Herzlich tut mit verlangen kezdetű korál előjátékot idéztük, majd D'Andrieu offertóriumát hallottuk, végül a zárókoncerten műsorra kerülő Mozart vesperás egyik tétele szólt. Szombati adásunkban a reformáció és az Ein Festeburgist unser Gott kezdetű korál feldolgozásai lesznek terítéken. A hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszönöm figyelmüket, Uzsali Bencét hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amit én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
1: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével, Fehér Renátó kapta az idei Margó díjat, folytatódik a hűvös, szeles idő. A szerkesztő Demet Tímea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér, jó estét kívánok! Döntött az uniós bíróság. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadonbocsájtását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. Felülvizsgálják a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által létrehozott Nemzeti Művelődési Intézet szerződését, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, átnézik az elmúlt években több milliárd forintnyi közpénzből működő alapítvány és a minisztérium közötti szerződést is, amely alapján az állam kiszervezte közfeladatainak egy részét az intézetnek. A tárcavezető hangsúlyozta, a Tisza kormány célja, hogy a közpénz útja és elköltése átlátható és indokolt legyen. Ukrajnában mára állt helyre a Starshield, az amerikai Starlink műholdas rendszer katonai változatának működése a mozgójárműveken. Ezt ukrán védelmi minisztériumi források közölték. Hangsúlyozták azt is, hogy a kijevi tárca egyeztet a korlátozás okáról. Ukrajna szerint az amerikai SpaceX kedden előzetes figyelmeztetés nélkül csökkentette a Starlink terminálok sebességét, ami megnehezítette az ukrán pilóta nélküli rendszerek működtetését. Volodymyr Zelenszky elnök egy tegnapi interjúban úgy fogalmazott, a SpaceX tulajdonosa Elon Musk ezzel hibát követett el, ami emberéletekbe kerülhet. Csaknem 100 milliárd forintnak megfelelő összeggel támogatja a világ 7 legfejlettebb ipari országa a csernobili atomerőmű védőburkának helyreállítását. Ezt a G7-ek pénzügyminisztereinek bankoki tanácskozásán jelentette be a francia tárca vezető. Az Egyesült Államok áprilisban közölte, 100 millió dollárt, 32 milliárd forintnak megfelelő összeget bocsájt rendelkezésre, és elvárja a támogatást a G7-es országoktól is. A csernobili atomerőmű szarkofágja a 2022 óta folyó ukrajnai háborúban rongálódott meg. Az amerikai külügyminisztérium szerint, ha a javítási munkák elmaradnak, fennáll a radioaktív anyagok kijutásának veszélye. Itthon Fehér Renátó kapta az idei Margó díjat a Merénylők fénykora című könyvéért. A legjobb első prózakötet szerzőjének járó elismerést 12. alkalommal adták át. A külön díjat Adorjáni Panna nyerte Körbe című kötetéért. A vasárnapig tartó Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők a Nemzeti Táncszínházban. Végül pedig az időjárásról. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten délutántól fordulhat elő gyenge eső. A szél sokfelé megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. Hétvégén csendes, őszi idő lesz, sok napsütéssel. Kedves hallgatóink, a pontos idő 19 óra 34 perc, búcsúzik önöktől a szerkesztő Demet Tímea nevében, Petsz Gábor Olivér. Következő híradásunk 23 óra 55 perckor lesz itt a Bartók Rádióban. A viszont hallásra!
0: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Kérem hallgassák meg Anton Bruckner 7. E-dur szimfóniáját. Előadják a berlini filharmonikusok Otto Klemperer vezényletével. Luzernben a Kunsthausban készült a felvétel 1958. szeptember 3-án.

0: Anton Bruckner 7. E-dur szimfóniáját hallották. A berlini filharmonikusokat Otto Klemperer vezényelte. A lucerni Kunsthausban 1958. szeptember 3-án készült a felvétel.
1: Műsorajánló. Az Old Age Jazz adásában Cecil McLaurin-Salvant énekel. A haiti és francia szülők gyermekeként született, többszörös Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő már 5 évesen zongorázni, 8 évesen klasszikus énekelni tanult. Barokk és improvizációs stúdiumokkal csiszolta sokoldalúságát, amit most With Every Breath I Take című albumán mutat be. Old Age Jazz. Cecil McLaurin-Salvant. Ma, 23 órakor, a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Ray Brown bőgőzik. A 100 éve született amerikai muzsikus híres volt nagy bőgő hangjáról, kristálytiszta intonációjáról, sziklaszilárd tempójáról, ízléses improvizációiról és megnyerő mosolyáról. Tehát ő volt az ideális jazzbőgős. Jazz legendák. Ray Brown 100. Pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A Kvártett műsorában bemutatásának 100. évfordulóján Kodály Zoltán Hári János szvittjéről beszélget Katona Márta és három vendége.
3: Én azt szeretem, hogyha az ember azért minél hűbb próbál maradni a kottához, és visszatérve a tüsszentéshez, a Fricsai az egyetlen, aki ugyanabban a metronom számba tüsszent, mint amit Kodály Zoltán lejegyzett.
1: Kvártett. Hári János 100. Szombaton 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Jonathan Bass zongora estjét közvetítjük. A felvétel a londoni Wigmore Hallban 2013. május 22-én készült. Robert

Robert Schumann fantazistükke és Leos Janácsek Benőtt ösvényen című művéből hallottak részleteket, a két mű tételeit felváltva adta elő Jonathan Biss, aki most Robert Schumann művét szólaltatja meg, Davidsbündler táncok, opusz 6.

Elhangzott Robert Schumann, David Zbündler táncok, opusz 6. Jonathan Biss ráadásként is egy Schumann művet játszik, mégpedig a hajnali dalok 5. tételét.

0: Robert Schumann Hajnali dalok című művének 5. tételét hallották. Kedves hallgatóink, Jonathan Bass zongora estjét közvetítettük. A felvétel a londoni Wigmore Hallban 2013. május 22-én készült. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Azt kérdi tőlem, hogy e szimfónia komponálása közben határozott program lebegette előttem. Az ilyenfajta kérdésekre rendszerint nemmel szoktam felelni. Tényleg rendkívül nehéz ilyen kérdésre választ adni. Hogyan is fejezze ki az ember azokat a meghatározhatatlan érzéseket, amelyek egy minden különös cím nélkül való zenekari mű komponálása közben eltöltik? Ez tisztán lírai folyamat, egy olyan lélek zenei gyónása, amelyben a benyomások annyira túláradtak, hogy hangokba igyekeznek önmagukat önteni. Pjotr Csajkovszki 4. szimfóniájáról mecénásának, Nadezhda von Mecknek 1878-ban.

0: Műsorajánló. Az arckép eheti vendége Molnár Zoltán trombita művész. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar első trombitása, kamarazenész és szólista. Emellett a jövő generáció trombitásait képzi. Arckép. Alkotó emberek portréja. Molnár Zoltán. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. A klasszikus és jazz összeállításában Vukán György és Szakcsi Lakatos Béla zongorázik. Ez alkalommal egy 20 éve a Magyar Rádió legendás hatos stúdiójában rögzített koncertet hallhatnak, melyen Bartók Mikrokozmosz részleteit, Kodály Fölszállott a páva című művének jazz átiratát, valamint szabad improvizációkat adnak elő, néhány örökzöld standarddel lezárva. Klasszikus és jazz. Vukán és Szakcsi. Szombaton 22 óra 44 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Egy argentin szent, aki igazi gaucsó volt. Zarándoklat 6 napon át. Lelki gyakorlat és emlékezés. Rocsero atya, a gaucsó szent. Szombaton 16 óra 30 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Noha Brayer János zenetörténész egy riportfilmben azt nyilatkozta, hogy számára Doráti Antal elsősorban mindig karmester marad, mi most mégis ennek a világhírű muzsikusnak a komponista arcát szeretnénk az Ars Nova hallgatóinak megmutatni. Három alkotását tűzzük műsorunkra, egy kórusművét, egy lírai brácsadarabját, végezetül pedig egy nagyszabású versenyművét. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál az Ars Nova szerkesztője Bánkövi Gyula. Századfordító magyarok címmel portrésorozatot készített a Magyar Televízió. A 2001-ben forgatott részek egyik epizódjának főszereplője Doráti Antal volt. Itt mesélt arról a 4 évtizedről, melyet Magyarország határain túl töltött, érdekes baráti muzsikus kapcsolatairól világhírű szólistákkal, többek közt Yehudi Menuhinnal. De a portréfilmben Doráti Antal barátai is megszólaltak. Többek közt a kiváló karnagy Mohainé Katanics Mária, aki Dorátit egy alkalommal Isten hitéről faggatta. Doráti ekkor elmondta, hogy hívő, de hogy ő a teremtőtől soha nem kér, hanem csak mindent megköszön. Ez az alázat nem csak a mindennapok Doráti Antalát, hanem a világhírű művész zenéhez való közeledését is áthatotta. Doráti Antal mesterei a Zeneakadémián Kodály Zoltán és Weiner Leó voltak. Bartók zenéje óriási hatást gyakorolt a 20 éves növendékre. A csodálatos mandarin négykezes változatát együtt játszhatta a mesterrel Bartók felkérése nyomán. Bartók és Doráti kapcsolata Amerikában mélyült el később, a 40-es években, miután Doráti a 30-as évek végén az Egyesült Államokban telepedett le. A II. Világháborút követően ismét rendszeresen járt haza Magyarországra. 1948-ban Bartók koncertóját dirigálta, ezután másfél évtizedet kellett várni arra, hogy újra fellépjen szülőhazájában. Haydn valamennyi szimfóniáját tartalmazó lemez sorozata a Filharmonia Hungarika élén kiemelkedő pillanat volt a hanglemez rögzítés történetében. De ugyanilyen legenda az a 40 hangverseny is, melyeken Bartók hegedű versenyét adta elő Yehudi Menuhinnal. Számos világhírű zenekar állandó vagy vendégkarmestere volt 6 évtizedes művészi pályája során. A vezénylés mellett a zeneszerzés is foglalkoztatta. Mint említettük, a legnagyobb hatással Bartók művészete volt rá, de épp elkötelezett híve volt Kodály vagy Stravinsky munkásságának is. Mint zeneszerző talán nem sikerült egyéni hangot kialakítania, ezért is hajlamos az utókor, hogy Doráti Antal komponista énjét nehezen vegye észre. 1982-ben írta Négy női karát, melyet most a Magyar Rádió énekkarának előadásában hallanak, a karnagy Mohainé Katanics Mária. A tételek Elsőség, Keresztúri Dezső verse, Aki ma sír, Rainer Maria Rilke verse, a fordítást Doráti Antal készítette, Párbeszéd, Federico García Lorca verse, és A kígyó és a ráspoly, La Fontaine meséje, Radnóti Miklós fordításában. A hangfelvétel 1984. május 11-én készült a Magyar Rádió 22-es stúdiójában.

Négy női kar, az 1982-ben készült művet a Magyar Rádió énekkarának előadásában hallották Mohainé Katanics Mária vezényletével. Az Ásznova adásában a zeneszerző karmester Doráti Antal felvételei szólnak. Következzék egy lírai mű. 1987-ben halála előtt mindössze egy évvel írta Doráti Antal méhegedűre és zongorára Adagio című alkotását. Szűcs Máté a Magyar Brácsa című albumára ez a kompozíció is felkerült. A hangfelvétel 2012-ben készült Berlinben a Siemens villában. Szűcs Máté partnere Oliver Triendl.

Adagio, Szűcs Máté és Oliver Triendli játszott. Az Ászlop adásában Doráti Antal műveiből válogatunk. Doráti Antal születésének 100. évfordulóján 2006-ban 6 lemezes albumon jelentették meg a zeneszerző karmester jelentős felvételeit. Erről szól most a Trittiko. A cím a 3 tételre utal, melyeknek elnevezései Mattinata, Burla és Nénia. Heinz Holliger a szólista, aki oboán, oboa d'amorén és angol kürtön játszik. A bázeli szimfonikus zenekart maga a szerző Doráti Antal vezényli.

0: Trittico, Heinz Holligert és a Bázeli Szimfonikus Zenekart hallották, a zeneszerző vezényelt. Az Ars Nova adásában a kiváló karmester Doráti Antal alakját ezúttal mint komponista is idéztük, három művét is meghallgathatták összeállításunkban. Holnapi műsorunkban a zongora szója a főszerep, Dimitri Vassilakis játszik. Előadásában Fabián Panicello és Ligeti György alkotásai szólnak. Ha tehetik, tartsanak velünk, én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Mélységes meggyőződéssel kívánom a fiatalságnak újra meg újra a lelkére kötni, hogy ne sokáig ragadjon le a matematizáló muzsikusok írásain, amelyeken csak a vitatkozás látszik, és akik az egyszerű dolgokat csak összebogozzák. Ellenkezőleg, a fiatalok minden szellemi erejüket fordítsák arra, hogy megtanuljanak díszesen és a szöveget értelmesen kiejtve énekelni. Tanítómesterem, Zsoszkán sohasem írt vagy használt tankönyvet. Tanítványait nem tartotta fel hosszú és hiába való előírásokkal, hanem éneklés közben a szabályokat néhány szóval elmagyarázva, közvetlenül a gyakorlatban tanította. Ha tanítványai már biztosan intonáltak, jó szövegkiejtésük volt, megfelelő díszítő művészettel is rendelkeztek, akkor megtanította őket a tökéletes és tökéletlen konszonanciákra, meg arra, hogy miként kell egy liturgikus dallamra új, szabad szólamot kitalálni, s így tovább. Ha észrevette, hogy valamelyikük élénk és éber szellem, akkor azt kevés szóval megtanította 3, 4, 5 és 6 szólamban komponálni, mindig példákkal vezetve őt tovább. Mert Zsoszkán nem mindenkit tartott zeneszerzésre alkalmasnak, és alapvető tétele volt, hogy csak olyanokat képezzen tovább, akiket belső kényszer vonz ehhez az isteni művészethez. Mert így mondta, annyi tetszetős alkotás létezik ebben a művészetben, hogy hasonlót vagy jobbat ezer ember közül alig egy fog tudni létrehozni. Adrianus Petit Coquelicot, Zsoszkán tanítvány visszaemlékezése mesterének elveiről és tanítási módszereiről.

0: Műsorajánló. Péntek este az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara játszik. Debussy és Ravel szimfonikus alkotásait adják elő, valamint Johannes Brahms második B-dur zongora versenyét, melyben Life Ove Ansnes a szólista. Vezényel Alan Gilbert. Élőben kapcsoljuk a hamburgi Elbphilharmonie különleges épületét. Pénteken 20 órakor a Bartók Rádióban. Szombat este Giuseppe Verdi Simon Boccanegra című három felvonásos operáját hallgathatják meg. A címszerepet az idén 50 éves román bariton Giorgio Petean énekli. A Bajor Rádió énekkarát és a Müncheni Rádiózenekart Iván Repusics irányítja. Az április 26-ai előadás felvétele Münchenből szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm az All the Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, Fellegi Lénárdot hallják. Ma is lemezbemutatóval készültünk, többszörös Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő Cecil McLaren Sullivan With Every Breath I Take albumát hallhatják mai összeállításunkban. A művésznő szülei tahiti és francia származásúak, 5 évesen zongorázni tanult, aztán klasszikus muzsikát, csak később fordult a jazz felé, leginkább Sarah Vaughan, Billie Holiday, Bessie Smith és Ella Fitzgerald volt rá nagy hatással. 2010-ben megnyerte a Thelonious Monk International Jazz Competition-t, még abban az évben adta ki első szólóalbumát. Cecil McLaren Sullivan énekel tehát, Sullivan Fortner zongorán játszik, David Wong a bőgős, Kush Abadé a dobos, a Metropole Orchestra vezetője Jules Buckley. Hallunk itt örökzöldeket, de az énekesnő témája is felcsendül, kiemelek még két-három szerzőt, Cy Coleman-t, Duke Ellington-t, Stephen Sondheim-et, és mondjuk Michel Legrand-t és Billy Strayhorn-t. Csak a téma címeket mondom. With Every Breath I Take, tehát a címadó hangzik el, majd a Sophisticated Lady, utána a Send in the Clowns, ezt követi a Barbra Song, majd a Left Over, ezután jön az Ever Since the One I Love's Been Gone, majd a Cherbourgi esernyők téma, utána az I'll See You Again, majd a Being Alive, és befejezésképp a Last Life hangzik el.

0: A mai All That Jazzben lemezbemutatóként hallhatták Cecil McLaurin Salvan With Every Breath I Take című albumát. A Metropol Orchestra vezetője Jules Buckley volt, Sullivan Fortner játszott zongorán, David Wong volt a bőgős, Cash Abadeja a dobos, Cecil McLaurin Salvan énekelt. Az elhangzott témák With Every Breath I Take, Sophisticated Lady, Send in the Clowns, Barbara Song, Leftover, Ever Since the One I Love's Been Gone, Cherburgi esernyők, I'll See You Again, Being Alive és Lush Life fér bele a mai összeállításba. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Az Old Age Jazz végén búcsúzom, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénártot hallották.
1: Műsorajánló. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofon művésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofon művész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Londoni elemzők 2032-re valószínűsítik Magyarország eurócsatlakozását. Súlyos baleset történt a Lamas csatorna alatti alagút bejáratánál. Holnap napos, de szeles időre számíthatunk. Jó estét kívánok, Kis József vagyok. Londoni elemzők 2032-re valószínűsítik Magyarország eurócsatlakozását. A világ egyik legnagyobb politikai-gazdasági kockázatelemző csoportja, az Eurázsia Group friss helyzetértékelésében azt írta, rövid távon várható valamelyes elcsúszás a magyar költségvetésben, az aszálykárok és a geopolitikai sokkok miatt, de ezzel együtt is reális a 2030-as belépés az ERM2 árfolyam mechanizmusba, majd két évre rá az euróövezetbe. Összeütközött egy busz és egy vonat a Lamas csatorna alatti alagút franciaországi bejáratánál. A balesetben 19 ember, köztük a busz sofőrje sérült meg. Helyi sajtóértesülés szerint 5-en szenvedtek súlyos sérülést, de egyikük sincs életveszélyben. Az Eurostar vonatok közlekedését leállították Franciaország és Nagy-Britannia között. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felsőoktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. Fehér Renátó kapta az idei Margó díjat a Merénylők fénykora című könyvéért. A legjobb első prózakötet szerzőjének járó elismerést 12. alkalommal adták át. A külön díjat Adorjáni Panna nyerte Körbe című kötetéért. A vasárnapig tartó Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők a Nemzeti Táncszínházban. Felavatták Fábri Zoltán szobrát a Nemzeti Filmintézet budapesti épülete előtt. Nagy Ervin kulturális államtitkár az eseményen úgy fogalmazott, a magyar filmtörténet egyik legjelentősebb alkotója, a 20. századi magyar társadalom és történelem erkölcsi kérdéseinek kivételesen érzékeny és komplex ábrázolója volt. Fábri Zoltán pályája során 22 filmet rendezett, ismertebb alkotásai közé tartozik a Körhinta, az 5. pecsét, a Pál utcai fiúk, az Isten hozta őrnagyúr és a Hannibál tanár úr. Sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten délutántól fordulhat elő gyenge eső. A szél sokfelé megélénkül, hajnalban néhol fagyhat, de általában 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó éjszakát kívánunk, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti Önöket munkatársai, Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Ahogy a városok fényei halványulnak, mi egy újabb zenei utazásra hívjuk Önöket. Mai él és a harmónia, az újrakezdés hangjait hozzuk el, olyan zenékkel, amelyek egyszerre idézik a múltat és nyitnak a jövő felé. 6 órán át csendülnek fel majd a nagymesterek művei, hogy kísérjenek bennünket az éjszaka csendes útján. Ez a zene nem zavarja meg az álmot, inkább elősegíti, ha az álom nem jön. A 16.-17. századi spanyol világba látogatunk el elsőként.

Gaspar Fernández, Tomás Pascual és Hernando Franco műveit adta elő a Villancsíkó együttes. Georges Bizet egyik nagy élmény egy római utazás volt. Róma szívét megismerte, és írt egy művet, amit Róma szimfóniának nevezett el. Ennek harmadik tételét játssza a Szlovák Rádiózenekar.

Bizé Róma szimfonikus szitjének harmadik tételét játszotta a Szlovák Rádió zenekar. Édesanyjának ezt írta az örökvárosból, hogy mind erősebben kötődöm Rómához, minél jobban megismerem, annál inkább szeretem, a legpiszkosabb utcának is megvan az egyénisége. Most Schumann Stuart Mária dalait halljuk.

Robert Schumann ritkán hallható dalciklusa hangzott el a Stuart Mária dalok opuszáma 135. Catherine Rabin énekelt Michael McMahon zongora kíséretével. Ez a sorozat 1852-ben készült, ekkor Schumann már igen súlyos beteg volt. Bach F-moll zongora versenye következik a Notturnóban.

Bach 1056-os jegyzékszámú F-moll zongora versenyét Angela Hewitt és a Norvég kamarazenekar adta elő. A művésznő úgy nyilatkozott, hogy noha édesapja révén brit állampolgársága van, kanadaiként óriási megtiszteltetésnek érzi második Erzsébet kitüntetését, mert hogy ezt is megkapta. Bernard Vianco kórus műve következik.

Salve de Cos, az 1973-ban született Bernard Vivánkos kórusművét a Let Rádió énekkara énekelte. Ignaz Pleyel Ausztriában született, de karriert Párizsban csinált. Chopin nagyon kedvelte a zongoráit. Most egy Chopin noctürnt hallgatunk meg egy korabeli Pleyel zongorán.

Chopin E-dur nocturne-jét hallottuk Wojciech Svitala előadásában egy korabeli Pleyel zongorán muzsikált a kiváló lengyel zongoraművész. Chopin egyébként a romantika minden fontos alakját megismerte, hiszen akkoriban Párizs volt a zene fővárosa. Beethoven opus 18-as C-moll kvartettje következik.

Beethoven opusz 18-as C-moll kvartettjét a Pavel Ház vonós négyes játszotta. Beethoven korában a házi muzsikálás mindennapos dolog volt, a leghíresebb összejöveteleket Lichnowsky herceg palotájában tartották, és a délelőtti matinékon Haydn Mozart művei is szerepeltek. Ravel balettzenéje következik, a Ludanyó meséi.

Maurice Ravel nagyszerű zeneműve hangzott el, a Lúdanyó meséi, előadta a BBC szimfonikus zenekara Sakari Oramu irányításával. A balett bemutatóján az egyik főszerepet annak idején Václav Nijinsky táncolta, és nagyon szerette ezt az alakítását. Fantáziák következnek 16. századi dallamokra.

fantáziákat hallottunk 16. századi dallamokra. Eustache de Coroix zenéjét az Esperion együttes adta elő, vezényel Jordi Savall, aki viola da gambán is játszott. Egyébként az Esperion nagyon sok korábban ismeretlen művet mutatott be Európa szerte, na meg Amerikában is. Kedves hallgatóink, 2 óra van.

A lozani kamarazenekar hangversenye következik, amelyen Barbara Hannigan vezényelt. Elsőként Carl Nielsen kompozíciója hangzott el egy fiatal művész ravatalánál. Ez egy bensőséges lírai hangvételű darab, amely a halál feletti elmélkedés és a csendes tisztelet érzetét kelti. Eredetileg kórusra írta Nielsen, és a romantikus stílusát tükrözi. Finom harmóniák, letisztult dallamvezetés jellemzi a zenét, a zenei szövet pedig visszafogott, kerüli a drámai kitöréseket, inkább a belső megrendülés atmoszféráját teremti meg. Nem hiszem, hogy gyakran hallhatták volna ezt a művet, kíváncsian várjuk.